0: Balogh József elmondta, nagyon-nagyon-nagyon régi kapcsolata van a Danubiával, Máté az egyik legjobb barátja. A zenekar tagjai gyerekkoruk óta ismeri, és nagyon nem volt jó élménye, hogy pont ezzel a zenekarral történik ez meg, ami megtörtént. Máté egyébként példaértékűen kezelte a helyzetet, amit nagyon köszön neki. De szerette volna ezt a dolgot kijavítani, nem tehetek róla, de mégiscsak én voltam ott, aki nehéz helyzetbe hozta őket. Felajánlottam, hogy adok egy koncertet, amin én játszok végig, tehát ne kelljen még külön műsorral készülni, hanem játszom két zongoraversenyt. Nagyon szeretem ezt a Beethoven zongoraversenyt, tulajdonképpen egy jutalomjáték lesz, nagyon szép lezárásaként. Az ő és az én évadomnak is. Nagyon várom már a koncertet. Mondta el.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 18-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tabányi László, a száztagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. Köszönöm szépen, hogy itt vagy és elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm szépen, hogy meghívtál a műsorodban.
4: Először is hadd gratuláljak a kitüntetéshez. Ez egy óriási dolog. Milyen érzés volt átvenni a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét a Vigadóban?
5: Ezt egy szóval nem tudnám elmondani, ez egy felemelő és egy rettenetesen megtisztelő érzés volt, és hogy mondjam, a munkásságom megkoronázása, a zenei életem megkoronázása.
4: Azért ezt nem adják mindenkinek, hiszen a magyar állam egyik rangos elismerését általában több évtizedes kiemelkedő művészeti vagy közösségi tevékenységért kapja az ember, ami ebben az esetben teljes mértékben megállja a helyét, hiszen több évtizede játszol brácsásként különböző zenekarokban, nem csak a száztagúban, hanem akár említhetném itt Lakatos Sándornak, illetve Déki Lakatos Sándornak is a zenekarát, valamint a Rajkó zenekart. Nagyon fontos, hogy a családi gyökerek, azok honnan erednek? Honnan szívtad magadban ezt a fajta muzsikát?
5: Családot tudnám említeni, mert minden felmenőm muzsikus volt. Az, hogy most milyen hangszeren játszott, hogy cimbalom, brácsán, bőgön vagy klarinéton, az mellékes, de mindenki muzsikus volt, és maga az ember véleményem szerint már a születésénél a génekben ez benne van, hogy muzsikálunk. A muzsika az életünk, és a muzsikában tudjuk elképzelni az életünket. És akkor ez adott volt, ez a dolog.
4: Fontos az, hogy valaki zenés családban születik? Előny vagy tulajdonképpen nem olyan fontos ez?
5: Ha valaki muzsikus pályára megy, akkor egy óriási előny, uh-huh. A muzsikus családban születik, mert ugyanis hát akkor ez egyértelmű, hogy tudják segíteni, a szülei, a testvérei, mindenki tud segíteni, hogy te ez nem úgy van, hanem ez így van, ez egy nyolcad szünet, ez egy, tehát bele tudnak szólni, mint egy olyan emberbe, aki, mit tudom én, az apja ásott kinn az utcán, és akkor most valaki kapott egy hegedűt, és fogalmuk nincs senkinek róla, hogy mi az a hegedű.
4: Viszont nagyon fontos, hogy Törökszent Miklóson születtél. Legalábbis számomra fontos, hiszen édesapám is egyébként onnan származik, illetve a családom.
5: Igen. Édesapáddal én sok évtizedet játszottam együtt a Rajkó zenekarba is, a száztagú cigány zenekarba is. A gyökereim azok törzs gyökeres Törökszent Miklósiak vagyok. Drága anyám, drága apám. Onnan jöttek, és én Szolnokon születtem már 1961-ben. Én a harmadik gyermek vagyok. Van egy bátyám, aki 56-os, a Tabányi Anti. Mindenki ismeri a zenei berkekben, és van egy nővérem, aki Tabányi Teréz, 57-ben született. És én 61-ben, tehát mi így vagyunk, mi hárman. és hát ahogy mondtad, hogy Szent Miklósat, édesapám primás volt, ott játszott a környező gentriknek annak idején, a környező éttermekbe, és azért természetes volt, hogy mi nekünk a zene, az mindenek előtt van, és muzsikusnak készülünk. Mind a hárman persze, mert a nővérem is zongorázott valamikor, nagyon régen.
4: Te is szintén zongorával kezdtél, ha jól
5: tudom. Így van, hát ezt nagyon kevesen tudják. Hát a negyedik, általános negyedik osztályig zongoráztam, eljutottam egy kis etüdökig, meg hát mint egy negyedikes gyermek zongorázik, és akkor legelső hangszerem a zongora volt, így van.
4: És akkor így jött a brácsa később.
5: Hát a brácsa az ez egy kis történetbe tartozik, ez laktunk mi egy helyen, és akkor édesanyámnak, a testvérenek a fia följött hozzánk a Rajkó zenekarba felvételizni. Föl is vették, ez egy 72-es években volt, és akkor ők brácsáztak a bátyámmal együtt, gyakorolták a repertoárt.
4: Ő akkor már a Rajkó zenekarban
5: tanult. Így van, ők már akkor bent voltak, mert ezek 56-os születésük, a bátyám is, meg az a másik. Tehát az meg a nagy bátyám volt. És én kezdtem úgy irigykedni. Hát most én játszom az együtt, olyan gyönyörű számokat játszanak, meg olyan szépen. És akkor drága apámnak mondtam, hogy mit szólnátok hozzá, én is megpróbálok. Úgyis brácsás volt a nagyapám, mind a kettő. Mit szólnátok hozzá, ha én is felfognám ezt a lócombot, és én is próbálkoztam. Aztán úgy próbálkoztam, apám hajlott rá, és akkor így lettem én brácsás. Apámnak a nagy hegedűjét szerettük fel, mert ilyen kis vézna gyerek voltam, és apámnak a nagy hegedűjét, volt egy ilyen csehszlovák hegedűje, ami ilyen sárga 36-os hegedű, és arra tettünk rá brácsokúrokat.
4: Szóval akkor egyértelmű volt akkor számodra is, hogy,
5: ez teljes
4: hogy akkor zenész családból természetesen akkor a zenész hivatást választod.
5: De ez azért volt, mert volt előttünk koncepció. Uh-huh. Tehát láttuk, hogy ebből meg lehet élni. Uh-huh. Tehát ebből meg lehet élni, ki tudunk szabadulni abból a környezetből, és ahogy kezdődött ez a szabadabb élet, tehát a szocialista országok között mi voltunk a szabadabb barak, és tehát a muzsikusok elkezdtek meghívásokat teljesíteni a külföldi országokban. Uh-huh. És ez plusz megbecsülést, plusz pénzt jelentett, tehát az éles színvonal emelkedését jelentette.
4: Tehát aki zenével foglalkozott, az egy megbecsült hivatást tudhatott magáénak. És valójában ez egy kiugrási pont, egy kiugrási lehetőség lehetett a családok számára is, főleg, hogyha esetleg egy gyerek felkerült mondjuk Budapestre, ahol még akár a Rajkó zenekarba is felvették. És akkor gondolom, hogy akkor így jött a Rajkó zenekar a testvérednek is.
5: Hát ez egy kis történetbe tartozik. Igen, úgy, ahogy mondod, ez egy kiugrási pont volt, mert a Rajkó zenekar akkor azokban az években, minden évben meghirdetett egy úgynevezett felvételi vizsga volt, ami elég nehéz felvételi vizsga volt, egy szűrőkön keresztül kellett menni, és akkor megfelelt az ember, fölvették, hanem ott egyértelműen a másik oldal történt. Hát egy szerencsés dologba mentünk bele, mert 1969-ben az én bátyámat fölvette a Rajkó zenekar, és ez egy óriási megtiszteltetés volt a család részére is, az ő részére is. És 1969-ben megváltozott azonnal az életünk, mert ahogy ők fölvették, édesanyámék nem akarták őt hagyni, mert akkor ő még csak 13-14 éves, úgymond gyerek volt. És családi kupaktanács összegyűlt, és eldöntöttük azt, hogy hát hagyjuk ott a szülői házat, költözzünk fel Budapestre. És hát így történt a mi családunknak, hogy fölköltöztünk Budapestre, hogy ő magyarul ne érezze azt, hogy mi távol vagyunk tőle, meg nekünk is hiányzott, nem akartuk, hogy kollégista legyen, mert az egy szankciókkal teli, sok minden teli élet volt, a másik kollégáknak, akik nagyon-nagyon messze laktak, az ország másik felén laktak, nem volt rá lehetőségük szüleinek, anyuknak, apjuknak, hogy fölköltözzenek, szóval...
4: Sokan voltak kollégiumban is abban az időben, de sokan voltak úgy is, mint akkor például édesapám mégis, hogy ők a testvérével jöttek föl Budapestre.
5: Igen, tehát mindenki próbált azt megoldani, hogy ne legyen kollégista. Persze, amikor persze. Nem tudják megoldani, akkor muszáj kollégistának lenni. Na most ez nem volt ez annyira földrengető, mert hát aki kollégiumban járt, például egyetemisták, az tudja, hogy milyen, csak hát akkor most nem akarom lefesteni, akkor más volt a 70-es évek elején minden dolog.
4: Egyébként azért ennek valahol megvan az előnye is, hogyha valaki kollégista. Én azt látom, hiszen akik együtt éltek, együtt lélegeztek egész nap. Ők olyanok voltak, mint egy nagy család. Nyilván a külsősök is, akik Budapestről jártak be, ők is hozzátartoztak úgymond a családhoz, de akik viszont össze voltak zárva egész nap, ők egymástól is tanultak, és én azt gondolom egyébként, hogy a Rajkónak valahol ez is az egyik lényege, az egyik alappillére, hogy a kollégiumban egymástól tanulhattak a gyerekek, hiszen amikor bezárták a Rajkóban a kollégiumot a 2000-es években, az egy óriási törést jelentett azért a diákoknak a létszámában, és hát a minőségében is. Többek között Szlovákiából már nem tudtak annyian följönni, hiszen akkor már nem biztos, hogy elengedték a szülők őket, hogyha máshol laktak kollégiumban, akár csak néhány utcával távolabb is. Hiszen akkor egy épületben volt. Igen. A kollégium és a zeneoktatás is. Van.
5: Tehát ott egy olyan dolog volt, nagyon-nagyon jól mondod, ott egymástól tanultok, egymást csiszolták. Például volt olyan dolog, mert Rajkó zenekarnak rengeteg külföldi megkívása volt, mert egy kiváló zenekar volt, és bocsánat, nem volt, hanem azt hiszem, hogy még mindig vannak Rajkó zenekar, rengeteg volt a megkívása. Én azt hiszem, hogy ha mondhatok, hogy ezt Kenterbe vertük az Állami Népegyüttest is, meg Kenterbe vertük a Budapest Tánc Együttest is, tehát
4: akkor... Nyilván ez kellett egy Farkas Gyula is.
5: Na, erre majd most rá akartam térni, te meg előztél, de ez így van. És egymást csiszolták, mert úgy, ahogy mondjuk, össze voltak zárva. Na most mindenki a másikat, és ez egy előnyt ad és egy tudást, le akarta magyarul főzni. Tehát le akarlak én téged főzni, hogy én vagyok a jobb. Na most ez egy borzasztó zenei gyakorlást, borzasztó zenei kvalitást hoz magával, és ez egy olyan dologba megy át az ember, hogy mindig többet, mindig többet, mindig többet, és ez így kifejlőd, tehát a próbákon is lehetett érezni, hogy amikor beültünk próbára, már csak ki kellett fésülni azt a számot, tehát mindenki már tisztában volt vele, mert most amit használtam, hogy le akartuk egymást főzni, és ez volt az óriási fejlődésbe mentünk keresztül.
4: Te egyébként mikor kerültél be a Rajkóba, hiszen azt már tudjuk, hogy akkor a testvéred 69-ben akkor fölkerült.
5: Testvérem 69-ben, én 1973-ba kerültem be a Rajkóba. Tehát
4: akkor voltál 13 éves szintén, hát igen. 12.
5: 12 éves voltam, igen. És vizsgát kellett raknunk, tehát volt akkor egy vizsgabizottság, hát akkor én persze nem tudtam, hogy ők ki, meg én gyerek voltam, és akkor most nem akarom ezt elhúzni, de akkor olyan sok létszámú ember volt, hogy 3-4 napig tartott a felvételi vizsga, mert akkor nem tudom, hogy most már megvan, volt egy klubterem, ami teljesen meg volt töltve, és a kis fiatal, kis cigány gyerekek, akik izgultak, hogy bekerüljenek a Rajkóba, mert ez előnyt ad, ez egy rangot ad, respektet ad, külföldre fogunk járni, és 3-4 napig tartott. Hát olyan helyekről jöttek, hogy Száhony mellől, meg olyan, hogy egy olyan kis falukból, és ez persze nem azt jelenti, hogy lehet, hogy egy óriási tehetség jött onnan, de ez volt egy óriási kiugrópont. Tehát innen tudott a család is egzisztenciát szerezni, és ő is egzisztenciát szerezni. Hát visszatérve 73-ba kerültem be, és egy pár évet eltöltöttem a Rajkó zenekar köteleken belül, de csodálatos évek voltak.
4: Egyből Brácsa tanszakra vettek föl, ha szabad így fogalmaznom, igaz? Hiszen Gyula bácsi azért híres volt arról, hogy mondjuk a hegedűsöket átirányította időnként Brácsára, vagy a cimbalmosokat Nagybőgőre.
5: Ehhez annyit tudok neked hozzáfűzni, és a kedves hallgatóknak ez nagyon érdekes dolog, amit most mondok. Gyula bácsinak volt egy olyan szuggesszió, és olyan megérzései, hogy tökéletesen ránézésre meg tudta mondani, hogy ki alkalmas arra a hangszerre, amin van, vagy nem alkalmas rá. És meg tudta azt is mondani, hogy például sok kollégám van olyan, aki hegedűsnek indult, és bőgősnek végezte, és egy kiváló bőgős lett belőle. Látta, hogy hegedűre nem olyan tehetséges, de bőgőre igen, vagy fordítva. Szóval Gyula bácsinak olyan érzései volt, és olyan metodikával tudott tanítani, és olyan pedagógus volt, hogy én kimerem jelenteni, hogy 1000 évben egy születik talán, mint a Farkas Gyula bácsi volt, aki nekünk az elejé alapot adott, és utána magas képzésben folytatódhatta tovább, hogy szerintem, ha ő nem lett volna, megkérdezem, talán Rajkó sem lett volna.
4: És nem csak Rajkó egyébként, száztagú sem, és talán ez a műfaj sem úgy alakult volna, hiszen ő azért generációkat nevelt föl.
5: Hogyne.
4: Viszont azért térjünk rá arra is, hogy neked hogy jött a Brácsa? Mikor találkoztál vele először?
5: Ez érdekes dolog, aki ismer engem, az, talán azt sem tudja, hogy én nem brácsásnak indultam. Hanem én zongoráztam az általános iskola negyedik osztályáig, tehát jártam iskolába, és mellette zeneiskolába jártam, és adott egy zenei alapot, egy kis etüdökig kis eljutottam, és a 70-es évek, tehát ez 72-be fölkerült hozzánk anyám testvérének a fia. Megemlítem a nevét, szegény mondom, és Suki Lászlónak hívtak. Egy kiváló muzsikus volt már akkor, és ő brácsás volt a Rajkó zenekarban. És a bátyámmal ketten, amit tanultak a Rajkóba, gyakorolták otthon, tehát ott szépen leültek, és akkor ketten néztük azokat a műsorszámokat, amit akkor a Gyula bácsitól tanultunk. És akkor láttam, hogy mennek előadásra, mennek ide, mennek oda. És akkor mondtam drága apámnak, hogy tehát én is szeretnék menni. Hát te most, fiam, most még nem. És valahogy úgy jött nekem a dolog, hogy azt mondtam apának, hogy te, én brácsás akarok lenni, próbáljuk meg. Ha én szeretném, nem tudom, hogy honnan jött ez, és akkor apa azt mondta, hogy 4 éve tanulzom az. Nem baj. Mondom, most én brácsás fogok. És akkor ez úgy zajlott a dolog, hogy ez is egy érdekes dolog, ha elmondhatom, hogy egy kis vézna gyerek voltam. Most sem vagyok egy góliát, de egy kis vézna gyerek voltam, és hát ilyen kis brácsát, jó, akkor még most lehet, hogy már van, de akkor is volt, nem tudtunk akkor még, és apámnak volt egy 36-os hegedűje, és azt szereltük fel brácsahúrokkal. Felszereltük brácsahúrokkal, és én azon brácsáztam, még meg nem erősödtem egy kicsit, még nem nőttem egy kicsit, és akkor engem úgy, és ezzel felvételiztem én is, akkor egy év tanulós után, ezzel felvételiztem a Rajkó zenekarba. És megfelelőnek tartottak, hogy oda bekerüljek. És persze akkor az ember szinte még gyerek, úgy fogott az agyam, hogy mint a vihar, hát ez a ranglétán szépen lépkedtem fölfelé. Még akkor több zenekar volt a Rajkó zenekarban. Volt egy Lavotta zenekar, egy Bihari zenekar, egy Csermák zenekar.
4: Korcsoport szerint behoztam.
5: Így van. Egyiknek édesapád volt a primása. Tehát itt évek nagyon számoltak. Pár évek, ott akkor nagyon-nagyon nagy tűn. Én kis Lavotta zenekarban játszottam, akkor azt úgy hívták, hogy Lavotta zenekar.

0: annyi felkérést teljesíteni, és ezért több gyerekzenekar is volt, akik párhuzamosan mentek mondjuk, akár a Bihari, akár a Lavotta. Egyébként a Rajkuban indult akkor a hivatalos, mondjuk úgy, zenei tanulmányod a Brácsa tekintetében?
1: Igen, a Rajkó zenekarba indult, de vele párhuzamosan tanultunk klasszikus zenét is, tehát kottorvasát, szólfést, zenetörténetet. Nekem volt egy Brácsa tanárom, aki a Rajkó zenekaron belül, tehát úgy mondták, hogy a harmadik emeletre jártunk föl klasszikus zenét tanulni, skatát. Zentai Bélának hívták, soha nem felejtem el, egy kis vézna, vékony ember volt, aki az Operaháznak a szólamvezető brácsása volt, és akkor az ott tanított minket, és akkor a rutin mi volt, hogy például hát mind gyerekek voltunk, de kivettem a Brácsát, vagy a vonót megfogtam, és nem tudom, hogy honnan, persze, akkor most már tudom, mert én is tanítok. Te nem gyakoroltál ma. Honnan tetszik tudni? Ezt így az mindegy, te nem gyakoroltál. Csak megfogtam a vonót. És tudta, hogy én ezt nem gyakoroltam, azt a dolgot, amit ő nekem megtanított. Szóval ilyen tanár volt, és akkor hogy említsem meg, még nagyon fiatal ember volt, hogy tanított minket az Eszejenő is. Elméleti órákon. Óriási volt, szóval nem kell ecsetelnem, eszetanár úr óriási ember, óriási tudással. És a zenekari próbákat meg a Gyula bácsi tartotta, mindenki Gyula bácsia.
0: Hogyan tartotta az órákat, ezeket a foglalkozásokat? Nagyon érdekes, hogy ő ugyebár azért alapvetően kézről tanított.
1: Hát ez egy külön metodika, ami szerintem világon egyedülálló. Amiről te már azt hiszem, hogy írtál is egy könyvet, ami egy kiváló dolog. Ő rájött arra, hogyha zenei berkekben elkezdünk szöszölni, tehát avval, ahogy kitesszük a kottát, avval nem tud fejlődni, megáll a fejlődés. Rájött arra, hogyha intellektuálisan, kézről kézre tanít, gyorsabban mennek a dolgok, és utána megmagyarázza. És sikerélménye van annak a gyereknek. Mert muzsikusok tudják, egy hegedűt megszólaltatni, vagy egy Brácsát, hát az sokkal, de sokkal nehezebb, mint egy temperált hangszert, leütök egy zongorát, és akkor billettetek valamit, és már kijön valami kis dalamocska belőle. De egy hegedű, ami ráteszem a vonót, nem jól áll a vonó, húz meg azt a hangot, nem húzom meg a hangot. Tehát, mint amikor egy macska futkározik az asztal. Szóval ő erre rájött, és kézről kézre megmutatta az ő tudását, harmónia próbált átadni, és így tudtunk fejlődni előre. És ez nagyon érdekes, amit elmondok. 1973-ban bekerültünk a Rajkóba, soha nem felejtem, mert szeptember 4-én volt az első nap. És már a Karács, a parlamentben a karácsonyi ünnepséget a Rajkó zenekar, Lavotta zenekar muzsikálta, amiben én is részt vettem. Azt hiszem, bocsánat, hogy Andriskám, hogy nekem mondom, édesanyámnál van egy kép, ha jól sejtem, ami ott ülök keményen a belém Brácsámmal, és én ott kísérni akarok mindenkit.
0: Igen.
1: Szóval ez egy nagyon érdekes. Tehát ebben azt akartam mondani, hogy szeptember október, tehát 2,5 hónap alatt fölkészítette minket annyira, hogy el tudtunk menni egy karácsonyi ünnepségre.
0: Mikor volt az első külföldi utad a Rajkó zenekarral?
1: Ha jól emlékszem, az 1974 őszén egy libanoni út volt, tehát egyből bele a mély vízbe. Libanoni út volt, ahol hát most egy egzotikus országba repültünk azonnal el, 14 évesen. Szóval ez egy olyan dolog volt, Beirutba mentünk, azt már nem emlékszem rá, hogy hány koncertet adtunk, de mi ott kint voltunk, és egy óriási élményen mentünk el

0: Szóval azt hiszem 14-en voltunk kint, vagy 15-en, és egy muszlim országban, egy más kultúrában, persze akkor még igazán nem tudtuk fölfogni, hogy most mi van, vagyunk, csak hát meleg van, pálmafák van, és mi történik ugyanakkor. Szóval 74-ben, 74 őszén volt az első.
1: Gondolom számos világi ifjúsági találkozón voltál akkor a Rajkóval, számos turnén, amit nyilván sorolhatnánk napestig. Melyik volt az egyik legélménydúsabb számodra, amit esetleg kiemelnél és megosztanál velünk?
0: Hát ha most már említetted, akkor az 1978-as Vitt, a kubai Vitt.
1: Aha.
0: Hát az egy, hogy is mondjam, egy örök emlék marad, mert most eleve azt mondom, hogy egy küldöttséggel mentünk. A Vitt az azt jelenti, már bocsánat, aki nem tudja, fiatalok, világi ifjúsági találkozó.
1: Így van.
0: Akkor a szocialista országok rendeztek egy ilyen világösszejövetelt, világi ifjúsági találkozón, és mi azon részt vettünk a Rajkó zenekarral, 1978, ha jól emlékszem. És Berki Béla volt a primás. Bocsánat, ha eltévesztettem, de szegény Béla, nyugodjon békébe. Azt hiszem, hogy ő volt a primás. Hadd mondjak egy pár nevet. Aldó mindenki. Farkas Otto, Lakatos Vili, klarinétos, Kalas Jancsi, ott cimbalmos, aki eszembe jut. Én voltam a brácsás, másikra már nem emlékszem, bocsánat. Ennyi, amire emlékszem, de csodálatos másfél hetet töltöttünk el. Ja, és még azt még hozzáteszem, hogy volt egy záró dolognál, amikor volt, akkor hát be is rúgtunk egyszer, emlékszem rá. Fiatalok voltunk, mert csapra volt ütve egy hordó minden utcasarkon, és a finom kubai rum, szó szerint értsétek, ömlött a földre.
1: Mint ahogy már említettük, rengeteg helyen volt már a Rajkó. Számos országban, Ázsiában, Amerikában, Európában, Afrikában. Nem fordult meg esetleg valamikor a fejedben akkoriban, hogy milyen jó lenne kint maradni és egy másik világban élni?
0: Ez is nagyon jó kérdés. Voltak kollégák, akik ezt meg is próbálták. Jól emlékszem, apukád jobban emlékszik, mint én, de arról emlékszem, hogy akkor ő kint volt 1972 vagy 74, nem tudom.
1: Amerikai turné?
0: Amerikai turné volt, és pár ember kint akart maradni, akkor már idősebbek voltak ő, mint az én, nem az én korosztályom, egy 4-5 évvel ők idősebbek, akik kint akartak maradni, megfordultak a fejükbe, de most azt kérdezted, hogy az én fejembe megfordult-e. Akkor abban az időben még nem, hogy is mondjam, még agyunkba se fordult ez meg. Uh-huh. Agyunkban nem fordult meg, mert akkor nekünk ez annyira tökéletes volt ez a dolog, hogy szinte kivételezettek voltunk. Szóval te most, hogy mit értek a kivételezés alól, kedves hallgatók, hogy ugye, amikor megjöttünk külföldről, volt a pénznek egy része, amit le kellett adnunk, de a másik részét úgy nevezett, akkor úgy hívták, hogy diplomata volt.
1: Konzumex.
0: Igen. Beírhattuk a Konzumexbe, és ott levásárolhattuk olyan cikkekre, amit most ki kell mondom, a szocialista világba, akkor még nem lehetett kapni. Uh-huh. Ez a nyugati világnak volt elzárva. Tehát aki és ez egy olyan, most már nem luxus cikket, de akkor luxus cikknek számítottak ezek a dolgok.
1: Uh-huh. Így van. Egészen más világ volt, egészen más respektje volt, tisztelete volt a cigány zenének is, hiszen tényleg számtalan étterem volt a körúton végig, szerte a városban, rendszeresen voltak cigánybálak. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? A cigányzene tekintetében, a cigányzene történetében.
0: Ahogy már tudom, említettem, vagy nem említettem, az én nekem az én véleményem, hogy maga az a cigányzenének a fénykorát, ha be tudnunk határolni. Az én véleményem, most kibővítem, 1960-tól igazán 95-98-ig. Tehát az volt a véleményem szerint a fénykor. De a reflektorfény véleményem szerint az a 65-től 85-ig. Uh-huh. Tehát amikor meg a 70 és a 70-es évek kiemelve. Tehát a 70-es és 85-ig, 87-ig kiemelve. Uh-huh. Tehát azt tudom elmondani, hogy a világban számtalan zenekar volt. Belgiumban volt 10 zenekar, Hollandiában 10 zenekar. Tehát egymást váltották az emberek. Volt egy koncertiroda, ami a Vörösmarty téren volt, és oda úgy jártak az emberek, meg úgy utaztak a muzsikusok, holott az állampolgárok csak 3 vagy 4 évente mehettek nyugatra. Mi úgy jártunk nyugatra, mint lebegyünk Ceglédre. Bocsánat.
1: Így van. Mi lehetett a titka a cigányzenének, hogy ennyire közkedvelt volt, nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is? Tehát mindenhol, ahol a Rajkó zenekar megfordult, óriási sikert aratott. Vagy mindenhol, ahol cigányzenekarok voltak, ott imádták őket, éttermekbe, Hollandiába, Brüsszelbe, és akkor sorolhatnám az országokat. Szóval most mi a titka a cigányzenének?
0: Kérdezted a Rajkó zenekart. Hát a Rajkó zenekart most képzeljük el magunkat, egy közönségnek beülünk, és bejön szinte fiatalok, gyerekek, bejön egy 25 tagú zenekar, és elkezd egy világszínvonalon játszani. Uh-huh. És hallod azokat a dolgokat, hogy ott, ja, és akkor nincs előttük ott, ami uh-huh. egy muzsikusnál, mindenki ahhoz van szokva, hogy ki van téve, a kotta, és kottából játszunk. Uh-huh. Nem. Itt mindenki fejből játszik, és profi szinten játszanak. Tehát és olyan műveket játszanak, mint Hubaiton egy hullámzó, Balaton egy Zephyrt, vagy játszunk egy Csajkovszki diótörőből a balett részlet. Tehát ez egy megdöbbentő. A Rajkó zenekar már akkor játszott klasszikusokat. Ez egy megdöbbentő, és a hangzás világa olyan töltekezéssel volt beletöltve, ami tehát egyetlen egy muzsikus nem tud. Na most, bocsánat, itt vannak a gének, amit mondtam, hogy nálunk a megszólalás teljesen más egy cigányzenekarnak, amikor megszólal, pláne egy nagyobb cigányzenekarnak.
1: Mai vendégem Tabányi László, a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Magyar Telekom a van és a Jettel is bejelentette már, hogy emelni fog az árain, lejár ugyanis a díjemelési moratórium, amelyet a cégek tavaly vállaltak kormányzati nyomásra, írja hvg.hu. A díjemelést a céges kommunikációban a Telekom díjkorrekciónak, a Jettel díjváltozásnak nevezi. A változás a tavalyi inflációval megegyező mértékű 4,4%-os lesz. A módosított havidíjakat tartalmazó első számlát augusztusban, az eddig megszokott számlázási időszakban készítik el a cégek, vagyis hiába szerepel az a hírekben, hogy július 1-től jön a díjemelés, az ügyfelek először augusztusban fizetik az új díjakat, írja a lap. Emberközpontú és eredménycentrikus rendőrség kialakítását szorgalmazza Mecser Tamás dandártábornok, akit Posvai Gábor belügyminiszter jelölt az országos rendőrfőkapitányi posztra. Mecser Tamás fontosnak nevezte az állomány létszámának stabilizálását és bővítését, a tiszti-tiszt helyettesi utánpótlás és a kapitányságok megerősítését. A dandártábornok elismerte, hogy a rendőrség minden területen létszámhiánnyal küzd, az elvándorlás pedig különösen a nyugdíjszabályok megváltoztatása után erősödött fel. Szerint a létszámhiány egy tényleges életpályamodell kialakításával szüntethető meg. Mecser a tekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, a bizottság végül 7 igen szavazattal támogatta a kinevezését. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. Erről nyújtottak be törvénymódosító javaslatot. A parlament honlapjára felkerült indítvány szerint a rendszer a tervezett július 1-e helyett csak jövő év január 1-én indulna el. Az indoklás szerint az informatikai rendszerek teljes adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazása a jelenlegi határidőig nem garantálható. A képviselők szerint további szakmai és adminisztratív felkészülési időre van szükség. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a módosítást, az a kihirdetését követő napon hatályba lép. A megszokottnál jóval hangosabb a Bakony, harci gyakorlatok zajlanak a Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken. Éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban is. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22 és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. A lakosságnak fokozott zajterhelésre, katonai konvojokra és időszakos útlezárásokra kell számítania, különösen Várpalota, Hajmáskér, Gyulafirátót és Bakonykút környékén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 19-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Tabányi László brácsás, aki a 100 tagú cigányzenekar szólamvezető brácsása, és a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk életéről, a Rajkókról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: 61-ben megszülettem, és lent éltünk Törökszent Miklóson 1969-ig.
3: Tehát 8 éves voltál nagyjából, igen, amikor igen, felkerültél.
4: Igen. De ennek apropója volt, hogy fölkerültünk, mert a bátyám felvételt nyert az úgymond akkori kis központi művészegyüttes Rajkó zenekarában.
3: Mielőtt rátérjünk a Rajkóra, azért a családot még egy picit beszéljük ki, hogy szüleid, ők is zenés családból származtak. Tehát, hogy...
4: Hát apám az prímás volt, az ottani gentri világnak, közönségnek a prímása volt. Édesanyám az háztartásbeli volt akkor, mert akkor úgymond a mostani szóval az volt a trend.
3: Így van.
4: Tehát ez mértékben. Volt a trend. És
3: édesapám, elmentek a férfiak dolgozni, van. És megélt belőle az így egész család.
4: Édesapám a muzsikájából el tudott minket tartani. Uh-huh. Akkor ez volt a trend. Tehát akkor szükség volt, igazán szükség volt a muzsikára, mert akkor ezt a világot éltük. Ennyit tudok mondani, de minden ágazatban a édesanyám ágazatában is. Édesapa mindenki muzsikus volt. És ők is ebből éltek. És jól tudtak belőle engedni.
3: Törökszent Miklóson azért elég sok zenés család volt.
4: Hogyne. Kiemelném, hogy a kedves hallgató, hogy mégis be tudjad definiálni, hogy hova. Például ökrös család. Uh-huh. Tehát a vendéglátóiparban a művészeti pályákon, például kiemelek egy nevet, Ökrös Oszkár.
3: Uh-huh. Kossuth Díaz cimbalom művész.
4: Cimbalom Paganini, a Kossuth Díaz cimbalom művész. Ő is Törökszent Miklósi.
3: Ő részben suki,
4: bocsánat,
3: részben ökrös.
4: Kiemelem a te drága édesapádat, aki egy kiváló muzsikus, Suki András, akivel majd rátérünk még együtt, évtizedekig együtt játszottunk. Akkor az én bátyám Tabányi Antal, aki egy kiváló muzsikus, akárhol kimondjuk a nevét, a Bandinak is, bocsánat, hogy így mondom, meg a Tóni bátyámnak is, mindenki tudja a Berkekben a muzsikusból, hogy kik ők,
3: így van,
4: milyen súlyat nyomnak a muzsikába.
3: De azért itt említsük meg megint Farkas Gyulának a nevét, aki ezeket a darabokat hangszerelte, és természetesen betanította a gyerekeknek. Ő is viszont ezt valahol nyilván tanulta, a hangszerelést is, és például ő játszott már a 30-as években is a Rigó Gábor féle Rajkó zenekarban.
4: Gyula bácsi erőlétől én csak annyit tudok, hogy ő az Állami Népégyüttesben volt.
3: Hát 50-től
4: alapítón Borosta is volt, igen. Akkor a prímás. Na most persze minden a Gyula bácsinak köszönhető, mert az ő harmóniája. Tehát ő hangszerelt mindent át, úgymond akkor azt mondták, a népi zenekari hangszerelés. Tehát ez volt mondva, hogy népi zenekari hangszerelés.
3: Hát akkor így hívták a cigányzenekart.
4: Így hívták a cigányzenekart. Ő hangszerelte, az ő harmónia világa, az ő lelke van, volt benne abba a zenébe, amit ő meghangszerelt nekünk, áttette cigányzenekarra vagy népi zenekarra. Ő Gyula bácsinak volt egy nagyon nagy példaképe, amit ő, bennem ez bennem ragadt, nem tudtam akkor még, hogy ki az az emberke, akit ő nála nagyobb lehet. Szóval ezt nem tudtam én elkezdeni, azt úgy hívták azt az embert, hogy Csámpai Ivó. Tehát én nem tudtam, hogy ki az, hát most egy 18 éves vagy 19 éves, nem keresem, hogy ki a Gyula bácsinak az ember, valaki, ki lehet az öregnél nagyobb, senki. Hát most, na jó. És akkor teltek múltak persze az évtizedek, évek, és akkor utána néztük, hogy ki ez a Csámpai Ivó. Hát ez egy eszméletű nagyon nagy karmester volt, a Magyar Imrének volt a szem a karmestere, vagy a tercese, és a zenekar belül ő hangszerelte. Rengeteg szerzeménye van, mondok egy nótát, Csillakullás éjszakáján, a Rádiócsárdás, rengeteg feldolgozásai volt. Hát tényleg mostani szóval azt mondanám, hogy az öreg talán celeb volt, vagy valami ilyesmi. Mostani szóval így lehetne mondani. De a Gyula bácsi is celeb volt, mert akkor a tudásai voltak, hogy az eszméletlen.
3: Hány évet voltál végül a Rajkó zenekarban?
4: Hát, ez is egy nagyon jó kérdés. Az 73. szeptember 4-től voltam 81. januárjáig.
3: Hát 20 éves korodig akkor.
4: 81. januárjáig, mert utána átkerültem a Honvéd Művészegyüttes kötelékébe.
3: Akkor már a Szalai Antal volt.
4: Szalai Antal prímás úr zenekarába. És itt, na most ezt meg kell említeni, hogy azért a Kisközpati Művészegyüttes Rajkó zenekara profi muzsikáltunk, de amatőrnek voltunk. Miért voltunk amatőrök? Mert nem kaptunk érte juttatás fizetést. De már. Na, innen kezdődött a profizmus, már a fizetésben. A Honvéd Együttesbe átkerültem, ott már Szalay Antal vezetésével, ott már fizetés volt, tehát ott rendes munkaviszonyom lépett be, és itt töltöttem a katonai szolgálatomat is, ami akkor 18 hónap volt, ha jól tudom, és csodálatos 4-5 évet töltöttem ott is Antinak a zenekarába. Kiváló muzsikus voltak. Itt jön be az Oszi, Ökrös Oszkár, ő ott volt. Nagyon nagy jó nevek voltak benne, ha elmondhatom. Nagy bőgősünket Rácz Ödönnek hívták. Ödönnek az édesapja, aki most a bécsi filharmonikusoknak a szólón vezető nagybőgőse. Személyen volt a Brácsás, Rácz Gyuszi volt Ödönnek a nagybátyja, volt a mellettem levő Brácsás, Ökrös Karcsi volt a klarinétos, Csalasovics Dezső volt a szólamvezető, hegedűs, Rádu Janti volt a koncertmester. Bocsánat, akit kihagyok, mert most pár évtizedről visszamenőleg beszélek, és a Szalay Janti volt a főprimás, tehát a zenekar vezető. Rengeteg előadást adtunk. Évente 120-at. Előadást adtunk a honvédség keretein belül, meg kívül is. És hát egy csodálatos éveket töltöttem ott is.
5: Miben különbözött a Rajkó zenekar, illetve a Honvéd művész együttes? Akár a repertoár tekintetében?
4: Hogy mondjam, igen, nagyon jó kérdés. A Honvéd együttesnél azért alkalmazkodnunk kellett a politikai nyomáshoz, vagy a politikai dolgokhoz, mert ott nem szabad voltál zeneileg, de ott mégis kontrollálta volna, mert egy együttesnek, most ez is egy furcsa dolog most már, például egy ezredes volt az igazgatója. Tehát egy ezredes volt az igazgatója, akkor pártitkár ült a másik székbe, tehát nem mindegy volt, hogy ott mit játszunk, persze nem volt megtartás, de az egy kötöttebb, odafigyelősebb dolog volt, mert azért egy honvédség, tehát az mi jött eszénbe az embernek a honvédségtől? A rend, a stokizás, a fegyelem, az odafigyelés, mit csinálsz, hogy csinálod, csöpördő, tehát ez jut eszébe az ember. Most adtak nekünk teret, nem volt ez annyira nagy dolog, de ott azért más volt. Egy Rajkó zenekar az szabadabban tudott lélegezni.
5: Volt valami emlékezetes koncert esetleg a Honvéd Művész Együttessel, amire szívesen emlékszel vissza?
4: Például egy olyan helyen jártunk, ez most hirtelen szembe jutott, ezt most úgy felhoztad, Szíriába jártunk ki. Na most mi nem is hittük azt, hogy a szírek volt óriási kultúrát, most tudjuk, a szírek, óriási kultúra, hogy most olyan helyen játszottunk, lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, mert ugyanis katonaság, tehát katonáknak mentünk játszani a Beká völgybe. Na most akkor a 70-es években, és a 80-as évek, bocsánat, akkor ott folytak a legnagyobb harcok. Ha jól emlékszem, Beká völgybe, és mit fogunk itt lőni, fogunk, vagy most, vagy mire fogunk itt, és akkor a Beká völgybe adtunk géppisztolyos, szerintem a frontról jövő emberkéknek mi koncertet, a Magyar Honvédség zenekara. Tehát a Magyar Művészegyüttes, egy Pacsereg Művészegyüttes. Szóval ez egy rázós dolog volt, és ez belevésődött azért az emlékeimbe. Ez azért...
5: Viszont nyilván egészen más volt utána már a vendéglátó, ha jól tudom, akkor a Honvéd Művészegyüttestől kerültél végül is a vendéglátóba. Ez hát mikor ez... volt?
4: Ez nagyon érdekes dolog, ahogy mondtam, hogy 80-ban megszületett a fiam, Laci fiam, egyetlen egy fiunk, És én akkor kaptam egy borzasztó nagyon nagy tiszteltetésre egy nagyon nagy meghívást. Hát most azt el tudod képzelni, hogy 1986-ban téged fölhív a Lakatos Sándor, és azt mondja, hogy üdvözlöm, szeretném a zenekaromba játszani. Most el tudod képzelni, én azt sem tudtam, hogy most én mit mondjak, vagy most mit kell mondani. Na, és én. És akkor a Budapenti éttermet, ami itt a déli pályaudvarnál volt, akkor nyitottuk meg az ő vezényletével, hogy mondjam el a zenekari tagokat, mert már nem élnek páran közülük. Hát most Lakatos Sándort nem kell bemutatni. Lakatos Sándor primás. Bocsánat, ki kell mondanom a becenevét, mert másik Balogh László volt a címbal, most a Vak Lacinak a fia. Horváth Karcsi volt a bőgős, Olá Zoli volt a csellós, én voltam a brácsás, és a Rácz Tibi volt a klarinétos. Így nyitottuk meg a Budapenta éttermet. És itt is játszottunk egy évet, és valami folytán, ebben nem akarok belemenni, el kellett jönnünk onnan, és a Sanyi bácsi úgy döntött, hogy hát ha elmegyek, akkor el kell mennünk, akkor is menjünk el. Ő ezt már jelezte nekünk decemberben. És akkor kaptam egy telefont a fiától.
5: Déki Lakatos Sándortól, aki egyébként már volt itt a műsorunkban is. Nyilván ez is egy óriási kitüntetés, tehát a Lakatos dinasztiával játszani, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, egy nagy megtiszteltetés, hiszen azért a zenészek között mindig megvolt ez a fajta hierarchia, hogy vannak kiemelt művészek, vannak olyan géniuszok, akikhez szinte még hozzá sem merünk szólni.
4: Igen, szóval...
5: Tehát ez a fajta tisztelet a nagyok iránt.
4: Déki Lakatos Sándor, ez is egy olyan megtiszteltetés volt, ez az ő neve is, ott ragyog fönn a kiváló muzsikusok között, és ameddig muzsika lesz a földön. És akkor én kaptam tőle egy meghívást, hogy eljönnél a zenekaromba. Hát ugyanúgy voltam vele, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon megköszönöm. És akkor én így kerültem be a Mátyás pincébe,
5: a híres Mátyás.
4: A híres Mátyás pincében március 15-et érem, valami sajnos már be van zárva. Amit nem tudom, mi lesz a sorsa neki. És akkor így kerültem be, ahol hát egy pár évet lehúztam.
5: Kik jártak ide a Mátyás pincébe? Milyen vendégek fordultak meg itt?
4: Hát azt tudom mondani, hogy a kedves hallgatóknak, hogy most minden, hogy mondjam, hierárhani nélkül, bocsánat, nyelvtörőért. Magyar ember nem ismert bejönni. Nem ismert bejönni, mert nem is hallottunk magyar szót. Na most azt kérdezted, hogy kik jártak. Tehát aki Magyarországon híresség eljött, lehet filmszínész, muzsikus, táncos, tehát akármilyen kultúrával foglalkozó művész, azt odahozták le, tehát ez volt a protokoll. Odahozták le hozzánk. Hát volt olyan, hogy mi nem tudtuk, mentünk, ugyanúgy, mint szokásos, 7 órakor mentünk muzsikán, és a londoni szimfonikusok bent ültek. És akkor na jó, mondom, most akkor mit fogunk csinálni? Szerintem snapszerozzunk, vagy inkább jobban járunk. De jól sült el az egész, akkor minden évben, ha mondhatok neveket, nagy neveket, Ruggiero Ricci, Itzhak Stern, Yehudi Menuhin, ilyen nevek jártak a Lakatos család után, mert a zenéért jöttek. Nem azért jöttek, hogy a Mátyás pincében nagyon-nagyon jól főztek, nagyon, de a zene volt az első dolog. És én ott eltöltöttem 10 évet, gyönyörű 10 év volt. Sok minden belefért. Utána nagyon sok étteremben játszottam. Tehát ez a vendéglátónak a úgymond átka is, meg az előnye is, hogy rengeteg zenei tapasztalatot szerzel.
5: Ha maradunk még egy picit a Mátyás pincénél, azért volt egy ilyen legenda a zenészek között is, hogy aki meg akar tanulni igazán muzsikálni, az menjen és hallgasson a Mátyás pincébe zenét. Tehát ez a fajta legenda, ez sokszor felmerült a zenészek között.
4: Igen, igen, mert a Sanyi bácsi játszott, az öreg Lakatos játszott, bocsánat, hogy játszott ott, hát most azt meg nem kell bemutatni, mert szerintem ebben az évszázadban talán még a következőben sem fog olyan születni, mert az én vélemény, a szubjektív vélemény, tehát ő emelte föl világszínvonalra az úgymond cigán zenét. Ő emelte, meg lehet hallgatni a lemezeit, mint amikor egy nagy hegedűművész halalán hegedülni.
5: Jelenleg a 100 tagú cigányzenekar brácsása vagy. Mikor kerültél be a 100 tagúba?
4: A 100 tagú cigányzenekarban nem tudok neked konkrét számot mondani, de kb. 30 éve. Uh-huh. 30 éve, és rengeteg ember fordult meg itt. Az alatt, 30 év alatt, most az én szekciómról beszélve csak olyan emberek voltak, ha elmondhatok egy pár nevet. Hát a legelső szólamvezető, azt úgy hívták, egy szuper ember volt, Orgona Dezsőnek hívták. Orgona Dezső bácsi, egy szuper ember. Lakatos Sándornak a lemezén nagyon sokat közreműködik, mint brácsás. A következő a Rácz Lacinak hívták. Debreceni Rácz Laci, hát ezt mindenki tudja. Laci bácsi, másik kiváló brácsás. A harmadik volt, aki a Horváth Zoli, az is egy kiváló brácsás. Horváth Zoli volt a brácsás, én a halála után vettem át a szólamvezetői funkciókat. Szegény 14-be elment, és akkor én 14-be vettem át a szólamot. Hát most már kiszámoljuk, az 12 éve, ugye? Azért matek még egy kicsit megy. 12 éve vagyok a szólamvezető, hát rengeteg ember megfordult. És ami egy óriási tény, amit nagy örömmel is mondhatok, hogy a zenekar mindig úgy működött, hogy non-profit volt, és elmentünk előadásra, kapt előadás pénzt, de havi járandóságot soha nem volt. És meg kell említenem az elnökünk nevét, Danyi Lőrinc Róbert, aki ezt kijárta és kikönyökölte, és járt, kilincselt, hogy tényleg a megérdemelt posztra kerüljön ez a zenekar. És az ő járása, az ő kilincselése, az ő kapcsolatén, meg a zenekar tudták, hogy ki a 100 tagú cigányzenekar, milyen értéket és milyen kultúrát képvisel, milyen szegmense a magyar kultúrának, és értékelték annyira, hogy hát hála a felettünk lévőnek, az elmúlt év szeptemberétől már illetményt kapunk, fizetést kapunk. Tehát nem vagyunk arra rászorulva, hogy elmenjünk mellette, mert nagyon sok kollégám, benne vagyok én is, dolgoztam mellette, hogy meg tudjunk élni. Tehát jártam próbára, és én közben dolgoztam, és úgy mentem, ha fáradt voltam, hanem mentem úgy próbára. Tehát mert hajtott a vérem nekem, ha fáradt vagyok, nekem a muzsika az első, megyek próbára. De hála és köszönet. Most nem mondom ki megint a nevét a Lőrincnek, mindenki tudja, annyi Lőrincnek, hogy ő ezt ő ki tudta járni. Persze kellett hozzá

0: már erre, de azt tudom neked elmondani, hogy tegnap előtt, ez nagyon friss dolog, Érsekújváron koncerteztünk, tehát ez a jubileum év keretén belül, és a közeljövőben tervezzük azt, de már is nem is tervezzük, hanem meg van szervezve, megyünk egy Horvátország? Biztos benne, hogy Bosznia, egy Szarajevo, egy Split és egy Zadar nevezetű városkádba megyünk koncertezni áprilisban. Hát most ezt tudom elmondani így ilyen szűken, hogy ez a közeljövőnek a koncepciói.
1: Nagyon sok rajkós van a száztagú cigányzenekarban, és hasonló sikereket aratott a száztagú cigányzenekar is, mint a rajkó zenekar, még akár a 70-es években. Mi a titka a két zenekarnak, és mennyire hasonló a repertoár is? És tulajdonképpen milyen átfedés van a két zenekar között?
0: Hát ez eszméletlenül jó kérdés. András, hát most azt tudom neked mondani, hogy azt lehet, hogy ez meglepetés, ez a kedves hallgatók, de hát a száztagú cigányzenekar is rajkózenek, a volt rajkókból áll. Danyi Lőrinc, száztagú elnöke, a rajkózenekar primása volt. Én a rajkózenekarnak a szólamvezető brácsosa voltam. Akkor több hegedűs, több nagybőg, a nagybőgő sor végig. Tehát ők fiatalabbak, mint én, de végig a rajkózenekarnak a tagjai. Voltak.
1: És ők majdnem mind Gyula bácsinak a növendékei.
0: Szóval mi egy nyelven beszélünk, tehát a zenei nyelv az egy nyelven beszélünk, tehát tanulunk egy új művet. 70%-ban már mindenki tudja.
1: Persze.
0: Csak át kell fésülni, át kell gyakorolni a dolgot. Tehát ez a kérdésedre válaszolva, száztagú cigányzenekar, de a régi száztagúba is. Tehát én azt tudom neked mondani, hogy az én szerény véleményem, a mai muzsikus társadalom 80%-a az valamilyen szinten mindenki tanult a Gyula bácsitól.
1: Hogyan látod a cigányzenének a jövőjét?
0: Most kezdjek borús hangulatba menni át. Én a jövőjét most már csak úgy tudom elképzelni, hogy színpadon. Tehát az a világ elmúlt, most csak egy tendenciát nézzük meg. És nézzük, nézd meg Budapestet, nincs egy vacsorázójel, ahol leülnek, pincér van, tehát normális pincér, fehér asztal, pincér van, kiszolgál, rendelsz, előétel, leves, roti, desszert. Tehát ez lehet, hogy én vagyok egy, de én nem tudok itt Budapesten, tehát most, amikor valaki vacsorázik, tehát ez természetes volt, hogy vacsorázik, fehér asztal, pincér, hangedli a kezén, megy oda, és halkan gyönyörűen szól a zene. Mi szól? Gyönyörű cigány zene, mert az magyar zene. Tehát ez cigány emberek játsszák, de magyar szerzők művei. Tehát ez sokat nyilatkoztam már rádióba, tévébe, de nekem ez a veszőparipám, lehet, hogy megköveznek érte, bocsánat. Nekem ez magyar zene. Mert játszunk egy magyar nótát, amit Sándor Jenő annak idején Budapesten dörfőkapitánya volt. Írt egy nótát, és bevitte egy prímásnak, hogy akár melyiknek, Bélám, Lajoskám, szerezhetek rá, legyetek szívesek egy zene. Az egy más kérdés, hogy mi olyan töltéssel játsszuk el azt a zenét, ami utánozhatatlan töltéssel van megtöltve. Innen cigányzene.
1: És egy egyedi stílusban.
0: És egy teljes egyedi stílusban.
1: Ami tulajdonképpen a stílust jelöl, nem feltétlenül azt, hogy az előadók származására utalna ez a kifejezés, hanem magára inkább
0: magára a stílusra. Mert a hangjegyek, egy csupasz hangjegyeket lejátszani azt.
1: Igen. Tehát ez volt az a zene, amiért Brahms, Liszt is annyira megőrült, és akkor sorolhatnám még a nagy zeneszerzőket.
0: Igen, olyan töltéssel volt, olyan hangzásvilágot adott az 6-7 vagy a 10 ember, olyan hangzásvilágot adott, és olyan technikai dolgokat tudtak megoldani az ösztönükből. Na, bocsánat, hozzáteszem tanultságukból, mert régi nagyprimásaink, Gödöllői Videg, ez mind akadémiát végzett emberek,

0: így van.
1: Sován Karándor felvidékről. Akkor említhetem Bura Sándort Arad megyéből, ezek ők mind aradiak voltak. Bura Sándort, Bura Károlyt, Sován Kalándort, Gödöllői Vidák Józsefet.
0: Ez a 20. század eleje.
1: Így van, tehát most mi a 20. századról beszélünk, és akkor volt egy kiemelkedő ember ott, amit kedves hallgatók, nagyon sokat látom meg filmen, vagy a nevét hallgatnak, Debreceni Kis Lajos. És annak a bátyja volt a hegedű művész, az Debreceni Kis Béla volt. Akit a Dankó Pista filmben van egy jelenet, amikor bevágják, amikor a hegedűjét keresi, ott a Kis Béla muzsikál. Mert egy ilyen klasszikus művet játszik. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ezek mind tanult muzsikusok voltak.
0: Tehát a cigányzene azért megmarad, még hogyha át is alakul így az éttermek van. Szűkös színpadairól, a világ nagy színpadaira kilépve, de én azt gondolom szintén, hogy ez egy olyan műfaj, amit ápolnunk kell, és nem tudjuk elfelejteni, nem is fogjuk elfelejteni, hiszen olyan egyedi ízvilágot és harmónia világot tükröz, amit nagyon sokan szeretnek még mai napig is.
1: Igen, hát most azt tudom ezt, nézzük meg a Kárpát-medencét. Kárpát-medencébe mi vagyunk az egyetlen egy olyan, tehát a magyar cigányzenész, aki meg tudta ezt tartani. Miért? Mert próbáltunk a nyugati fülnek megfelelni. Tehát ki akartunk lépni ebből. Tehát a nyugati fülnek nem lehetett 30-szor eljátszani, most nem akarom ebben bántani a másik a balkáni 30 ugyanazt a motivumot eljátszani. Tehát egy nyugat próbáltunk ráhatni egy francia, egy angol, egy francia müzetre, egy lengyel polkára. Tehát próbáltunk a közönségre, aki minket hallgatott, hogy az megfogja az a zene, hogy azt az étlapot, amit ő zenei étlapot, az egy akkora tarka barka zenei étlap van a kezében, tehát mi általunk, hogy örüljön annak, hogy hall egy cigányzenekart, és én a cigányzenekartól hallom az én polkámat, vagy az én valceremet, vagy ez meg, és kotta nélkül. Tehát mi erre törekedtünk, hogy tehát magyarul, ez nagyon jó szó, ehetők legyünk. És a magyar cigányzene ehető lett a Nyugat-Európa, Amerika és minden kontinensen. Ez bizonyítja az életünk.
0: Valahol akkor ez az egyik titka, én azt gondolom, a cigányzenének, a cigányzenészeknek. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egy élmény volt számomra, és még egyszer gratulálok a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjének díjához.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtál a műsorban, és nagyon szépen köszönöm a közönségnek, hogy meghallgatta az én kis sztoriáimat.
0: Mai vendégem Tabányi László, a Száztagú Cigányzenekar szólamvezető brácsása volt, aki a napokban kapta meg a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. A műsor befejezéseként engedjék meg, hogy Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idézzek, méghozzá a harmadik fejezetből, a Bizánci Birodalomban és a Balkánon. A szeldzsuk törökök háborús kedve lankadatlannak bizonyult, ennek megfelelően drámai gyorsasággal növekedett a hatalmuk is. A 11. század közepén elfoglalták Örményországot, amivel szétszórták az örményeket, és egy igen valószínű feltételezés szerint Örményország elhagyására ösztönözték a cigányokat, akik a Bizánci Birodalom nyugati felére, Konstantinápoly és Trákia környékére vonultak, és innen rajzottak ki végül a Balkánra és egész Európába. Bizánc ebben az időben már nem is emlékeztetett egykori dicsőséges önmagára. Arra, hogy hajdan a keresztény világ leggazdagabb hatalma volt. A törökök előrenyomulása nyomán kézzelfoghatóvá váltak a gyors hanyatlás első jelei. 1071-ben a bizánci hadsereg verességet szenvedett a szeldzsukoktól az örményországi Vantó partján, megvívott manzikerti ütközetben, aminek következtében Anatólia nagy része török fennhatóság alá került. A bizánci görög kultúra azonban jóval túlélte területe elvesztését. A görög nyelv még a muszlim Anatóliában sem ment teljesen feledésbe. A cigányok hosszú ideig e nyelv hatása alatt álltak, mielőtt átkeltek volna a Dardanellákon. Ennek megfelelően sokkal több görög elem mutatható ki a mai románi nyelvben, mint perzsa. A cigányok konstantinápolyi jelenlétére nagy valószínűséggel a Remete Szent György élete című grúz legenda utal először, amelyet az Athos-hegyen az Ibéroni apátságban állítottak össze 1086 körül. Ebben azt olvashatjuk, hogy 1050-ben Konstantinos Monomakhosz császár konstantinápolyi palotáját, a Philopationt övező kert állatai között vadak pusztítottak. A császár Simon mágus leszármazottait, az acinkanoknak nevezett szamaritániusokat hívta segítségül, akik jövendőmondóként és varázslóként voltak ismertek. Az acinkanok a palota kertjében húsdarabokat helyeztek el, amelyeket előzőleg megbűvöltek, és ezekkel pusztították el a ragadozókat. Az acinka név ebben a szövegben a görög acinkanosz, többes számban acigánói vagy acigánói, grúz alakja, mellyel a bizánciak a cigányokra utaltak. A német cigajner, francia cigane, az olasz cingáró, a magyar cigány és az ehhez hasonló formák mind a bizánci elnevezésből származnak. Az acigánosz eredete máig vitatott. A leginkább elfogadott nézet szerint a szó az acigánosz egy eretnek szekta, romlott alakja, amelyet azért alkalmaztak a cigányokra, mert mindkét csoport jövendőmondók és boszorkányok gyülekezeteként élt a köztudatban. A 9. századra az eredeti eretnek acigánoszok száma az üldözések következtében erősen megcsappant. Az acigánosz következő előfordulása immár világosan a cigány szinonimájaként a 12. századból származik. Theodoros Balsamon, kánonjogász, egyik kommentárjából, amelyet a Trullai zsinat 61. kánonához fűzött, mely 6 éves kiközösítéssel fenyegette meg az egyház azon tagját, aki medvékkel vagy egyéb állatokkal szórakoztatta, vagy jövendőmondással szédítette a közönséget. Azokat, akik medvékkel járták a világot, medvetáncoltatóknak nevezzük. Az ilyenek az állat fejére és egész testére festett fonalat fűztek, majd levágták és amuletként árulják őket az állat szőrének darabjaival, mert mint mondják, ezek megóvják a viselőiket minden betegségtől, szemmelveréstől. Mások, akiket acigánosznak neveztek, kígyót tekernek a testük köré, és megmondják az embernek, hogy rossz vagy szerencsés csillagzat alatt születette, és hogy az illetőnek szerencséje lesz-e vagy sem. Az iménti percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből, illetve annak 3. fejezetéből, a Bizánci Birodalomban és a Balkánon című fejezetből idéztem. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: reggel, mikor kinyithatod a két szemedet.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Hallod?
1: Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Alog Rodrigo, nem vagyok áldozat. Ha akarok valamit, el tudom érni. A Roma Színház helyzetéről, társadalmi mobilitásáról és gyermekkori tapasztalatokról és az áldozati szerep elutasításáról beszélt Balog Rodrigo rendező, drámapedagógus, a Független Színház Magyarország alapítója és művészeti vezetője az Egyik Rádió Dobszerda című műsorában. A Váradi Júliával készült beszélgetésben Balog elmondta, társulatukat interetnikus színházként határozza meg, ahol a résztvevők származása helyett a közösen megélt tapasztalatok és az ezekre adott művészi válaszok kerülnek előtérbe. A Roma Hősök Fesztivált 2017-ben indították el, azzal a céllal, hogy roma drámai hősöket és történeteket mutassanak be. Balog szerint attól válik hőssé, hogy döntést hoz, beleáll egy ügybe, felelősséget vállal, és a kudarc után is megpróbál talpra állni az illető. A rendező arról is beszélt, hogy a magyar színházi világban hosszú ideig sztereotíp módon ábrázolták a romákat. Úgy fogalmazott, a színházi szektor erősen diszkriminatív, amit a roma szerepek szűkössége, a nők lehetősége és az előrelépést korlátozó üvegplafon is jelez. A Független Színház előadásai gyakran több száz fiatal személyes történeteiből épülnek fel. A társadalmi mobilitásról szóló Kenyérfa csúcsa című produkció előkészítése során közel 300 fiatallal dolgoztak együtt. Több egyetemista lány arról számolt be, hogy tovább tanulásuk érdekében ki kellett lépniük egy őket visszatartó párkapcsolatból. Az előadások után a nézőkkel közösen beszélik át a felvetett kérdéseket, mivel Balog Rodrigo szerint a traumákra való reflexió nélkül félbe maradna a munka. Saját gyermekkoráról elmondta, hogy a Somogy vármegyei Pamukon nőtt fel. Családját egyfajta hétköznapi, látszólag barátságos történet vette körül. Dolgosnak és tisztességesnek tartották őket, miközben folyamatosan érezték velük, hogy ők cigányok. Általános iskolásként egy tanára megpróbálta lebeszélni arról, hogy érettségit adó középiskolába tanuljon tovább. Balog felidézte azt is, hogy a környék roma gyerekei közül sokakat gyógypedagógiai intézménybe irányítottak. Szerinte ez nem jó lépés, hiszen ezekből az iskolákból alig vezet út a továbbtanuláshoz vagy szakmaszerzéshez. 13 évesen elveszítette mindkét szülőjét. Édesapja a rendszerváltás idején egy sérülés után kiesett a munkából, majd pedig problémákkal küzdött, édesanyja pedig súlyos vesebetegségben hunyt el. Balog hangsúlyozta, hogy a sok roma és nem roma vidéki család életét egyaránt megrendítette a történet. A beszélgetés egyik központi gondolata az áldozati szerep elutasítása volt. Nem vagyok áldozat, egy olyan korban élek, ami a legjobb kor a világon, és ha akarok valamit, azt el is tudom érni, fogalmazott Balog Rodrigo. Szerinte az áldozati narratíva megrekeszti az embert és a közösségeket is, miközben a múlt megismerése abban segíthet, hogy a jelen lehetőségeit tudatosabban használjuk fel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Rupa Gyula az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Isten áldjon meg téged is, és minden egyes hallgatót, aki hallgatja.
0: a DIK rádiót.
4: Isten áldjon téged is. Nagyon örülök neki, hogy a mai nap folyamán te fogsz bizonyságot tenni nekünk, hiszen mi személyesen ismerjük egymást, csupa nemes feladatokban találkoztam veled mindig személyesen, és hát nyilvánvaló a te életedből, a te sok jó cselekedetedről, hogy te hiszel Istenben, és hogy Istennek teszed ezeket a feladatokat. Na de ne rohanjunk annyira előre, hogy most mit csinálsz, és hogyan szolgálod az Istent. Kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, hogyan nőttél fel, és milyen volt gyermekként az Isten képed?
0: Gyermekkoromban nagyon-nagyon szegények voltunk. 8 gyerekes családban nőttem föl. Édesapám beteg volt, édesanyám egymaga dolgozott, és nagyon nehéz volt az életünk, de édesapám és édesanyám mindig arra nevelt minket, hogy becsületesek, tisztességesek legyünk, és féljük az Istent. Katolikusok voltunk, római katolikusként nevelődtünk föl, de édesapám és édesanyám is keresztények voltak, tehát istenfélők voltak mind a ketten.
4: Tehát akkor volt egy egészséges istenképed már gyermekként is?
0: Hát nem teljes mértékben, mert ugyebár 8-an éltünk egy lakásban, és hogy mondjam, elég sok nehézsége mentünk keresztül, és én legjobban akkor, amikor gyerek voltam, akkor én a sportnak szenvedélye voltam, tehát szenvedélybeteg voltam a futball iránt, és hát amikor hazamentem az iskolából, akkor nekem ilyen hatoroszás edzések voltak. Nekem a futball volt a mindenem, és nekem, én azzal töltöttem az időmet, majdnem az egész gyerekkoromat. Nehéz volt a gyerekkor, mert az általános iskolából nekem ki kellett állnom 13 éves koromban, mert olyan körülmények voltak, hogy nekem el kellett mennem dolgozni, és 13 évesen elkerültem a csepelautógyárba dolgozni, és én ott végeztem el a 8. osztályt, mert 7. kiálltam, és a 8. osztályt ott végeztem el a csepelautógyárban, és ott jártam tovább iskolában is, esti iskolán, ott végeztem el több szakmát, raktam le csepelautógyárban, meg ott végeztem el a középiskolát is, esti iskolán. Tehát én nagyon nehéz életkörülmények között éltem. Nem azt mondom, hogy annyira szegények voltunk, hogy nem volt mit enni, de amikor 8 gyerek van egy családban, és én dunavecsei származású vagyok, tehát hála jó Istennek velünk az ottani magyar emberek és a tanárok, vagy bárkik az utcában soha nem éreztették velünk azt, tehát, hogy mi cigányok vagyunk. Nem azt mondom, hogy nem voltak nézeteltérések, de nem volt az a kép, ami általánosságban most jellemzi a cigányságot, tehát minket soha nem kezeltek le, és nem úgy bántak velünk, mint a mostani emberekkel. Tehát ezért ott teljesen más életkép volt. Teljesen másképp viszonyultak hozzánk az emberek. Röviden ennyi.
4: És akkor az Istennel való kapcsolatodat hogy élted meg? Milyen volt az Isten képed akkor?
0: Hát akkor nekem voltak álmaim gyerekkoromban, és ezek az álmok mindig úgy jöttek nekem, hogy amikor rossz dolgok történtek az életemben gyerekként, akkor egy magasságból, egy mélybe zuhantam lefele, és egyszer csak, amikor megérkeztem hosszú-hosszú zuhanás után, akkor hatalmas nagy fényáradatba érkeztem meg. Tehát akkor is már tudtam azt, hogy valamilyen formában engem Isten elhívott. Tehát tudtam azt, hogy Istennek terve van velem, mert ilyen látomást, tehát ilyen megnyilvánulást, ami folyamatosan ez az állam jött vissza nekem, akkor tudtam, hogy valami szándéka van Istennek velem. Tehát tudtam azt, hogy Isten létezik, és valamilyen formában majd el fog hívni engem.
4: Hány éves voltál ekkor?
0: Hát ez ilyen 8 éves koromban történt meg az első álom, és folyamatosan egész végig olyan jó 13-14 éves koromig jöttek ezek az álomképek végig. Ilyen fél évente, évente mindig visszajöttek ezek az álmok, de mindig ugyanezt álmodtam. Mindig ezt álmodtam. Egy ugyanolyan, mint hogy egy kút, egy olyan kútba esnél bele, ami feneketlen kút, és zuhansz, kapálódzol a mélységben, és egyszer csak hatalmas nagy világosság tárul a szemed elé, és megérkezel.
4: És ilyen fiatalon már felfogtad azt, hogy ez Istennel kapcsolatos álom, és hogy ő elhívott téged?
0: Ez abban nyilvánult meg inkább, hogy mindig-mindig jobban vonzoltam az emberekhez, és mindig-mindig próbáltam adni az embereknek. Tehát én voltam az, aki mindenben első volt azért, hogy tegyek valamit, hogy segítsek. Tehát mindig ez előtérbe került, hogy ha volt egy idős, akkor segítettem neki, hogyha valahol menni kellett, akkor én mentem el. Tehát az abban nyilvánult meg, hogy Isten a szívemre helyezte azt, hogy én próbáljak megtenni akkor már az emberekért. Tehát akkor már megkaptam azt az Istentől való kegyelmet, hogy én nekem az emberekért tennem kell, az emberekért jót kell tennem, jót kell cselekednem az emberekkel. Folyamatosan egész, hát mit mondjak neked, olyan 48-47 éves koromig jött ez a dolog, és akkor hirtelen, mint hogyha elvárták volna ezt, mert én keresztény üldöző lettem. Tehát én lettem Pál apostol.
4: Hát ez egy elképesztő dolog, hogy mit is jelent pontosan az, hogy valaki keresztény üldöző lett, és mit jelent az, hogy ő lett Pál apostol. Ugye ezt majd ki fogjuk fejteni, hiszen nem minden hallgatunk ismeri Pál apostolnak a történetét. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon érdekes témába fogunk belekezdeni. Továbbra is Rupa Gyula lesz a vendégem. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rupa Gyula az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Isten áldja meg Armando, és Isten áldja meg az összes rádió hallgatót.
4: Isten áldjon meg téged is, és egy nagyon érdekes dolognál hagytuk abba a beszélgetést. Az előző szegmensben azt említetted nekünk, hogy már fiatalon Isten elhívott téged, és tudtad, hogy jót kell cselekedned, viszont ez, mintha megszakadt volna, keresztény üldöző lettél, te lettél Pál apostol. Ez mit jelent pontosan?
0: Hát kérlek szépen, én megismertem a kereszténységet, de előtte Jehova tanú voltam 10 évig. És ugye már a Jehova tanúság az egy zárt közösség, ahol nem ismertük a Szent Szellemet, és nem fogadtuk el Jézus Krisztus, mint megváltót, az Urunkat, és teljes más képet kaptam a kereszténységről, és amikor jöttek hozzánk házba, és meghallottam egy konszervikusan is, hogy mennyi keresztény van, és milyen életmódot folytatna, én szó szerint meggyűlöltem a keresztényeket, és én szó szerint üldöztem, tehát szó szerint, amikor meghallottam ezt a nemet, akkor gyűlölet volt, és minden eszközzel, minden szóval kergettem, üldöztem a keresztényeket. Tehát nem tudtak előttem megmaradni, tehát én nagyon-nagyon csúnyán viselkedtem, és nagyon-nagyon förtelmes dolgokat tettem. Tehát szó szerint, mint Pál apostol, hogy üldözte a keresztényeket, én is üldöztem a keresztényeket, mert más nem volt egy tiszta kép előttem, hogy valójában ki is az az Jézus Krisztus, ki is az az Isten, és ki a Szent Szellem. És sajnos elragadott az ördög, és vitt, nagyon sokáig vitt, ezt körülbelül 2 éven keresztül csináltam, hogy üldöztem a keresztényeket. És amikor már elkeseredett voltam, hogy mi lesz így velem, akkor jött egy hatalmas nagy változás az életembe. Beteg lettem. Nagyon-nagyon beteg lettem. Volt egy visszatérő betegségem, ami egy vesekő volt, előtte kétszer volt vesehomokom, és az utolsó alkalomnál már egy babszem nagyságú vesekövem lett, 1 cm és 1,23 mm.
4: Az elképesztő fájdalommal jár.
0: Hát hatalmas, tehát vertem a fejemet a falba, és vergődtem a földön, tehát semmilyen orvosság, semmi nem azt állt, bármit is szedtem, semmi nem azt állt, ugráltam, lépcsőztem, mindent csináltam, semmi nem azt állt, és akkor mondtam a fiamnak, hogy hát nem tudok beülni az autóba, rakjatok be az autóba, és vigyétek be az ügyeletre. Bevittek az ügyeletre, 10 órakor volt, este 10-kor bevittek az ügyeletre, és az ügyeleten rögtön meg útra hangoztak, és akkor kinyomtatták a fotót, hogy egy babszem nagyságú kő van a vesémbe, meg kell műteni. Kivittek a műsorra, mert műtésre került a sor, és addig műtött az orvos, és addig rám raktak egy infúziót. Kiraktak a folyosóra, ráültem ott egy ilyen műtős asztalra, és elkezdtem imádkozni Istenhez, hogy ó Istenem, hát én úgy féltem a tűtől, mindentől, úgy féltem, hogy valami eszméletem, nem hagy még műtéttől, hogy engemet megműtsenek. És elkezdtem imádkozni Istenhez, hogy ó Istenem, hogyha most vagy az égben, akkor segítsen nekem, és ments meg engemet, mert annyira félek, és tudom, hogy meg fognak műteni, és félek a műtéttől. És volt nekem egy barátom, aki itt volt Kusszan Miklóson, az Omega gyülekezet egyik pásztora, Dezső Dedi nagy, és egy alkalommal a lányomnak profétát, és én ott voltam bent a teremben, mert azért kíváncsi voltam azért a keresztényekre, és ott megismerkedtem vele. És egyszer csak csörög a telefon, olyan éjfél és fél egy környékén, és ez a Dedi pásztor hív engemet. És akkor mondja, hogy Isten áldjon, testvérem, Isten áldjon. Azt mondja, hát szólt neki a Szent Szellem, hogy baj van velem, kórházban vagyok, fel kell, hogy hívjon. Hát mondom, igen, mondom, kórházban vagyok, és nem sokára műteni fogjuk. Azt mondja, hogy megengedett, hogy imádkozzak, érted? Hát mondom, én is elkezdtem imádkozni, de hogyha te imádkozol, értem, akkor nagyon szépen megköszönöm. És ahogy elkezdett imádkozni, a testvér értem, ő is sírva imádkozott, én meg sírva hallgattam végig az imáját. És elég hosszúra nyílt az ima, mert elég sok mindent, bűnmegvallástól kezdve mindent belefoglalt a testvér, és addigra lefolyta. Mire vége lett az imának, addigra lefolyta az infúzió is. Elköszönt a testvér, és benne megszűnt minden fájdalom. Jött a nővér, és akkor mondom a nővérnek, hogy nővér, csoda történt velem, meggyógyultam, az én Istenem meggyógyított engemet, legyen szíves szólni a főorvosnak, az ügyeletes orvosnak, hogy engem már nem kell műteni. És a főorvos, és akkor mondja, hát az előbb reggel útrahangoztam, meg ott van a fotó, hát biztos, hogy meg kell műteni. Mondom, ne haragudjon, főorvos úr, engem biztos, hogy nem fog megműteni, menjünk vissza, és útrahangozzon meg, mert nekem a Jóisten engem már meggyógyított, tehát én már nem vagyok beteg. Jó, hát ha maga ennyire akarja, akkor menjünk el oda, és akkor meg útrahangoz. És amikor az útrahangot rám rakta, akkor tátva maradt a szája, és mondja, hogy nem találom a követ. Nem találom a kezét, és végigment, ugyebár a húgycsatornán is végigment, és sehol nem talált a követ. Azt mondja, volt vécén. Mondom, doktor úr, hát nem tudtam vécére elmenni, mert rajtam volt az infúzió. Tehát ültem végig, csak közben volt egy testvér, és imádkozott értem, és az én Istenem meggyógyított engemet. Ugye már itt azért hozzá kell tenni, hogy az ima közben a testvér elmondotta velem a befogadó imát is, ahol én befogadtam a a Krisztus, a názáreti Jézus Krisztus, mint megváltómat, uramat. És talán akkor amikor tettem a befogadó imát, akkor történt meg velem a csoda, és akkor gyógyított meg engem Jézus Krisztus, és akkor tűnt el ez a vesekövem. És ez volt a változás az életemben, és ez volt az a fordulópont, amikor elkezdtem keresni Istent, amikor csodát tett velem. Mert én akkor igazából én olyan istenférő lettem, hogy teljes mértékben megváltozott. Ez 2019-ben volt. Ott teljes mértékben megváltozott az életem. Teljes mértékben azt mondtam, hogy én nekem az Urat keresni kell, és most már valamilyen módon sokkal többet kell megtudnom róla, és sokkal többet kell hálásnak lennem, és adnom is ezért a dologért, amiért engemet ő meggyógyított.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Trupa Gyulával.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rupa Gyula az én vendégem. Köszöntelek téged a stúdióban.
2: Isten áldjon.

0: meg Ármándon is, és Isten áldjon meg minden egyes diktárgó rádióhallgatót is.
1: Isten áldjon meg téged is, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy kaptál egy álmot, aztán erre az álomra pedig rögtön jött a válasz. Kérlek, meséld el nekünk ezt a történetet.
0: Hát így van, egy szabolcsi ismerősöm fölhívott, hogy van egy 5 hektár földje, hát próbáljuk meg közösen termelni valamit rajta. De hát se vetőmag, se pénz, semmi. Tehát hogy kezdjünk ennek a dolognak? Hát és akkor mondtam neki, hogy majd visszahívlak, hogyha tudok valamit intézni, akkor majd visszahívlak. Hát én ugyanúgy kikértem Istennek a imában a tanácsát, hogy mit jövő legyek, Istenem. Mondd meg, hogy hova forduljak és mit tegyek. Hát akkor én már elég jó kapcsolatban álltam a miniszterelnöki hivatalban egy-két emberrel, meg a Agrár és Vidékfejlesztési Minisztériumban is, mert előtte én politikus voltam, csak én erről nem szeretnék túlzottan beszélni, és meg volt a kapcsolat a rendszerem, és hát telefonáltam a minisztériumba, mindkét minisztériumba, hogy van nekem egy ilyen tervem, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha ebben segítenénk a rászoruló embereknek, népkonyháknak, stb. És abban a pillanatban, amikor én ezt elmondtam, azt mondták, hogy ez egy csodálatos ötlet, hát ezt muszáj, hogy támogassák. Tehát ez kell, hogy támogassák ezt az ötletet. Ez februárban volt, és március végén, április elején már mind a két helyről azt mondták, hogy támogatják, tehát hivatalosan is megerősítették, mert be kellett adnom egy válságkonzorciumi támogatói programot, kellett megírnom, és ezt be kellett mind a két minisztériumhoz küldeni, és mind a kettő helyen azt mondták, hogy sikeresen támogatják ezt a programot. A miniszterelnöki hivatalból kaptam rá 1 millió forintot, az Agrár és Vidékfejlesztési Minisztériumból pedig 800 000 forint értékű vetőmagot kaptunk. Különböző vetőmagokat kaptunk, és akkor hát itt elindulhatott az a munka, hogy lementem Szabolcsba, kerestünk olyan szemét, aki megművelte a földet, elvetette, és akkor elkezdtünk rajta dolgozni. Tehát akkor még nem volt ilyen hatalmas az üzemanyagár, tehát még kiskutat tudtunk kalkulálni, úgyhogy még maradjon is egy kevés, ne saját pénzből, de hát nem tudtuk megoldani, tehát nekem a saját pénzből kellett Szabolcsba járni, de nem ez a fontos. Hanem az a csodálatos dolog, hogy amikor elkezdett érni az uborka, tehát a termés jött a spárgatok, jött a dinnye, jött az uborka, tehát jött a termés, és Isten nagyon-nagyon gazdagon megáldott minket, mert abban az évben megismerkedtünk a Szabolcs-Szatmár megyei, Vármegyei, akkor még nem Vármegyei, csak simán Szabolcs megyei étkeztetési centrummal, Nyíregyházi étkeztetési centrummal, akik 3 megyében látták el a népkonyhát. Tehát a rászoruló embereknek, családoknak főztek.
1: Ez valami csodálatos.
0: És oda hordtuk be, meg ők is jöttek teherautókkal, és hordtuk be a megtermelt zöldségféléket. Dicsőség az Úrnak, abban az évben 150 000 embernek tudtunk valamilyen formában segíteni az 5 hektáros területről. Tehát ez valami hatalmas nagy dolog volt, tehát rengeteg fotó készült, rengeteg videó készült, és rengeteg aláírás is készült természetesen, és ez mind be is került a miniszterelnöki hivatalba, tehát második évben be is vittem elszámolásként természetesen, és ott egy hatalmas nagy gratulációt kaptunk, de nekünk nem az volt a fontos, hogy ember gratulált nekünk, hanem az a csodálatos dolog, hogy megismerték Istennek a munkáját, hogy Isten milyen csodálatos. Tehát, hogy Isten mennyire tud gondoskodni a pandémia idején is, és mi nem féltünk menni az emberekhez, mert vittük az emberekhez is, házakhoz vittük a zöldségféléket, és amikor mentünk a házakhoz, és osztottuk nekik, tudod, az emberek, amikor zárt kapuk mögött zárt ajtók voltak, és meg tudtak nyílni az emberek, és azt látta rajtuk, hogy hoppá, ezek az emberek ide jönnek, és nem félnek attól, hogy meghalnak, hogy elkapják a betegséget. És akkor mondtuk, hogy nem, hát miért félnénk? Hát Isten velünk van, hogyha Isten ilyen dologban meg tud minket áldani, akkor miért kellene nekünk félni attól, hogy ide jövünk hozzátok, és hozunk nektek élelmet. Tehát ez nálunk természetes dologgá vált, hogy Isten, hogyha valamit tesz értünk, akkor nem azért teszi, hogy a másik nap meg meghalljunk. És ez egy csodálatos dolog, mert én utána tudtam meg ezt a dolgot, hogyha valaki Isten kegyelméből van, tehát Isten kegyelme alatt van, akkor az Isten nem engedi, hogy elkapjam bármilyen betegséget is, vagy rosszat. Csak akkor én még ezt nem tudtam, hanem elkezdtem Isten munkájában dolgozni. Tehát Isten elkezdett munkálkodni bennem úgy, hogy én nem is tudtam róla, csak hát mindig fohászkodtam hozzá Istenhez, és Istennek folyamatosan áldások is jöttek rám, nem csak rám, hanem a családra is. És hát ez folytatódott a következő évben is, 2021-ben is.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetés Rupa Gyulával. Tartsatok velünk a következő órában is.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
2: Őrizetbe vettek a rendőrök egy fiatal embert, aki tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság az MT-vel. A 19 éves fiatal ember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin belobbant, írták. A nyomozók őrizetbe vették a férfit és kezdeményezték letartóztatását. A gyanúsított részben elismerte tettét áll a közleményben, a rendőrfőkapitányság emberölés büntet kísérlete miatt rendelt el nyomozást. A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni, és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba. Magyarországon a levendula termesztési területe az elmúlt években folyamatosan csökkent. 2025-ben 170 hektáron termesztették a növényt főként szárított virágdrog vagy illóolaj előállításáért. A legnagyobb termőterületek Pest-Somogy, Tolna és Veszprémvár megyében vannak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács közös közleményben az MT-vel. Felidézték, hogy Magyarországon a levendula jellemzően június és július között virágzik, az optimális betakarítási idő viszonylag rövid, egy hét. A levágott virágokat szárítják, vagy illóolaj lepárlásra használják. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolaj tartalmú. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungarometa honlapján. Az évszakról készített videó szerint az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál. A középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot, ezzel a 20. század kezdete óta a 9. legmelegebb tavasznak bizonyult. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haladta meg az átlagot, és ezzel a 8. legmelegebb március lett 1901 óta. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban 79,2 mm volt, ami az 1991-2020-as évek átlagának csupán 57%-a.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és pedig a Trájó az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rupa Gyula az én vendégem. Köszöntelek téged!
5: Isten áldja meg Ármandó, és Isten áldjon meg minden egyes hallgatót, és minden egyes testvért.
4: Isten áldjon meg téged is. Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy elkezdtél egy szolgálatot csinálni, amiben Isten nagyon megáldott téged, az ő kegyelme benne volt ebben mindenhol. Megnyíltak az ajtók előtted, és lehetőséged nyílt családokon segíteni. Mondtad, hogy 2021-ben is folytatódott ez a történet. Hogyan folytatódott?
5: Hát 2021-ben ugyanígy folytatódott tovább, hogy ezt a válságkezelő programot ugyanígy tovább folytattam és beadtam a két minisztériumba, és ugyanúgy támogatva lett ez a program. És 2021-ben is dicsőség az Úrnak, hogy hogy nagyon-nagyon csodálatos módon történt ez a dolog, és ott az, egy kicsikét az első vetés az nem sikerült, és itt az első, vagy a második évben csak ilyen 80 ezer embernek tudtunk adományozni, de itt még mindig nem történt meg az én életemben az az áttörés, hogy, alá merítkezzek. Tehát dolgoztam Istennek a szolgálatában, Isten használt engem, rengeteg programban, rengeteg olyan dolgot tettem az emberekért, ami, a közösséget építette, képzéseket, tanfolyamokat terveztünk itt a, az irodában nálunk, a TEFFEL vagy a felnőtt képzőközponttal, és próbáltunk meg az embereknek segíteni. Ugyebár ott még a pandéria működött, és azért történt nekem az életemben egy, szomorú dolog is, mert édesanyám meghalt, és pandériában meghalt. Ez 2020 decemberében volt, amikor meghalt.
4: És utána
5: hát nekem három hónapig nekem úgy történt, úgy zajlott az életem, hogy este 5 órától hajnali 2-3 óráig ültem a nappaliba az asztal előtt, és a tévét hallgattam, dicsőítőt hallgattam, semmi más nem tudta lekötni a figyelmet, csak Istennek a, Istennek való dicsőítő, dicsőítés, ének, és magának az Isten szava volt az, ami le tudta kötni a figyelmet, és akkor hirtelen jött egy változás az életembe, mert a középső lányomnak megszületett kisbabája, egy kislány, akit úgy hívnak, hogy Zaina, és talán Isten azt gondolta, hogy egy élet elment, és egy élet jött. Tehát nem csak, rossz volt az életemben, hanem hozott egy áldást is az életemben, mert egy olyan, gyermeket adott nekem, aki, teljes mértékben betöltette a szívemet. Tehát azt az űrt, ami keletkezett a szívembe, hát ez a kislány most, is ő tölti be, Istenen kívül természetesen, de, akkor ő töltette be ezt az űrt. És hát akkor még jobban rátettem magamat arra, hogy hát menni kell és keresni kell Istent, és elkezdtem járni egy gyülekezetbe. Itt helyben egy gyülekezetben elkezdtem járni, aminek Boldog Isten gyülekezet a neve, és egy rokon volt, Rupa Laci volt a pásztorom, és abba a gyülekezetbe mentem el. És 2022-ben, amikor szintén elindult a, földprogram, én 2022. júliusában alámerítkeztem dicsőséghez onnan, a testvéremmel, az unokatestvéremmel együtt, tehát a lányomnak, az unokaöcsémmel, a hugomnak, a fiával, aki egy szellemi fogyatékos gyerek, aki 5 éves ésszel bír, és ráadásul még rákos daganatos beteg is volt, és ővel emelítkeztünk együttbe. És ott kezdődött el nekem az igazi Istennel való életem és kapcsolatom, akkor, amikor alámerítkeztem. Hát onnantól kezdve szó szerint, mint amikor, föllőnek egy rakétát, és elkezd magasan fölfele ívelni, tehát én is így kezdtem el ívelni Istennek a munkájában. Nem a világi munkában, hanem Istennek a munkájában kezdtem el fölfele ívelni, és akkor jöttek az igazi áldások az én életemben, meg a családnak az életében is elkezdett az áldás jönni. Ez egy hosszú történet, mert itt folyamatos bizonyságok kezdenek jönni az életembe. Tehát azóta, amióta én alámerítkeztem, itt hetente, két hetente jönnek bizonyság az életembe. De ott egy hatalmas nagy bizonyság jött, amikor mi alámerítkeztünk. Akkor, ugyebár az én unokatestvérem az egy áttétes rákos daganatos beteg volt, akinek az agyában, a gyomrában és a lábában, a lábszárában volt egy ökörnyi nagyságú daganat, a fejében meg egy ilyen 10 cent is, a gyomrában meg szintén ilyen gyermeknagyság rákos daganat volt, ami teljesen már áttétes volt neki. És Hát ugyebár Istennek a szolgája lettem, és nekem azon kellett munkálkodnom, hogy meggyógyuljon a testvérem. És felhívtam azt a pásztort, a Dezső pásztort, hogy testvér, imádkozni kellene a testvérért. És a testvér imádkozott, de azt mondta, hogy sok olyan dolog van az életében az öcsémnek, ami miatt nem fog még meggyógyulni, de el fog jönni a gyógyulás az életében. És nekem akkor a tervemben volt az, hogy tartok egy dicsőítő napot, ami Magyarországon szerintem az egyedülálló volt, hogy egy roma napot, egy cigány napot összekötöttem egy dicsőítő alkalommal. Tehát én úgy gondoltam, hogy nem csak azért kell hálás lenni, hogy mi cigányok vagyunk, és a kultúránk az nagyon-nagyon fontos, hogy a kultúránk az ne halljon ki, és tovább vigyük a kultúránkat, de én úgy gondoltam, hogy Istennek is hálát kell adni azért, hogy mi vagyunk, és a kultúránkat is tudjuk vinni, és hogy ne csak mi ismerjük meg az Isten igényét, ne csak a cigányok részesüljenek ebben, hanem egy szabadtéri dicsőítést szerveztem meg, ami nagyon-nagyon csodálatosan sikerült, mert 330 kilométerről jöttek Debrecenből, Hajdúsámsomból, ottan a környékéről, akkor voltak innen Kossá Miklósról három dicsőítő csoport, tehát csodálatosan zajlott le ez a dicsőítő nap, és itt volt ugyebár Olá Gergő is volt, aki egy jó óra aztán dicsőített itt nekünk itt. Tehát egy csodálatos nap volt, ami nekem még jobban azt mondta, hogy hát igenis szolgálni dicsérni kell az Urat, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor azok az áldások és azok a dolgok nem fognak jönni az életünkbe. Csak Isten az, ami meg tudja változtatni az életünket is. Én azt akartam, hogy az én testvérem az gyógyuljon meg. Minden erőmmel és minden hitemmel hittem azt, hogy Isten meg fogja gyógyítani az én testvéremet, az én öcsémet. És az Úr kijelentette nekem is, meg a feleségemnek is, mert ugye a feleségem már előtte be volt merítkező, hogy meg fog gyógyulni az öcsém, csak hát sok olyan dolog van az életében, amit el kellene hagyni. Mert a legnagyobb dolog az volt, hogy hát ugyebár szellemi fogyatékos lében, de volt neki az életében egy törés, és gyűlölet volt a szívében. És én amikor ezt megtudtam, akkor mondtam neki, hogy öcsém, próbáld meg elengedni azt a haragot, ami a szívedben van, mert anélkül nem fog menni a gyógyulás. És akkor azt mondta, hogy hát ő annyira gyűlöli ezt az embert, és nem tudtam, hogy ki az, mert nem mondta meg, hogy ki az. És mondtam neki, hogy meg kell tenned, mert hogy addig nem teszed meg, addig nem lesz gyógyulás az életedben. És hát ugyebár elkezdett romlani neki az állapota az öcsémnek, és én mentem Szabolcsba dolgozni, de és a feleségemet küldtem föl velük, húgomékkal, hogy menjenek föl a kórházba. Mert több mint 50 sugárterápiát kapott a lábára, és kezdettek újra előjönni, hogy rosszul lett a gyerek. És hát amikor fölmentek, bementek az orvoshoz, az orvos azt mondta, hogy nagyon-nagyon rossz ír kell, hogy közeljön vele, mert le kell, hogy vágni. Meg kell várni a gyereknek a lábát, mert máskülönben nem éri túl. Tehát muszáj volt neki, muszáj lesz levágni neki a lábát.
4: Elképesztő. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, ezt a sztorit fogjuk befejezni, úgyhogy kedves hallgatóink, mindenféleképpen érdemes velünk maradni, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rupa Gyula az én vendégem, köszöntelek téged!
5: Isten áldjon Ármandó testvérem, és mindenkit áldjon meg a Názareti Jézus Krisztus.
4: Téged is áldjon meg. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy bement a kórházba, közölték vele, hogy a gyereknek a lábát mindenféleképpen le kell vágni. Hogyan folytatódik a történet?
5: Így van, és a feleségem ott volt kint a folyosón, és a gyerek szó szerint kitörte az ajtót, és szaladt a folyosón végig, hogy senki nem fogja levágni az én lábamat. Az én lábamat nem fogja senki levágni, mert az én Istenem nem engedi, hogy levágják a lábamat. És hát jöttek haza, és ugyebár nagyon-nagyon szomorú lettem, nagyon-nagyon elszomorodtam, és hát sokat imádkoztunk érte. És akkor az a testvér, aki felhívott engem, amikor volt a betegségem, és meggyógyultam, mondta, hogy van egy pásztor találkozó kapott szekcsőn, ez Pécs alatt van, menjünk el oda. És töltsünk ott már egy pár napot, ilyen ima alkalmak vannak, meg ilyen képzés van, ilyen pásztor képző, és rengeteg ima alkalom van. Hát én a feleségemmel beültünk a kocsiba, és másnap reggel elmentünk oda, és akkor én még cigarettáztam. És amikor ott az alkalmam voltunk, és rengeteg testvért megismertem, rengeteg embert megismertem, és rengeteg szép ima és jó ima volt, és rengeteget tanultam Istenről, Szent Szellemről és Jézus Krisztusról. Hát másnap is azt mondtam, hogy én elmegyek, mert Istennek a jelenléte nagyon jó. Nagyon jó Istennek a jelenlétében benne lenni. És másnap reggel hajnalban indultunk, mert az egyik barátom, aki adományozni szokott, azt mondta, hogy ad egy pár láda sárga dinnyét. Mondom, akkor 100-an vagyunk ott ezen a pásztor találkozón, akkor viszek nekik dinnyét. És hajnalban már fölkeltem 4 órakor, és van a szobánkban egy üvegasztal, és arra volt letéve a cigaretta, és én hozzá se nyúltam a cigarettához, kimentem a kocsiba, feleségem megjön utánam, és hozza utánam a cigarettát. És akkor mondom neki, hogy drágám, nekem az a cigaretta már nem kell. Azt mondja, de hát cigizel, nem? Hát én tőlem a jó Isten azt már elvette, de nekem már nem kell a cigaretta. És attól a naptól kezdve nekem az Isten elvette a cigarettát. Tehát de nekem nem kellett. Tehát ezt úgy képzeld el, drága testvérem, hogy én 43 évig cigarettáztam. Tehát én 8 éves korom óta cigarettáztam. Tehát én
4: aktiválás voltam.
5: Két doba cigarettát szívtam, és reggel 4 órakor, amikor felébredtem, és amikor elindultuk, az Isten tőlem elvette a cigarettának a démonját, mert az egy démon, ami rabságba tartja az embert, egy függőségét teszi az embert, és nekem ez...
4: És ez egy nem jó dolog, ugye? Ez negatív dolog.
5: Így van. Ez egy negatív dolog, így van. Ez egy függőség, ami sok embernek az életét szétrombolja, meg tönkreteszi, meg különböző dolgokat tesz benne. De az a lényeg, hogy hát elindultunk, és hát a feleségem azt csodálatosan érezte magát, meg én is, és aznap az utolsó alkalom az úgy történt, hogy 6 órától este 8 óráig imádkozni kellett. Egy ima képorosztás imát vezetett be a pásztor, az a meg a gyülekezetnek a főpásztor, a Süveges Imre volt, és imádkozni kellett a nemzetekért, az országokért, a falunkért, a városokért, tehát mindenkiért imádkozni kellett, és egy Horváth Tibi nevezetű borsodi testvérrel imádkoztunk, ketten a feleségemmel, mert 3-as láncokat kellett alkotni, és úgy kellett kézenfogva imádkozni. És amikor elkezdtük az imádkozást, én azt éreztem, hogy kívülről, mint egy gázpörkölővel égetnék a testemet, de belülről meg jéghideg vagyok. Tehát hiába ég a testem, belülről meg folyamatosan hűtött le. az égéstől, tehát a forróságtól, és azt éreztem, hogy dől belőlem az ima, és elkezdtem nyelveken beszélni. Tehát ezt sokan nem értik meg, mert nem keresztények, de amikor a Szent Szellem betölti a keresztényeket, az első megnyilvánulása a Szent Szellemnek az, hogy elkezdenek az emberek nyelveken beszélni. Pünkösd napján, amikor Jézus Krisztus meghalt, és azt mondta, hogy amikor elmegyek, akkor el fogom küldeni nektek az üdvözítőt, a megváltót, a Szent Szellemet, amely el fog vezetni benneteket jóságra, békességre, igazságra és a szeretetre, és ott lesz veletek, és nem hagy benneteket árván. Na hát én is így voltam, hogy pünkösd napján, amikor a főházba is betört a Szent Szellem, és betöltötte az ott lévőket, a több mint 50 ember volt a főházba, és nyelveken szóltak és imádkoztak, hát én is így voltam vele. És amikor vége volt az imának, akkor odajöttek hozzám, az összes testvér odajött hozzám, és nevettek rajtam. És akkor kérdeztem, hogy most mit nevettek? Olyan ne nevetni vagyok, hogy imádkoztam? Nem. Utána nézd meg, hogy nézel ki. És képzeld el, mint amikor valakit leöntenek egy vödör vízzel, az én ruhámból is csavarni lehetett a vizet. Tehát úgy megizzasztott a Szent Szellem, tehát úgy betöltött a Szent Szellem, hogy szó szerint dőlt belőlem a víz. És aznap volt az életemben a teljes változás, hogy amikor betöltött engemet a Szent Szellem. Onnan, amikor hazajöttünk, akkor persze este volt már, de hát onnantól kezdve már elkezdett munkálkodni bennem a Szent Szellem, és onnantól kezdve már nem én vezettem magamat. Tehát nem én voltam az, aki azt mondta, hogy ezt kell tenni, vagy azt kell tenni, hanem ráhallgattam a Szent Szellemre, és megpróbáltam azt tenni, amit kijelentésben, vagy álomban, vagy Biblia vers által mutat nekem a Szent Szellem. És minthogyha teljesen kicserélődött volna az énem, kicserélődött volna minden egyes mondani valóm, tehát annyira megváltoztam, hogy azt mondták itthon is, hogy mi ez a nagy változás, tehát elhagyod a cigarettát, nem beszélsz olyan dolgokról, azt mondod, hogy befejezed a politikát is, nem csinálod a politikát is, csak Istent és csak az embereknek szolgálsz, hát ez hogy lehet? Hát mondom úgy, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Hogyha mi Istent keresünk, akkor Isten az jobbjával minket támogat, mert aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyittatik az ajtó. És én kerestem az Urat, én folyamatosan kerestem az Urat. És amikor visszajöttünk erről a kaposszekcsői pásztor ima alkalomról, ugyebár az első dolog az volt, hogy menjek a testvéremhez, mert Szent Szellem mert tele voltam, és a Szellem vezetett engem, hogy mennem kell a testvéremet, meg kell gyógyulni a testvéremnek. És tenni kell azért, hogy a gyógyulás megtörténjen az életembe, az életében. Csak hát itt volt egy olyan dolog az ő életében, ugye bárhogy nem engedte el a haragot, és volt egy kutyájuk. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a kutyákban is nem csak az emberekbe költözik bele a démon, hanem állatokba is belemegy a kutya, vagy a démon. És ez a kutya is démonizált volt. Ez a kutya is démonizált volt. Tele volt démonokkal. És hát ugyebár beteg volt a testvérem, és akkor elmentünk Imre apostol, amikor ott voltunk, akkor fölimádkoztattunk neki egy zsebkendőt. És Imre pásztor azt mondta, hogy rakjuk a feje alá a gyereknek, és folyamatosan ott legyen a feje alatt, és valószínűleg meg fog gyógyulni.
4: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, ettől a zsebkendős témától. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Rupa Gyulával. Maradjatok velünk!
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Rupa Gyula az én vendégem, köszöntelek téged.
5: Isten áldja meg Armandó, és Isten áldja meg minden egyes hallgató.

0: nem ott laktak, nem csak ott laktak Dunabecsén, hanem van nekik egy másik házuk is, és elmentek Bátán laktak, elmentek Bátára haza egy-két cuccért. És ez a kutya, képzeljétek el, mert nem volt bezárva az ajtó, hanem el volt engedve a kutya. Ez a kutya kinyitotta a szúnyog ajtót, bement a lakásba, bement a legutolsó a gyereknek a szobájába, az órával lelökte az összes könyvet, az órával elkezdte lapozni a Bibliát, és kivette a zsebkendőt, és darabokra szaggatta, és megfogta magát, és kiment a kutyaházba. És innentől kezdve ugye már megtudtuk azt, tehát én éreztem a kutyán, mert akárhányszor mentem a húgomékhoz, édesanyáméknak a házához, állandó jelleggel meg akart ölni engem, sőt kétszer el is szakította a láncot, és jött volna nekem, csak az ida elkapta, és nem engedte. És aznap, amikor ez megtörtént, ez a dolog, felhívott engem az ida. A feleségem nem tudott velem átjönni, hanem én mentem át kocsival, és mondtam, hogy hát ezt a kutyát innen el kell tüntetni, mert démonizált ez a kutya. És biztos, hogy rossz szellemiség van benne, és valószínűleg, hogyha betegséget is ez okozta az öcsémnek a testébe. És a kutya folyamatosan, ahogy beszéltem a húgommal, folyamatosan ugatott. És amikor kimentem, jöttem volna el, a kutya elszakította a láncot, képzeljétek el, és akkor elkapta az ída a kutyát. Ugyebár ez nem olyan szokmányos dolog keresztényeknek, hogy én elkezdtem a gonosz démont űzni a kutyából, és a kutya annyira démonizált volt, hogy elfordította a fejét. Tehát nem tudta a szemébe nézni a kutyának, és hiába mondtam, elfordította a kutya fejét, és amikor abba hagytam, mert ott volt a közelében az ída, mondom, nem üzem belőle a démont, mert hogyha ha valami van, akkor meg fogja támadni, és abban a pillanatban, amikor én abba hagytam az ídát megharapta a kutya. Abban a pillanatban megharapta a kutya. Tehát, ahogy kimondtam, hogy nem csinálom tovább, abban a pillanatban megharapta a kutya. És akkor azt mondta, tényleg azt mondta a húgom, hogy ennek a kutyának innen mennie kell, mert tényleg ez a kutya rossz szellemiségű, tele van démonnal ez a kutya. Na hát, történtek az események, és ugyebár itt nálunk folyamatosan jártunk Isten tiszteletekre, jártunk a gyülekezetbe, és mindig mondogattam a Larikának, hogy Larika, sokat imádkozok érted, de akkor fog igazából megjönni a gyógyulás a te életedben, hogyha el tudod engedni a haragodat. És egyszer kint állok a kapuba, és jön az én öcsém, és fölrakja mind a két kezét, olyan 100 méterre volt tőlem, hogy bátya, azt mondja, megtörtént a csoda. Hát mi történt? Azt mondja, el tudtam engedni a haragomat. Nem haragszok már. És mondom, ki volt az, akire haragudtál? Megtudhatom, hogy ki volt az? Igen. Azt mondja, a bátyja. Az én édes testvérem volt, a bátyám volt. Aki gyűlölt, aki iránt haragot táplált, az öcsém. És akkor én azt mondtam neki, hogy az Isten, amikor kimondtad azt, hogy te már elengedted és nem haragszol, az Isten kijelentette nekem azt, hogy te meg fogsz gyógyulni. És azon a héten, csütörtök vagy pénteken, nekem megint mennem kellett Szabolcsba locsolni, és mert akkor volt 2022-ben volt a legnagyobb szárazság, 6 hónapig nem volt víz Szabolcsba és környékén. A legnagyobb szárazság, én azt gondolom, hogy az évszázad szárassága volt 2022. Megint menni kellett nekik föl, hogy most már műtétre készítsék, hogy levágják neki a lábát. Tehát mi tudtuk, hogy ő meg van gyógyulva, mert tudtuk azt, hogy Jézus Krisztus őt már meggyógyította.
1: Amen.
0: És hát mennek föl, feleségem szintén megy velük föl, és az orvos nézi a véreletményt, nézi a röntgent, a CT-t, mindent nézi.

0: fejét nézik, hasát nézik, lábát nézik, mindent nézik, nem találnak semmit. Hova tűntek a daganatok? Nézik a vérét, nincs a vérében. Tehát ő áttétes volt. Tehát benne volt a vérében. Mindenhol ott volt neki a rák. És semmit nem találtak. Nem volt a fejében, nem volt a gyomorában, nem volt a lábszárában, nem volt a vérében. És azt mondta az orvos, ő még ilyet nem látott. Tehát azt mondta Alarikának, hogy magának olyan istene van, amit én szeretném megismerni, mert magának csodálatos istene van, mert magát meggyógyította egy olyan betegségből, amit én még soha nem láttam, és soha nem tapasztaltam. Tehát én a szememmel láttam, hogy ökölnagyságú, meg fejnagyságú daganatok vannak magában. És nincs, eltűnt egyszerűen. És sírva szaladt ki a Valika, és ölelte meg az anyját, meg a feleségemet, hogy mekkora csoda történt vele. Mekkora csoda történt vele. És hát persze, hát előttön hívtak engemet, tehát én is majd kibújtam a bőrömbe, hát, és azt mondtam, hogy hát, uram, hát csak egyedül te tudsz ilyen csodát arra képes lenni. Senki más. Tehát ekkora dicsőséget és ekkora kegyelmet csak te tudsz embereknek adni, hogy egy fiatal gyereket, egy 24 éves gyereket meggyógyítasz, és ráadásul egy beteg gyereket, mert szellemi fogyatékos gyerekről beszélünk. És higgyétek el, hogy ez a gyerek beszédhibás is. És amikor a gyülekezet elé kiállt, és elkezdett beszélni, mert beszédhibás is volt, akkor az Istennek a szelleme rászállt, és a szellem beszélt belőle, és folyamatosan beszélt, és úgy beszélt, mint egy 30 éves keresztény. Úgy dicsérte az Istent, hogy mit tett vele. Úgy mondta el a bizonyságát, hogy még én sem tudtam volna úgy elmondani ezt a bizonyságot, az ő gyógyulását és az ő hitét, hogy mennyire hitt az Istenbe, hogy ő meg fog gyógyulni. Tehát egy csodálatos dolog történt. Tehát olyan áldás, tehát ezek mind olyan dolgok, amik egy természet ellenes világban, mert egy természet ellenes világban élünk, és egy természet feletti beavatkozás történt. Ez a természet feletti beavatkozást csak egyedül Isten, Jézus Krisztus által tudja megtenni, mert ő az egyedüli gyógyító. És a dicsőség az Úrnak, amikor megtörtént ez a gyógyulás, ugyebár jártam le a földre, és hát én azt gondoltam, hogy hát akkor a szárazságban, hogy 6 hónapja nem esett az eső, és amit én locsolok, abból nem lesz semmi. És a gyógyulás után egy hétre lemegyek, és képzeljétek el, olyan jó az Isten, hogy ilyen 8-10 kilós spárgatökök, ilyen 4-5 kilós sárga dinnyék, 5-6 kilós görög dinnyék, a szárazságban, 40 fokos melegben, több mint 50 mázsa volt. Tehát jöttek terrautóval, és úgy megpakolták a terrautót, 2 terrautóval jöttek, hogy nem győzték elvinni. Tehát Isten nem csak a szellemi áldásokban részesített, hanem fizikai áldásokban is. És ez annyira csodálatos ez a dolog, hogy el kell hinnünk, az embereknek el kell hinni azt, hogyha mi keressük az Urat, és szolgáljuk az Urat, és nem csak tapogatózunk a sötétségben, hanem azokat az igei dolgokat, amit Jézus Krisztus a tanítványaiknak is elmondott és megtanított, azt mi is ugyanúgy próbáljuk megkivitelezni az életünkben. Mert nem csak az a fontos, ami néhány kereszténynél, hogy elmegy egy gyülekezetbe, meghallgatja a pásztort, elmond egy imát, esetleg még egy bűnmegvallást is tesz, azzal nem fog megmenekülni. Az Isten nem szék melegítőknek hívta el a keresztényeket. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy menjetek szerte a világon, hirdessétek az evangéliumot a nemzeteknek, és tegyetek tanítványokká minden népből, minden nyelvből, minden nemzetből. Akkor, amikor elmegy, azt mondja, hogy tanítványát tegyünk valakit, akkor nem csak azt jelenti, hogy elmegyünk, és valakivel befogadtatjuk az imát, hanem az életét végig kísérjük annak a személynek, és ott vagyunk az igazi megtérésnél is. Megtanítjuk a keresztény életre. Úgy, ahogy Jézus Krisztus is 3,5 évig az apostolokkal volt, és megtanította őket a hit életre, a buzgóságra, a szeretetre, a csodatételre, a démonűzésre, és minden egyes olyan dologra, amivel föl tudta őket fegyverezni, hogy ellen tudjanak állni a világnak, a világ kísértéseinek, és magának a gonosznak.
1: Amen.
0: Ez a
1: sajnos. Sajnos véget ért a műsoridőnk, Gyula, de még bírnánk téged hallgatni. Én nagyon remélem, hogy még a vendégem leszel majd, hiszen úgy látom, hogy beléd kellett sokszor szorítanom a szót, és még van mit mesélned az Istennel való kapcsolatodról és a bizonságaidról, mert hála Istennek, Isten sokat tesz a te életedbe. De nagyon szépen köszönöm, hogy a mai nap folyamán a vendégem voltál, és elmesélted nekünk ezeket a dolgokat.
0: Hát én hálás vagyok Istennek is, és meg neked is az, hogy ezeket a bizonyságokat el tudtam mondani, és remélem, hogy itt nem az én szavam lesz a mérvadó, hanem Istennek a szava és Istennek a cselekedete, amely mindenkiben munkálkodni fog, hogyha elfogadják Istenet és Jézus Krisztust a megváltójának.
1: Ámen, így legyen, és remélem, hogy még a vendégem leszel, és folytatjuk tovább.
0: Isten áldjon, nagyon szépen köszönöm.
1: Isten áldjon téged.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Alog Rodrigo, nem vagyok áldozat. Ha akarok valamit, el tudom érni. A Roma Színház helyzetéről, társadalmi mobilitásáról és gyermekkori tapasztalatokról és az áldozati szerep elutasításáról beszélt Balog Rodrigo rendező, drámapedagógus, a Független Színház Magyarország alapítója és művészeti vezetője az Egyik Rádió Dobszerda című műsorában. A Váradi Júliával készült beszélgetésben Balog elmondta, társulatukat interetnikus színházként határozza meg, ahol a résztvevők származása helyett a közösen megélt tapasztalatok és az ezekre adott művészi válaszok kerülnek előtérbe. A Roma Hősök Fesztivált 2017-ben indították el, azzal a céllal, hogy roma drámai hősöket és történeteket mutassanak be. Balog szerint attól válik hőssé, hogy döntést hoz, beleáll egy ügybe, felelősséget vállal, és a kudarc után is megpróbál talpra állni az illető. A rendező arról is beszélt, hogy a magyar színházi világban hosszú ideig sztereotíp módon ábrázolták a romákat. Úgy fogalmazott, a színházi szektor erősen diszkriminatív, amit a roma szerepek szűkössége, a nők lehetősége és az előrelépést korlátozó üvegplafon is jelez. A Független Színház előadásai gyakran több száz fiatal személyes történeteiből épülnek fel. A társadalmi mobilitásról szóló Kenyérfa csúcsa című produkció előkészítése során közel 300 fiatallal dolgoztak együtt. Több egyetemista lány arról számolt be, hogy tovább tanulásuk érdekében ki kellett lépniük egy őket visszatartó párkapcsolatból. Az előadások után a nézőkkel közösen beszélik át a felvetett kérdéseket, mivel Balog Rodrigo szerint a traumákra való reflexió nélkül félbe maradna a munka. Saját gyermekkoráról elmondta, hogy a Somogy vármegyei Pamukon nőtt fel. Családját egyfajta hétköznapi, látszólag barátságos történet vette körül. Dolgosnak és tisztességesnek tartották őket, miközben folyamatosan érezték velük, hogy ők cigányok. Általános iskolásként egy tanára megpróbálta lebeszélni arról, hogy érettségit adó középiskolába tanuljon tovább. Balog felidézte azt is, hogy a környék roma gyerekei közül sokakat gyógypedagógiai intézménybe irányítottak. Szerinte ez nem jó lépés, hiszen ezekből az iskolákból alig vezet út a továbbtanuláshoz vagy szakmaszerzéshez. 13 évesen elveszítette mindkét szülőjét. Édesapja a rendszerváltás idején egy sérülés után kiesett a munkából, majd pedig problémákkal küzdött, édesanyja pedig súlyos vesebetegségben hunyt el. Balog hangsúlyozta, hogy a sok roma és nem roma vidéki család életét egyaránt megrendítette a történet. A beszélgetés egyik központi gondolata az áldozati szerep elutasítása volt. Nem vagyok áldozat, egy olyan korban élek, ami a legjobb kor a világon, és ha akarok valamit, azt el is tudom érni, fogalmazott Balog Rodrigo. Szerinte az áldozati narratíva megrekeszti az embert és a közösségeket is, miközben a múlt megismerése abban segíthet, hogy a jelen lehetőségeit tudatosabban használjuk fel.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az ínyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
4: Zsinzsa, milyen szép szó.
3: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
4: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
3: Igen, igen, igen. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rólunk,
1: neked.
0: Hírek rólunk, neked.
5: 2026. június 19-e péntek, 7 óra van, jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Kisgrófó fellépései elmaradnak. Barna hajnalok a Dóm látogatóközpontban. Magyar-máltai szeretett szolgálat munkája a kisebbségek javára.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
5: Kisgrófó a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben tudatta, hogy a nyára tervezett fellépései elmaradnak. Kisgrófó drámai bejelentéssel fordult rajongóihoz, az énekes ugyanis egy hosszabb Facebook posztban beszélt arról, hogy egészségügyi problémák miatt minden nyári koncertjét lemondja. Mint írta, az orvosi tanácsa cselekedett így, és bár nehéz volt meghoznia ezt a döntést, úgy érzi, hogy az egészsége mindennél fontosabb. Tisztelt közönség, kedves rajongók, tisztelt szervezők! Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra nagyon nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet. Kezdte bejegyzését Kisgrófó, aki kiemelte, sokáig bizonytalan volt, és nem tudta, hogy mi lenne a legjobb döntés, hiszen egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie. Azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávettem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, fogalmazott a zenész. Ugyanakkor hozzátette, hamarosan újult erővel fog színpadra állni. Annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal. Elnézést kérek azoktól, akik számítottak rám a nyáron, viszont az egészség, ti is tudjátok, mindentől előrébb van. Szeptembertől újra találkozhatunk. Zárta gondolatait az énekes, aki arra kérte az embereket, ne írjanak negatív, vagy akár gúnyos dolgokat, mert az egészséggel viccelni nem szabad. Kisgrófó édesapja is zenész volt, idősebb Kozák László grófó művész nevén muzsikált, 2020-ban hunyt el. A Kisgrófó művésznév az édesapjára is utal. 2006-ban kezdett el énekelni, és 2006 decemberében jelent meg az első albuma DVD-n, amit az édesapjával készített közösen. 2009-ben jelent meg a Gigolo albuma, 2011-ben a Rázd meg a testet című dalával jelentkezett. Jolly-val 2012-ben a Noroxa Eye-jal, 2013-ban a Lei Mamo Lei-jel arattak hatalmas sikert. Kisgrófó Noroxa Eye 2012-ből, illetve a Bulibáró című dalai több milliós nézettséget értek el a tartalom megosztó csatornákon. 2019. április 27-én bejelentette, hogy hivatalosan is felvette a grófó nevet, teljes neve tehát Grófó Kozák László lett. 2021. február 23-án jelent meg a hír, hogy nevét Nagy Grófóra változtatta. Barna hajnalok, a Dóm látogató központban különleges roma vándor kiállítás érkezett Szegedre, 36 alkotással mutatják be Szent Andrási István világát. Egy igazán különleges vándor kiállítás nyílt meg a szegedi Dóm látogató központban. A Barna hajnalok Szent Andrási István festőművész vándor kiállítás című tárlat a kortárs magyar roma képzőművészet egyik legmeghatározóbb alkotójának munkáit hozta el a városba. A kiállítás június 17-e és augusztus 30-a között díjmentesen látogatható. 36 alkotás egy különleges magángyűjteményből. A tárlat különlegességét nem csak az adja, hogy Szent Andrási István Kossuth díjas festőművész munkáiból válogat, hanem az is, hogy a kiállított művek egy magángyűjtemény részét képezik. A gyűjtemény tulajdonosa, Farkas Zsolt, a Kamaró Együttes meghatározó tagja, akinek személyes kapcsolata is volt a művésszel. Balog Tibor képzőművész szerint már maga a helyszín is különleges kontrasztot teremt a kiállítás anyagával. Elsőre talán kontrasztnak tűnik a helyszín és a kiállítási anyag találkozása, de pont ettől erősíthetik egymást, fogalmazott. Hozzátette, a befogadás szempontjából a kontextus és a hangulat is kulcsfontosságú, a roma kultúra pedig ebben a térben is méltó módon tud megjelenni. Grafika, olajfestmény, spiritualitás. A 36 darabos gyűjtemény jelentős részét grafikák alkotják, ami azért is figyelemre méltó, mert Szent Andrási István sokan elsősorban olajfestményeiről ismerik. A kiállításon azonban a grafikai munkák is hangsúlyos szerepet kapnak. A festményeken és illusztrációkon visszatérő motívumként jelenik meg a folklór világa, a tánc, a női alak, az anyakép, a Madonna ábrázolás, több alkotáson a lószín szimbolikája és a kéz mint gesztus is hangsúlyos elemként tűnik fel. Szent Andrási István művészete egyszerre szól a roma kultúráról, az emberi sorsokról, valamint a hit és spiritualitás mélyebb rétegeiről. Finom, érzékeny alkotói világa most Szegeden is testközelből ismerhető meg. Szent Andrási István állami gondozottként nőtt fel. Szorongásait először versekben, drámákban, rajzokban adta elő. Péli Tamástól tanult festeni, Péli Tamás Csapon egy gyermektábor ismerte meg, és itt találkozott először a cigány kultúrával és saját cigány identitásával is. Műveire jellemző az erőteljes tárgyiasság, gyakran a plasztikus formaalkotás, a felfokozott expresszivitás és a jelképalkotás. Zaklatott drámai hangvételű kompozícióin a cigányság ősi balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg. Olajképeinek színvilágát a sötét, barnás tónusok és a meleg ragyogás uralják. A reneszánsz művészet és a 20. század elejének avantgárd irányzatai nyomán alakította ki sajátos egyéni stílusát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabad idejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A magyar máltai szeretetszolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: Szép péntek reggelt mindenkinek, június 19-e van, 7 óra múlt pár perccel. Gyárfás névnapja van a mai napon. A gyárfás név görög-latin eredetű, jelentése idős férfi. Úgy, ahogy mi mondanánk, púró manus. Menjünk tovább. 48 éve született Garfield macska. A Garfield párképből álló képregények címe, ugye, mint tudjuk, a történetek címszereplője maga Garfield, aki egy lusta, kövér macska és gazdája John, és John kutyája Ubul, angolul Odi-nak hívják, de nem úgy, hogy Odá, hanem értitek. Jim Davis 1978 körül alkotta meg Garfieldot. Nem több, mint egy hónappal 33. születésnapja előtt a United Media Features ügynökség elfogadta, és június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai labban jelent meg. A macskát Davis saját nagyapjáról mintázta és nevezte el, ugyanis James A. Garfield Davisnek hívták Jim Davis nagypapáját. Aztán Magyarországon nemzeti emléknap van a mai napon, annak emlékére, hogy az utolsó megszálló szovjet katona elhagyta Magyarországot. Ez 91. 6. 19. óta van így. 863 éve harmadik István magyar király Székesfehérvár mellett döntő győzelmet aratott nagybátyja negyedik István felett. A mai szabályok szerint először játszottak baseballt Amerikában, ez 180 évvel ezelőtt történt. Ezelőtt a Knickerbockers csapatok egymás között játszottak egy bemutató meccset, még 1845. október 6-án. A baseball-szerű játékot viszont már 1791 óta játszották Észak-Amerikában, Angliában pedig 1744 óta. Magyarországon 91 óta is játszanak baseballt, nyilván nem annyira van ez elterjedve, nem olyan népszerű sport ez nálunk, mint ugye Amerikában. Na hát ennyit az érdekesség morzsákról, jöjjön a zene!

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, hamarosan 7:30 van, jönnek a közlekedési hírek. Tart a felújítás a második kerület Széher úton. Lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerület Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Tart az átépítés a 10. kerület Fehér úton. A Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerület Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Most pedig jönnek a roma hírek, maradjatok itt!

0: Rólunk, neked. Rádiódik.
1: Gyönyörű szép reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on. Figyeljetek, füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodarmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.

0: azok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8-at üt az óra, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terror Elhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvoj ügyben, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. Az aranykonvoj ügyben azonnali belső vizsgálatot rendeltünk el a NAV-nál, a TEC-nél és az érintett szolgálatoknál. A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Szó szerint közöltem Magyar Péter miniszterelnök úr Facebook bejegyzését. Mint arról már több újság is beszámolt, március 5-én 27 milliárd forintnyi valutát és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok abban az akcióban, amelynek során a TEC csapott le két ukrán páncélozott pénzszállító járműre és a kísérőikre. A konvoj Ausztriából Ukrajnába tartott 7 ukrán állampolgár, köztük egy volt titkosszolgálati tábornok utazott a járművekben, akiket 24 órára őrizetbe vettek a magyar hatóságok. A terror elhárítás látványos akcióval csapott le a konvojra. Néhány órán belül politikai és diplomáciai botrány lett az akcióból. Ukrajna a rablásról, túlszejtésről beszélt, a magyar hatóságok pénzmosást emlegettek. Az értékszállításra az ukránoknak volt ugyan engedélyük, de állítólag megsértették az útvonalra érvényes szabályokat. Legalábbis ezzel indokolták a hatóságok intézkedését. A páncélautók személyzetét a magyar rendőrség a kihallgatások után Záhonynál kísérte ki Magyarország területéről, az értékszállítmányt pedig lefoglalták. A konvoj kincseit azóta is titkos útvonalon, titkos időpontban, fegyveres biztosítás mellett vitték át a magyar hatóságok Ukrajnába, a pénzszállítóknak, azaz országból való kiutasítását pedig már vissza is vonták. Na hát ennyit a 7 órás blokkról, legközelebb 8 után jövök hozzátok vissza, méghozzá valami fajink kis programajánlóval.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di. Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Di-ken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
2: Zsinzsa, milyen szép szó.
1: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
2: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
1: Igen, igen. Igen. Szityúvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe www.reaking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Di-ben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kisgrófó a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben tudatta, hogy a nyára tervezett fellépései elmaradnak. Kisgrófó drámai bejelentéssel fordult rajongóihoz, az énekes ugyanis egy hosszabb Facebook posztban beszélt arról, hogy egészségügyi problémák miatt minden nyári koncertjét lemondja. Mint írta, az orvosi tanácsa cselekedett így, és bár nehéz volt meghoznia ezt a döntést, úgy érzi, hogy az egészsége mindennél fontosabb. Tisztelt közönség, kedves rajongók, tisztelt szervezők! Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra nagyon nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet. Kezdte bejegyzését Kisgrófó, aki kiemelte, sokáig bizonytalan volt, és nem tudta, hogy mi lenne a legjobb döntés, hiszen egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie. Azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávettem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, fogalmazott a zenész. Ugyanakkor hozzátette, hamarosan újult erővel fog színpadra állni. Annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal. Elnézést kérek azoktól, akik számítottak rám a nyáron, viszont az egészség, ti is tudjátok, mindentől előrébb van. Szeptembertől újra találkozhatunk. Zárta gondolatait az énekes, aki arra kérte az embereket, ne írjanak negatív, vagy akár gúnyos dolgokat, mert az egészséggel viccelni nem szabad. Kisgrófó édesapja is zenész volt, idősebb Kozák László grófó művésznevén muzsikált, 2020-ban hunyt el. A Kisgrófó művésznév az édesapjára is utal. 2006-ban kezdett el énekelni, és 2006. decemberében jelent meg az első albuma DVD-n, amit az édesapjával készített közösen. 2009-ben jelent meg a Gigoló albuma, 2011-ben a Rázd meg a testet című dalával jelentkezett. Jolly-val 2012-ben a Noroxa Eye-jal 2013-ban a Lej Mamó Lej-jel arattak hatalmas sikert. Kisgróf Fónó Roxa Áj 2012-ből, illetve a Bulibáró című dalai több milliós nézettséget értek el a tartalom megosztó csatornákon. 2019. április 27-én bejelentette, hogy hivatalosan is felvette a Grófó nevet, teljes neve tehát Grófó Kozák László lett. 2021. február 23-án jelent meg a hír, hogy nevét Nagy Grófóra változtatta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok ismét mindenkinek. Ez itt még mindig a Vekker. Erős kiállítás nyílt a diktatúra világáról, amit mindenkinek látnia kell. Fogadott engem ez a szalag cím. A Rákosi és a Kádár korszak börtönvilágáról, a kommunista diktatúra meghatározó helyszíneiről legtöbbünknek a történelem órán hallott, legtöbbünk a történelem órán hallott, amit később film vagy olvasás élménnyel egészítettünk ki. A Robert Capa központ nemrég nyílt Zárt ajtók mögött című kiállítása a diktatúra kegyetlenségét mutatja meg nekünk fényképeken, installációkon, dokumentumfilmeken, valamint az egykori börtönök tárgyi emlékein keresztül. Internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a diktatúra a rideg valóságát mutatja meg nekünk a Robert Capa központban megnyílt Zárt ajtók mögött kiállítás, kurátor Kopin Katalin, ahol Hugyucsek Balázs és Kovalovszki Dániel fotográfiái, vagy épp a Hadik laktanya cella ajtói, és a szintén onnan származó Prics vezet be minket a Rákosi és Kádár korszak elzárt világába. Az installáció, a fotók, a tárgyi emlékek, valamint a fogvatartás egykori tereit bemutató dokumentumfilmek a kommunista diktatúra működésmódját idézik. Bár nem nagy kiállításról beszélünk, mégis sokáig fogva tartja az embert. A fotók, a visszaemlékezések, a kézzel írt levelek ott tartanak minket a térben. Tudjuk, hogy működött az adott kor büntetés végrehajtási rendszere, mégis mellbevágó szembesülni azzal, hogyan vitték el, hurcolták meg és zárták be azokat, akik mást, máshogy gondoltak a rendszerről, vagy kiálltak a szabadság mellett. Szóval ez egy picit ilyen komolyabb hangvételű programajánló volt most, de néha szerintem ilyen is kell. Na, viszont ami még kell, majd közlekedési hírek, de az majd csak a zenék után jön.

0: ahol a jó kedv kezdődik.
1: Jó reggelt, hamarosan 8:30 van, közlekedési hírekkel kedveskedem nektek. Lezárták a fél útpályát a 12. kerület Diós árokban a Szent János kórház közelében, mert gázvezetéket javítottak.

Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerület Egér úton befelé, a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Ennyivel tudtam most nektek hirtelennyében szolgálni. Jönnek a nyelvoktató leckék viszont Ármandóval és Hajnival a zenék után.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Megtanultunk már rengeteg szakmát, de még mindig van a tarsolyodban néhány, amelyet érdemes tudni a hétköznapokban. Mi a következő?
3: Hát, a mai nap folyamán a te egyik szakmádat fogjuk megtanulni. Ez nem a rádiózás, viszont ebben a kis műsorunkban te vagy a tanuló, és ezt úgy mondjuk, hogy szityárdó.
4: Szityárdó.
3: Igen, ez egyébként szó szerint azt jelenti, hogy tanított.
4: Uh-huh. És hogyha azt akarom mondani, hogy én tanuló vagyok, tehát szityárdó vagyok, azt hogy mondom?
3: Így, hogy me szityárdoszim.
4: Me szityárdoszim.
3: Így van, nagyon jó, gratulálok. Szityú vászlasassa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az intézkedés egyrésztről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között. Az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó, eltérő vámtarifa számú árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Tehát ugye a termék kategóriánként 3 euró, ez a lényege így nagyon röviden a történetnek. A július 1-én hatályba lépő változás valamennyi uniós tagállamban egységesen alkalmazandó, így a harmadik országból érkező kis csomagok vámkezelésének új szabályaival minden online vásárlónak érdemes számolnia. A NAV a legfontosabb tudnivalókat holnapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ is kérhető a NAV info vonalán. Tehát ugye ez elsősorban a Temura, illetve a Shinre értendő, ugye ott eddig nem volt ilyen 3 eurós termékkategóriánkénti vám, július 1-től pedig lesz, úgyhogy ezzel mindenkinek számolnia kell. Na jó, most pedig azzal számoljatok, hogy 9 után jövök vissza a Völgyi Zsuzsival, és kezdődik a Süsfelnap az FM 100.3-on, úgyhogy tudjátok...

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunkká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt, gyönyörű, szép péntek reggelt kívánunk mindenkinek június 19-én.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
1: Ja, erőt, egészséget mindenkinek, gyerekek, csodaszépen süt a nap, ez így is fog maradni, ma is egy nagyszerű felmelegedésnek lehetünk szem, fül és bőrtanúi, ugyanis a mai napra már 34 levédetem, nem szabad használni, ne lopja le tőlem senki.
2: Pedig akartam.
1: Ne lopja le tőlem senki ezt a szöveget. Szóval 34 fok is lehet a mai napon már, úgyhogy fantasztikus időnk lesz ma is.
2: Hát igen, a jó szövegeket szerintem le kell védetni, mint egy jó dalszöveget, ugyanúgy egy jó rádiós szöveget most már tényleg le kell védetni.
1: Biztos, ami biztos. Biztos,
2: hát
1: ami biztos.
2: Ellopják. Hát igen. Itt a kollégák ellopják egymástól a jó szövegeket. Figyeljünk oda.
1: Igen, figyeljünk oda. Na jó, holnap utazik Zsuzsán, gyerekek. A mai napon már nagy készülődésben van.
2: Hú, ne is mondd, izzad is a tenyerem, de nem attól,
1: várod?
2: Hogy rettenetesen várom. Ezt az utazást most mindannyian nagyon várjuk, pedig mi minden évben ugye együtt utazunk, ugyanúgy, ez a felállás, ez már évek óta jól bevált, baráti utazásról van szó. Hát nekem anyukám is olyan, mintha a barátnőm lenne, hát nagyon kevés korkülönbség is van köztünk, de az én tenyerem nem is feltétlenül azon izgul és azon izzad, hogy most mi lesz a repülőn, hogy kibírom-e a repülőn, mondjuk, hogy ne kelljen meglátogatnom az illemhelyiséget, vagy ilyesmi, mint amitől a gyuszi fület
1: fáradt. Én attól nagyon féltem.
2: Hanem nekem inkább azt a logisztikát lerendezni, hogy a kis állataimat hogy teszem, igen, hova tegnap, teszem.
1: Igen, tegnap erről bőszen beszélgettünk, úgyhogy
2: meg legyen nekik az étel, ital, nekem még ketrecet kell szállítanom A-ból B-be, amiben a kis nyuszi mél, és és ez egy nyomasztó, frusztráló szituáció, és fárasztó is. Tehát, hogy nem csak az van, hogy most én oké, egy kis állathordóba átviszem azt a nyulat, nem, nekem egy komplett nagy ketrecet kell átszállítanom, amiben széna, szalma, pellet, minden van.
1: A széna, szalma, azt úgy ment a kicsi nyuszi a vásárba, de csuhajla.
2: Akkor az ételeket beszerezni, begyűjteni.
1: Persze, hát nekem előre inkább lefőzni neki. Persze, tudom én.
2: Csipősen. De nekem inkább bezen fő a fejem. Az már szerintem, mivel elég rutinos utazó vagyok, úgy megvan már az, hogy mit viszek el ilyenkor, meg mit hagyok
1: otthon.
2: Mennyivel
1: előtte pakolsz be? Te milyen típus vagy?
2: Van, amikor egy nap elég, és, de mivel van egy gyerekem is, ezért egy ilyen 24 órát azért rászánok. Tehát a repülés előtti 24 óra, az hát úgy rámegy erre.
1: Gyerekünk, de nekünk is bő 24 órával előbb elkezdtünk. Ami már tudtuk, hogy nem kell már az itthoni használathoz, azokat már beraktuk.
2: Igen.
1: Tehát összeszámoltuk, hogy mennyi zokni, gatya, bugyi, póló, a feleségemnek ilyen szoknyás ruha, nekem rövid nadrág, ez az amaz, papucsok, az utolsó pillanatban, mert azt még használod
2: így
1: itthon.
2: Van, pontosan.
1: Sattara.
2: Meg tehát, a tisztítós, vagy a tisztálkodószerek. Persze,
1: vittem prontót. Persze, vittem én is, kimondom, hát rosszul takarítanak a hotelben, mondom, csak kiviszek majd prontót, mondom, azt lefújjam a
2: bútor. Nekem van ilyen barátnőm, aki ne, ezt megcsinálja, de van ilyen, Katinka. Ő úgy megy nyaralni, hogy ő tisztító szerekkel. Tehát
1: sírok,
2: ő tudja, hogy letisztítja, letisztikott mindent, kitakarítja a fürdőt, a WC-t és mindent. De ő ez. Így van, szóval, hogy a bepakolás az már inkább nálam rutin, tehát, hogy a gyógyszerekből is azért arra mindig odafigyelek, hogy lázcsillapító mindig legyen ki,
1: ja,
2: nem
1: igen,
2: csak nekem, a gyereknek is.
1: Pakolt, igen, össze nálunk is egy nagy ilyen kis táskába, ilyen neszeszeresbe, hasmenés ellen, fájdalomcsillapító.
2: Ez akkor is kell, hogyha nincs gyereked,
1: persze,
2: így van.
1: Persze, hogy
2: tehát
1: kell.
2: Ezek olyan alap dolgok, amit itthonról elviszel, gyógyszereket. Nekem volt olyan, hogy álltunk a sorba, már adtuk fel a repülőre a bőröndöt, már ott a becsekkolásnál és az útlevél ellenőrzésnél, és képzeljétek el, akkor így megfogtam a gyerekemnek a kis fejét, és éreztem, hogy hát tűzforró.
1: A sorba állásnál,
2: kettővel előttünk állt még két ember a bőrönd feladásnál, és gyorsan téptem fel a bőröndöt, vettem ki a lázcsillapítót, ott adtam be neki a sorba.
1: Istenem, de rossz
2: és hál' Istennek egyébként, így nem tudom, hogy mi történt, de így attól úgy rendbe is jött. jött, és már este már nem is kellett neki lássilapítót adni, valami fúj, így hirtelen így átszaladt rajta.
1: Igen.
2: De nem tudom mi, vagy de évek óta azért egy rutinos utazó, tudja. Igen, tudja, hogy mit, hogy kell csinálni, tehát hogy így nem az izgalom hevében ment fel a láza, hanem valamit elkapott. Szóval, hogy volt ilyen is, hogy még a sorba így lássilapítóztam a gyereket, és azt mondtam.
1: Istenem, hát ez nem könnyű anyának lenni.
2: Igen, nem könnyű, igen, de közben meg annyira édes teher, és annyira jó ez az egész, szóval, hogy
1: jó, hát persze,
2: nem adnám csak semmiért. És azt mondtam, hogy jól is lett. Szóval nekem inkább a rutin az úgy már úgy megvan, meg hát évek óta azért nagy pakoló mester vagyok, azért dolgoztam rengeteg olyan hajón, hát nekem volt olyan, te jó ég, hogy ki kellett vinnem egy hajós munkámra, ami 4 hónapos volt, ki kellett vinnem egy nyári szettet, de ez fellépő ruhák, cipők, most képzelheted azt a mennyiséget.
1: 4 hónapra, Jézus.
2: 4 hónapra, ki kellett vinnem nyári ruhákat is, a fellépő ruháim mellett, és fellépő cipőim mellett, és azért váltogatni kell a fellépő persze ruhákat. Nem lehetsz minden este ugyanabba, vagy ugyanabba a cipőbe, tök ciki. És pluszban még ment föl a hajó, nem csak a Karibra ment először, onnan indult el, és ment föl északra, tehát a nyárból télbe, hát az viszont csúcs, amikor be kell úgy pakoljál két bőröndöt, mert oda nyilván veszel, igen, már megveszed a repülőre a bőröndöt, mert muszáj vagy.
1: Persze.
2: És két ilyen óriási 20 kilós bőröndel érkeztem meg, az egyikbe a fellépő cuccaim, a másikban meg a nyári, a másikban meg a téli.
1: Kötött pulóver, kabát, sásapka.
2: Hát igen,
1: kesszük,
2: mert azért nem csak fellépő cuccokat viszel, hanem viszel olyat is, amit kimész a városba, vagy bármibe.
1: Hogyne.
2: Mentem volna ilyen glitteres, fritteres,
1: persze, nagy magas sarkúba, persze,
2: platformos cipőkbe, persze, ki a városba.
1: Persze. Meg igen, ez nagyon érdekes ez a pakolás dolog ilyen szempontból, hogy nálunk is az volt most, hogy ugye közel egy hétre mentünk, ugye hát egész pontosan 5 napra, és hogy ugyanannyi, vagy hát sokkal több, de hogy a ruha szempontjából, de hogy az alapkellékek, mint például az említett gyógyszeres fak, feleségemnek az ilyen hajkiegyenesítő, meg mit tudom én, hogy amikor Balatonra megyünk 2-3 napra, ugyanezek is kellenek.
2: Igen.
1: Csak hát ott kevesebb, vagy 2 nappal, vagy 3 nappal kevesebb ruhanemű kell, tehát gatya, zokni, póló, rövidnadrág, neki szoknyászett, ilyen egyberuha, vagy hogy mondjátok ti ezt.
2: Nektek férfiaknak azért valahol sokkal könnyebb, mert nektek nem kell hosszú hajat kiegyenesíteni, mosogatni, hát ti már olyan, csak egy hajzselé, vagy egy vax, azt kész vagytok.
1: Azt, én vittem magammal egy vaxot.
2: Tehát azért mi nők azért úgy nézünk ki egy hajvasalás nélkül, mint az oroszlánok.
1: Igen.
2: Már aki.
1: Igen.
2: Már én legalábbis.
1: Nem, szóval a feleségem sem szereti, hogyha nincs kivasalva a haja, mert ő is, hogyha hajat most főleg akkor.
2: Hát most lemész egy vacsorára, hát hogy nézek ki, úgy, mint persze a bolondok? Hát nem nézhetek ki úgy, mint a bolondok.
1: Mint a bolondok. Igen, jogos, igen. Szóval a pakolás is egy olyan izgalom volt, emlékszem rá, hogy hát most történt, hogy egy hete volt, hogy maga a pakolás olyan izgalom, hogy jó, ezt elraktam. Igen. Te is ilyen vagy egy kicsit, vagy te úgy annyira már úgy lerá.

0: Kimosva?
1: De ki is volt, meg rajtam is volt, de tudtam, hogy még kell. Hát mondom, még kell, a gatya nélkül nem mehetek ki az utcára, mondom, tehát, hogy még oda is kell, plusz az útra is kell egy gatya.
0: Mondok valamit.
1: És számoltam, osztottam, szoroztam, mondom az a feleségnek, mondom, te, nincs elég gatyusz, mondom, hát
0: kevés a gatya. Te az a típus vagy, akinek be kellett vásárolni gatyából, de miért van az? Miért van
1: és az? És azt gyorsan kimosni, megszárad, hogy elrakjam,
0: figyelj,
1: tudod?
0: Miért van az? Szerintem a nők esetében van így, hogy annyi bugyit beszoktak a nők pakolni, annyi fehér neműt, mint hogyha nem tudom, minden nap összeszarnám magát az
1: ember. Igen. Hát tulajdonképpen, igen, igen. De én is inkább a biztos, hogy a biztos alapon elmentem még aznap, mikor ez kiderült, hogy úristen, nincs elég gatyusz. Gyorsan elszaladtam, nem mondom ki a helyiség nevét, egy P betűvel kezdődik, és Epco a vége.
0: Pínaim.
1: És elszaladtam gyorsan, és mondom, veszek, mondom, egy ilyen 4-5 darabos gatya szettet még, hazavittem, gyorsan mosómoka mosodája átöblítettem, gyorsan kiteregettem,
0: mondom.
1: Napra száradj meg, könyörgöm, mondom, holnap reggel pakol, megy a repülőgép, hát mondom, kell.
0: Kinyitok egy női táskát, legyen az anyukámév, enyém, vagy a gyerekemév, vagy a anyám barátnőjé, kinyitom, és annyi fehér nemű van, a nők nem tudom miért pakolják ki túl, de 17 biztos, ami... napra mennek, de 14 napra elegendő fehér nemű van bepakolva.
1: Biztos, ami biztos, a gatya az okniból sose elég, mert például így is, hogy már vettem és bepakoltam, azért ott voltunk, és volt olyan nap, hogy emlékszem, hogy átszámoltam, hogy hűha, ha most én most még holnap kétszer fürdök le, mert a tenger miatt sós leszek.
0: Hát miért egy mondom, nap hány gatyát fogyasztasz el, kettőt?
1: Hát itthon egyet értelemszerűen, de nyaralásnál lehet, hogy kettőt, igen. Hát most fölveszel egyet a reggelihez.
0: És az már nem jó, estére?
1: Várj, hát így volt egy napom, mert hogy már nem volt ugye az utolsó napok egyikére, mert hogy lementünk még ugye fürdeni. Most a benti medence az nyilván az meg a klór. Lementünk a tengerpartra, az meg sós. Most nyilván a testemet lefürdetem. Na most akkor visszavegyem a reggeli...
0: Nem, már az nem jó.
1: ...nikotinfoltos gatyát még. Érted, tehát, hogy most na. De volt egy nap, hogy visszavettem a vacsorához, mert estére már csak annyira vettem föl ruhát, hogy fölvettem, és lementünk a bálterembe, az étterembe vacsorázni, és visszajöttünk. Ennyi. Szóval oda jó volt, de ha még most utána mi még lett volna ilyen program, olyan program, hát lehet már, akkor kellemetlen lett volna, és ki kellett volna mosni egy gatyát ott a csapba.
0: Na, reggel 9 óra, így szerintem van, aki reggelizik, menjünk
1: igen,
0: el.
1: Igen, menjünk,
0: mi
1: jön egy
0: zenélni.
1: Miss Young G, illetve egy Kökény Dani, mármint a Miss és Young G az feedbe van, tehát kettő darab dal fog következni, és utána jövünk vissza.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: nap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Szerintem ezt a zenét most vissza fogja játszani a telefonunk.
2: Igen?
1: Igen.
2: Mert nekem ez az ébresztő hangom.
1: Szerintem most ezt a zenét tuti, hogy hallani fogjuk, vissza fogja játszani, mert én meggyőződésem az, hogy lehallgató készülék van a telefonban.
2: Lehallgató készülék? Igen. Az nincsen benne szerint. A Poloskára gondolsz?
1: Aha, arra.
2: Olyan szerintem nincsen benne. Szerintem ez inkább ez a... ez az algoritmus dolog, ez, hogy tényleg, hogy hallja a telefon, ugye, mint egy hangüzenetszerűen, hogy amit beszélsz, az ugye milyen érdekes.
1: De akkor
2: ugye...
1: hallja? Most mondtad ki.
2: Igen, de nem, ja, hallja. Most jó, mondtad igen, ki. Jó, igen. Hát amikor, mit tudom én, bútort keresel, de ez veled is már beszéltük már nem egyszer, hogy veled is megtörtént, hogy mit tudom én, beszéljük otthon, hogy bennünk én a fürdőbe egy kis szekrényt, meg ezzel.
1: Mert
2: utána a következő fél órában csak és kizárólag az IKEA-nak ott a dolgait dobta föl. Tehát, hogy így...
1: Na, akkor csak hallja. Ugye, ugye?
2: Igen, de hát biztos nem egy poloska van beleépítve hát nem, a, hanem, a telefonba, mint az ilyen FBI hát, filmekben, tudod, az a pici kis gomba,
1: mint poloska, így... hanem van benne egy úgynevezett hangrögzítő, vagy hát
2: az
1: egy...
2: Az igen, az
1: hát
2: igen.
1: Nyilván
2: igen,
1: van
2: igen,
1: benne,
2: igen, igen.
1: Meg kell, hogy mikrofon is legyen benne.
2: Az is van, ez
1: mert
2: igaz.
1: Beszélsz rajta, de megvan a válasz. Megvan a válasz, hogy... Mert milliókat foglalkoztat már évek óta, hogy vajon mennyire hallgatózik, de tényleg hallgatózik a mobil.
2: Igen.
1: Hogyha egy-egy beszélgetés után, mint ahogyan beszéltük az előzőekben, valamit már egyből bedob.
2: Rögtön.
1: Na hát, szinte mindenkivel előfordult már szerintem ez, és a jelenség, ez nagyon sokakban kelti a félelem érzetet, hogy az okostelefonunk hallgat minket, és mindig elgondolkozunk azon, hogy vajon ezeket az információkat hová továbbítja, de bőven elég, hogyha csak oda továbbítja, hogy célt érjenek, mondjuk, hogyha egy cipőt akarsz, vagy egy cipőre vágysz, akkor egyből betovábbítja, és már célba is értél, már igen, ott van előtte, tehát ez a marketingnek, ez a reklámozásnak egy csúcs, a csúcsa szerintem, hogy így kapod meg rögtön az arcodba. Régen csináltak olyanokat, hogy a mozik büféjét úgy lendítették föl, ilyen nagyon rafináltan, a reklámblokkokba finoman nem közvetlenül reklámozták, volt olyan, hogy nem közvetlenül reklámozták mondjuk az üdítőitalokat, vagy a popcornt, hanem te nem tudtad fölfogni a te agyad, mert annyira minimális vágásba vágtak be egy kólaképet.
2: Rejtett,
1: igen. Tehát amit lát az agy, vagy befogad az agy, de nem, tehát hogy csak tudat alatt dolgozott fel. És akkor így eszedbe jutott, hogy elfogyott a kólám, vagy nem is hoztam be kólát, akkor kimegyek egy kóláért.
2: Igen, a reklámok szerintem mindig is befolyással voltak az életünkre. Én magam részéről tudom azt mondani, hogy velem többször fordul az előbe, vallom az őszintét, én még ez a régi vágású gyerek vagyok, hogy én egy általam szeretett műsor reklám szünetéből tanulván, vagy fölfedezvén dolgokat, én lehet, hogy másnap, vagy harmadnap meg is veszem azt a terméket.
1: Te rád hatnak.
2: Abszolút.
1: Tehát rá te tök jó fogyasztó vagy.
2: Én nagyon.
1: Mert te a reklámokból tájékozódsz,
2: igen,
1: vagy hát onnan, ha látsz mondjuk egy joghurtot.
2: Olyat, azt nem, pont nem látsz veszek, chipset.
1: Akkor látsz egy
2: chipset. Legutóbb, igaz is, kijött ez a Hula Hop chips, nem mondom ki a márkáját, de ilyen sajtos, és ilyen kis karika chips, ilyen karika, és az ilyen Hula Hopként, hogy az ujjukra fölhúzva báboznak vele a reklámba, jó pofa a reklám is, és mondom,
1: te már
2: és
1: meg
2: mondtam
1: is
2: feleségemnek, mondom, vegyünk már egy ilyet. Azt mondja, jó, azt mondja, nézzük meg a mit tudom, hol kapható. És utána tényleg vettem. Tehát, hogy én a reklámból tájékozottam erről, hogy ez létezik. Nem feltétlenül úgy, hogy bemegyek a bódba, körbenézek, mondjuk maradjunk a chips példánál,
1: a reklámból
2: és körbehesszelek, hanem célirányosan azt keresem, hogy az, amit a reklámban láttam, az a Hula Hoppo chips, az van.
1: Rád így hat.
2: Rá maximálisan.
1: Na visszatérve a telefonokra, hogy azt mondják a marketing és adatvédelmi szakportálok, hogy a rendszerek alapvetően nem a beszéd tartalmát rögzítik, tehát a telefon, hanem viselkedési adatot kombinálnak. Na, én ezt nem hiszem el amúgy. Én ezt nem hiszem el, mert van az, hogy beszélgetünk, és itt van a telefon mellettünk, és utána rögtön látjuk. Tehát akkor nekem milyen viselkedési adatot rögzít?
2: Hát mondjuk például,
1: a beszéd,
2: amit itt...
1: Az nem
2: hát például az egy keresési
1: adat.
2: Előzmény például, az tényleg igaz.
1: Az persze.
2: És az egy viselkedési adat, mert hogy mire keresel rá a legtöbbször, és
1: na jó,
2: valahol...
1: de gyuszi, hogyha én nem keresek rá előzményekben, mondjuk mondjuk erre a chipsre, és a következőbe...
2: Kíváncsi vagyok. Hullámos chips. Hullámos chips, Zsuzsi, nem, hogy hullámos, hullahoppos chips.
1: Na majd kíváncsi vagyok, hogy
2: elfütyültem a reklámokba... Elfütyültem a reklámszlogenjüket.
1: Többé-kevésbé egyébként a social media felületeken tapasztalom, hogy oda tolja be a reklámokat. Tehát, vagy hát ezeket a...
2: YouTube-ra?
1: Neked YouTube-ra?
2: TikTokon egyáltalán nincs reklám.
1: Nem, nekem a Facebook.
2: Tehát, ja, hogy úgy, ott van.
1: Nekem
2: ott
1: Facebook,
2: van,
1: igen.
2: Ott van.
1: De állítólag ezt viselkedési adatokat kombinálnak, tehát helyadatok, keresési előzmények, alkalmazás használati minták és eszközszintű telemetriát. Erről még soha nem hallottam, hogy mi ez.
2: Hát bár a telemetria kiindulva abból, hogy telekinézis, akkor gondolat?
1: Gondolat erejével is tudunk.
2: Az azt jelenti, de na mindegy, nem tudjuk.
1: Na szóval, hogy ezekből az algoritmusokból állítólag nagy pontossággal tudnak következtetni a felhasználói érdeklődésre, de én ezt nem hiszem, mert én rengetegszer tapasztaltam azt, hogy csak beszélgettünk valamiről, és az én keresési előzményeimben egyáltalán még gondolati szinten sem szerepelt valami, aztán a beszélgetés után hopp, már ott is volt rögtön.
2: Értem, de közben meg tessék egy kiberbiztonsági kutatást is végző Northeastern University több mint 17 000 Android alkalmazást elemző tanulmánya egyáltalán nem talált bizonyítékot arra, hogy az appok titokban aktiválnák a mikrofont.
1: Persze, majd rögtön bevallják, mi? Hát ezt senki nem
2: de
1: fogja bevallani.
2: De ez nem lehet
1: bevallani.
2: A kiberbiztonsági kutatásnál, nem lehet letagadni, ez nem bevallás kérdés, hogy jó, igen, én voltam, nem ilyen, ez kimutatja az app, ez olyan, mint a ChatGPT előzmény. Tehát rá lehet keresni, érted, mit mondok? Tehát, hogy ez nem bevallás alapú történet, hanem egy kiberbiztonsági kutatás, amiben nyilván szakemberek kutatják át, és elvileg nem találtak arra bizonyítékot, hogy az appok, amiket mi használunk, azok titokban megnyitják a mikrofont, aktiválnák a mikrofont, amikor mi mondjuk így adott esetben beszélgetünk. Ebben van, én elhiszem, hogy ez nem feltétlenül lehallgatás.
1: Igen, de közben itt azt mondják, hogy amikor letöltünk mondjuk egy applikációt, akkor tényleg gyakran, én is így vagyok ezzel, leokézok majdnem 75 oldalas adatkezelési tájékoztatót, amelyben olyan idézőjelben redfleges kifejezések bújhatnak meg, mint például a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok, voice input engedélyezése, vagy a voice search.
2: Igen.
1: De most ezek a funkciók, mint a Siri vagy az Alexa, hangalapú irányítást tesznek lehetővé, de egyben adatgyűjtési kapuk
2: persze
1: is, és gyakran felhasználó tudtán kívül profi alkotást rejt.
2: Na hát miért és hányszor van olyan, amikor mondjuk letöltesz egy applikációt, és utána használni akarod, és magyarul kiírja, hogy mit tudom, melyik applikáció hozzá akar férni a képeihez, vagy a mikrofonjához. Mm-hmm. És akkor rá kell nyomni, hogy oké, különben nem enged tovább.
1: Na, az
2: és
1: akkor hozzáférsz, a lábadat be nem teszitek.
2: Hozzáfér, és onnantól kezdve oké ez. De mondom, tanulmányok azt bizonyítják, hogy maga csak úgy nem aktiválják a mikrofont az appok maguktól, ha te használod. Ha csak előtte nincs ez, de akkor ott meg
1: persze
2: elfogadod.
1: Hát ott elfogadod, igen, tudatodon kívül elfogadod, mert gyorsan leokézod.
2: Leokézol mindent, hagy aktiváljanak mindent, igen, férjen hozzá, oké. Okay.
1: Persze,
2: és akkor utána
1: és akkor egyből ott
2: valóban
1: van minden.
2: Ez lesz, igen, hogy beszélünk valamiről, és valóban másnapra, vagy még aznap
1: már
2: este csak olyan cikkeket és hirdetéseket dob föl neked, amiről éppen beszéltél, legyen az egy chips, egy bútor, kocsi.
1: Bármi.
2: Hát nekem volt idő, amikor elkezdtem csak úgy hobbi szinten nézegetni a használt autókat. A használtautó.hu-s alkalmazáson azt le lehet tölteni egy applikációba. Elkezdtem nézegetni, beléptem Facebookra, görgetem a Facebookot, minden harmadik ismerősöm posztja bejegyzése után egy hirdetés, egy Suzuki hirdetés,
1: hát azért, mert ott már a keresési előzményeidben ott volt már a keresési előzményeidben.
2: De ezek külön appon néztem.
1: Hát de akkor
2: érted
1: is látod, érzékelt a keresési
2: előzményeidben.
1: Na minden esetre a megelőzéshez nem szükséges technológiai szakértőnek lenni. Érdemes arra odafigyelni, hogy ha nem akarunk ilyet, akkor tiltsuk le a mikrofonhoz való hozzáférést minden olyan appnál, ahol az nem alapfunkció. Használjunk privát böngészőt és a követés gátlókat a háttérbeli telemetriát geriátria korlátozásra. Megint eszembe jut velem ez a szó. Szóval a szakértő szerint jogszerű működés egyik minimum feltétele az átlátható adatkezelés. Szóval olyan felületet kell biztosítani, ahol a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele mellett is kikapcsolhatja az adatgyűjtési részt. Ez a legfontosabb. Igen. Hát kapcsoljuk ki a telefonba a mikrofont, aztán
2: kész. Aztán na, kész a telemetria ennyi. Most már annyi szomontos.
1: Mi az?
2: Gyerekek, távoli mérést és nagy távolságú adattovábbítást jelent.
1: Ez a telemetria. Ezt
2: távoli mérés és nagy távolságú adattovábbítást jelent a telemetria szó.
1: Na jó.
2: Csak hogy mivel annyiszor olvastad föl, hogy mondom, azért ma hagyd mondjuk már el, mert mondjuk most már ciki nem tudni.
1: Persze.
2: Én se tudtam, de a drága AI barátom kisegített. Amúgy a lényeg ebből az egészből, én nem félek ettől, mert néha tök nagy segítség ez, hogy beszélünk valamiről, és utána segít a telefonod szinte segít. Nekem igen.
1: Én
2: szeretem
1: majd én
2: ezt.
1: Tudom.
2: És ugye a lényeg az ebből, hogy inkább adatprofilt készít, mint sem lehallgatna. Tehát nem lehallgat és továbbítja. Nem vagy te 3x3-as ügynök.
1: De.
2: Tehát nyilván...
1: Továbbít mindent.
2: Nem továbbít semmit sem. Hova?
1: Igen.
2: Kit érdekel a te adatod?
1: Adatprofilt készít, igen. Egyszer volt egy Black Mirror-os rész, ahol pontosan így, jó, mondjuk ez a social media volt, ahol teljesen ilyen adatprofilt készített az illetőről, mert mindent lemonitorozott, hogy mit szeret az illető, minden. A filmnek vagy hát ennek a résznek a további menete az volt, hogy az a illető elhunyt, de AI formában gondoltam. Tovább tudott fennmaradni, mert ugye a videókból levette a hangját az embernek, és a gyászoló feleség tudott így kapaszkodni, AI-jal tudott ugyanúgy beszélgetni az elhunyt férjel,
2: na.
1: Mint életében. Csak
2: ez
1: hát
2: a Black
1: fizikai,
2: Mirror-ról hallottam már, igen.
1: Hát a Black Mirror részek, azok, vagy sorozat, az valami zseniális találmány.
2: Nagyon tehát futurisztikus.
1: Igen, de mégis itt van már, itt a kopogtat az ajtónkba. Igen.
2: Igen. Mondod,
1: pár évvel
2: igen.
1: Ezelőtt, amikor még megnéztem a Black Mirror részeket, akkor még úgy voltam vele, hogy ó, ez lesz a jövő. Aztán a jövő már pont itt van.
2: Ez lesz a jövőre.
1: Igen.
2: Most már azt kell mondani, nem, hogy ez lesz a jövő, hanem jövőre.
1: Igen, és de tudod, hogy meg annyi olyan dolog van már itt a közelünkbe, közvetlen közelünkbe, amit még csak abban a science fiction filmben láttam. És közben csak pislogok.
2: Ha valamelyik nap, amikor meséltem, hát kiégtél rajta te is, de hát én is ugye egy cikkből tájékozottam erről, hogy ugye van robotpap,
1: bizony.
2: Meg buddhista szerzetes pap,
1: igen.
2: Vagy buddhista szerzetes pont, és külön pap, aki temetéseket is intéz, és ez robot. Tehát, hogy erre mi hogy gondoltunk volna 10 vagy 15 évvel ezelőtt? Mikor
1: hogy hülyeség.
2: Ne, ezt filmben láttuk, és azt mondtuk, hogy ha, jó van, nézzem minden.
1: Terminátorban láttuk, és
2: itt
1: már
2: van.
1: Itt van, így
2: itt van.
1: Gyuszi, nézd meg a Black Mirror, ő több évados.
2: Láttam belőle részeket, nekem nem nyert el a tetszésemet.
1: Nem mindegyik rész egyébként igen. Jó és maradandó. Na, vannak kimondottan, lehet, hogy pont rosszba nyúltál, vannak kimondottan nagyon
2: ilyen
1: jó részek.
2: A szobába ébredt. De ébredtek fel az emberek, és most valami rémlik, és ilyen teljes világos, hogy jó reggelt, kezdjük a napot, és ilyen valami, nem tudom, ilyen robothangot megszól.
1: Jó, figyelj, nem mindegyik rész maradandó, tehát nem mindegyik megy annyira be, de többségében nagyon jól megmutatja a jövőt, nagyon.
2: Azt elhiszem erről, a kritikákat már olvastam, meg szembe jött velem. Én meg az izét ajánlom nektek, gyerekek, a Vakasszony visszanéz. Azt nézzétek meg, a második részt kétszer néz vissza, világi
1: na
2: film.
1: Jó,
2: na jó, van, nem dilizek. Gyerekek, most elmegyünk zenélni, közlekedés, időjárás, és tudjátok, minden egyéb nyalánkság, ami ilyenkor szokás, és 10 órakor jövünk vissza drága szép Zsuzsámmal.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: Barna hajnalok, a Dóm látogató központban különleges roma vándorkiállítás érkezett Szegedre, 36 alkotással mutatják be Szent Andrási István világát. Egy igazán különleges vándorkiállítás nyílt meg a szegedi Dóm látogató központban. A Barna hajnalok Szent Andrási István festőművész vándorkiállítás című tárlat a kortárs magyar roma képzőművészet egyik legmeghatározóbb alkotójának munkáit hozta el a városba. A kiállítás június 17-e és augusztus 30-a között díjmentesen látogatható. 36 alkotás egy különleges magángyűjteményből. A tárlat különlegességét nem csak az adja, hogy Szent Andrási István Kossuth díjas festőművész munkáiból válogat, hanem az is, hogy a kiállított művek egy magángyűjtemény részét képezik. A gyűjtemény tulajdonosa, Farkas Zsolt, a Kamaró Együttes meghatározó tagja, akinek személyes kapcsolata is volt a művésszel. Balogh Tibor képzőművész szerint már maga a helyszín is különleges kontrasztot teremt a kiállítás anyagával. Elsőre talán kontrasztnak tűnik a helyszín és a kiállítási anyag találkozása, de pont ettől erősíthetik egymást, fogalmazott. Hozzátette, a befogadás szempontjából a kontextus és a hangulat is kulcsfontosságú, a roma kultúra pedig ebben a térben is méltó módon tud megjelenni. Grafika, olajfestmény, spiritualitás. A 36 darabos gyűjtemény jelentős részét grafikák alkotják, ami azért is figyelemre méltó, mert Szent Andrási István sokan elsősorban olajfestményeiről ismerik. A kiállításon azonban a grafikai munkák is hangsúlyos szerepet kapnak. A festményeken és illusztrációkon visszatérő motívumként jelenik meg a folklór világa, a tánc, a női alak, az anyakép, a Madonna ábrázolás. Több alkotáson a lószín és a kéz mint gesztus is hangsúlyos elemként tűnik fel. Szent Andrási István művészete egyszerre szól a roma kultúráról, az emberi sorsokról, valamint a hit és spiritualitás mélyebb rétegeiről. Finom, érzékeny alkotói világa most Szegeden is testközelből ismerhető meg. Szent Andrási István állami gondozottként nőtt fel. Szorongásait először versekben, drámákban, rajzokban adta elő. Péli Tamástól tanult festeni, Péli Tamás Csapon egy gyermektáborban ismerte meg, és itt találkozott először a cigány kultúrával és saját cigány identitásával is. Műveire jellemző az erőteljes tárgyiasság, gyakran a plasztikus formaalkotás, a felfokozott expresszivitás és a jelképalkotás. Zaklatott drámai hangvételű kompozícióin a cigányság ősi balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg. Olajképeinek színvilágát a sötét, barnás tónusok és a meleg ragyogás uralják. A reneszánsz művészet és a 20. század elejének avantgárd irányzatai nyomán alakította ki sajátos egyéni stílusát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: 100.3 Rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Na, ilyen se volt még, amit most fogunk csinálni, hogy valamelyikünk szülőjével fogunk beszélgetni.
2: Már közben tárcsáztam is Sunyival.
1: És az a szülő az nem más, mint a Gyuszinak az édesapja, idősebb Maka Gyula.
2: Így van.
1: Lesz na a vonalba.
2: Halló, halló.
1: Szondja, na itt is
3: halló,
1: van.
3: Szervusztok.
2: Na jó reggelt kívánunk, fater.
1: Jó reggelt, apuka.
2: Jó reggelt, apuka. Jó reggelt, anyuka. Na hát, abból az apropóból gondoltuk, hogy felhívunk téged, mert ugye hát nagyon friss ez a történet, most volt ráadásul klipforgatás, láttam is.
3: Ez most élőben szól a rádióba?
2: Igen.
3: Ja, akkor üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Hát mindenképpen. Igen, hogy Kovács Antal Máté valakinek itt kollégánk, ugye a Dik TV-nek a munkatársa, vele egyfajta fúzióba léptetek, hogy erről mesélj már egy kicsit.
3: Igen, volt egy, a Dik TV-ben csináltak egy riportot velem, és a Máté volt a riporter. És közben ott mi muzsikáltunk is, és a szünetekben meg a végén elkezdtünk beszélgetni róla, hogy az olajcigányok és a magyar cigányok viszonyáról, hogy ez mennyire sokszor elmérgesedett, meg nem igazán jó a kapcsolat. És beszélgettünk róla, és akkor felmerült a kérdés, hogy nem csinálnánk-e együtt valamit. Mert az az igazság, hogy bármilyen cigány lehet, amikor elkezdenek mulatni, akkor magyar cigány nótákat énekelnek, meg magyar nótákat. Tehát igazából ők is arra mulatnak, ugyanúgy, mint mi, meg a magyar emberek is. Ugyanazokra mulatnak. És elkezdtünk, megnéztünk egy-két számot, csináltunk felvételt, most már leforgattuk a klipet is hozzá, úgyhogy június 5-én lesz a premierje a klip bemutatója, aztán elkezdjük promotálni, aztán megnézzük, hogy hova jutunk vele. Egy nagyon érdekes fúzió egyébként, mert pont az, ami a két zenéből hiányzik, azt tettük össze. Tehát az ő, a mi zenénkből, a magyar cigány zenéből nagyon hiányzik az az erőteljes, nagyon jó ének hangok, amiket ők nagyon tudnak. Az ő zenéjükből meg a hangszeres, az a magas szintű hangszeres tudás, amit meg mi tudunk. Tehát így, amikor így összetesszük ezt, akkor szerintem ebből egy nagyon jó dolog sülhet ki.
1: Az biztos.
3: És, a másik, ami nem elhagyangolható, hogy ez messzebbre is mutat. Tehát az összefogásra is szeretnénk rámutatni, hogy lehet bármilyen cigány vagy magyar, ha mi itt élünk Magyarországon, összetartozunk, fogjunk össze, és hogyha összefogunk, akkor nagyon jó dolgokat fogunk csinálni együtt.
2: A szép üzenete is van, igen, és én hallottam igen. is a felvételt, ugye a zenekartból, hát aki úgy hírta, megláttam, ugye a Berki Péter.
3: Elmondom a zenekart nagyon szívesen. A két hegedűs, a Berki Péter és a Horváth László, a Brácsnál a Danyi János, Lámpa, a cimbalomnál a Liszdíjas Vadász Károly, Manci, a Seresvili a klarnétos, és jó magam.
1: Nagyon jó. Már így is jól szól.
2: Igen, a Café Cigányban, igen, annak most már így logója is van, tehát ő most már ez egy működő brand lesz tulajdonképpen.
3: Hát próbáljuk, igen, most építjük a brandet pontosan, igen. Igen, ez a tervünk.
2: Na hát reméljük, hogy mi is egy kicsit hozzájárulunk ehhez, és így lett.
3: Nagyon örülök.
2: A klip maga az hol lesz először látható? Akkor a Dik TV-n így a Mátéék véget? Vagy hol a terv?
3: Hát, az a helyzet, hogy föl lesz az összes közösségi médiai felületen, tehát a Facebook, Instagram, TikTok, mindenhol, és lesz egy bemutató a Duna TV-n, lesz egy a Családbarát magazinban lesz egy beszélgetés, és azon belül egy klip bemutató. Tehát ezek lesznek így.
1: Szerintem ezek az összefonódások mindig, ezek a fúziók mindig nagyon jól tudnak szólni. És milyen dalokat fogtok feldolgozni, vagy mire számíthat a zenekedvelő közönség?
3: Most ezt a klipet, ezt úgy csináltuk meg, hogy a magyar cigány dalokat csináltunk meg, az ő énekhangjukkal.
1: Csárdásokat?
3: Igen, meg friss csárdást, és nagyon Hát nagyon jól sikerült. Tehát az ő erőteljes énekhangjuk, az a tűz, ahogy tudnak énekelni, az annyira feldobta a mi zenénket, és annyira hatott ránk is, hogy mi is egészen másképp muzsikáltunk. Szóval majd érdemes meghallgatni, mert részlet, szerintem jól sikerült.
2: Igen, egy kis részlet fönn is van, ugye az erdőszélén
3: is sátoroznak. Igen, az egy ilyen kis promo.
2: Igen, az fönn is van. Azt érdemes, majd lehet, hogy be is tudom itt így játszani, és akkor legalább egy kis ízelítő gyanánt, ilyen kis előzetes, igen, mint a filmeknél szépen. Tulajdonképpen. És mik akkor a további célok? Tehát járnátok együtt mondjuk akár fellépni is? Mondjuk itt a nyár.
3: Nagyon szívesen szívesen csinálnánk persze együtt is közös koncerteket, esetleg kiegészítve táncosokkal, tehát egy ilyen cigán show-val csinálnánk ilyen koncerteket is. Természetesen együtt is, meg külön is koncerteket vállalunk. Úgyhogy most kezdünk neki szervezésnek, de most előtte most van egy nagy feladatunk nekünk itt a Café Cigány Bandnek. Most 29-én, ha ez szabad, akkor ezt elmondanám, mert nem nyilvános előadás lesz, sajnos, de ez, nekünk ez egy nagyon nagy mérföldkő, és nagyon nagy megtiszteltetés ért minket, hogy itt lesz a Bajnokok Ligája döntője Budapesten. 30-án lesz a döntő, és mi 29-én a VIP fogadáson mi fogunk játszani.
1: Ú, de jó!
2: Én erről már tudtam, de én is azt várjam, hú, de jó,
1: meglepődök.
3: Régi híres focisták, üzletemberek, politikusok, mindenki ott lesz. Tehát 600 ember lesz a bokcsarnokban.
1: Ó, be tudsz bennünket vinni?
3: Képzeld el, hogy két heti akkreditációs folyamat volt az, mire mi megkaptuk az engedélyt a belépésre. Úgyhogy
2: erről már átcsúsztunk, ez most hétvégén van, Zsuzsám,
1: hogy a Dick Media nevében ott vagyunk.
3: A mi muzsikálásunk, és szombaton lesz a döntő.
2: Így van.
3: Úgyhogy nézze mindenki a döntőt.
2: Mindenképpen. Jó, köszönjük szépen akkor a beszélgetést, és
1: nagyon sok sikert, igen.
2: Jó, igen, sok sikert
1: nagyon
2: hozzá.
1: Sok sikert kívánunk, rengeteg hatnit, rengeteg fellépést, úgyhogy éljétek.
2: Na, beszélünk majd úgy, hogy Fatermi később már privátba.
1: Puka, nagyon jó egészséget kívánunk, drága Puka.
3: Köszönöm szépen.
1: Puszi. Na hát idősebb Maka Gyulát hallhattátok a vonalban. Ő Gyuszinak az édesapja, aki nem tudná, muzsikus, régi vágású muzsikus cigányemberről beszélünk, aki nagyon raj, aki nagyon jól muzsikál, és akkor hát, amint hallhattátok, akkor egy ilyen közös összefonódásban
2: Kovács Antal
1: Mátékkal csinálják most az új muzsikákat.
2: Igen, milyen érdekes ez, hogy amikor összejönnek tényleg így olyan emberek, akikkel amúgy úgy nem találkozol, ugye, vagy nem fonódik össze a zenei út, de ezt nyilván te is sokat beszélhetsz erről, mert azért te is léptél már fel, gondolom, olyanokkal megcsinálták közös számot, vagy akár csak egy fellépés erejéig, akivel nem addig nem dolgoztál, vagy nem fonódott össze a zenei pályátok mondjuk
1: szerintem
2: adott esetben.
1: A legjobb példa az a romantiknak az érája, mikor is az autentikus cigányzenét, az olá cigányzenét elkezdtük ötvözni a popzenével, addig senki nem csinálta. Tehát, hogy ebben szerintem a romantik az maximálisan úttörő volt.
2: Igen.
1: Így van. Igen. Tehát ezt ki lehet mondani, 99-ben soha senkitől nem hallottunk még ilyen fúziót, mint attól a csapattól. Úgyhogy a világzenei MTV-n is én tényleg a tévé előtt leültem a fenekemre, hogy minket az MTV Europe játszik, mert hogy a világzenei ilyen fúzió klasszikusokba bekerültünk így.
2: Igen, ma már nagy divat ez a fúzió. Régen valóban nem volt ennyire, de nem menjünk messzire, azt hiszem 2 éve, vagy talán még annyi se, csak 1 éve, vagy nem is tudom pontosan, akarok hülyeséget mondani. Ugye Beyoncé, aki ugye egy világsztár, szigorúan azért olyan R&B és pop vonalon mozgó hölgy volt, míg nem Grammy-díjat díjat nyert egy country dalért, ugye?
1: Igen.
2: Az most
1: igen.
2: Tavaly vagy tavaly előtt volt, nem akarok hülyeséget mondani.
1: Hát visszanyúlt egy kicsit így az amerikai gyökerekhez. Igen. Az még érdekessége ennek a visszacsatolva egy kicsit a romantikra, hogy ott Kovács Antal rengeteget dolgozott a közös lemezünkön, tehát az Anti írta a cigány szövegeket, sőt énekelt is a lemezeken, tehát hogy egy szájbőgőzött is, tehát ilyen nagyon nagy közreműködője volt mindig is az alkotói munkánknak.
2: Hát a Kovács Antalokat nem lehet kikerülni akkor, nem lehet kikerülni,
1: most
2: igen.
1: Így a Máté meg édesapádékkal.
2: Igen, de milyen véletlen folytán behívták őket ide a Dik TV-be egy beszélgetésre, közben muzsikáltak is, és akkor innen jön egy ilyen igen. Szikra, úgymond.
1: Ez mindig így van. Az ilyen közös nagy találkozások meghoznak bizonyos ötleteket. Nekem például a Musa Pistivel a közös dalunk.
2: Na, pont rá gondoltam én, ugye? És neked is volt ilyen, hogy hogy egy véletlen folytán, vagy hogy egy addig nem gondolt fúzió lépett életbe.
1: Így van. Hát itt volt a Pisti nálunk akkor vendégként, és utána, miután végeztünk, ittunk egy kávét, és megmutatta a dalait, és rögtön azt beszéltük meg, hogy jó, hát akkor ezt közösen...
2: Próbacseresznyel, igen.
1: Ezt közösen meg kéne csinálni, és meg is valósult, úgyhogy ezek mindig nagyon jók, ezek a zenei találkozások.
2: Igen, én is azt látom.
1: Véletlenek.
2: Nincsenek, én is azt látom tényleg, hogy akár popzenészekről beszélünk, akár lám cigányzenészekről, mindenhol most szeretnek ilyen újdonságokat kipróbálni, fúzióba lépni egymással, vagy csak egy feat erejéig, egy dal erejéig csinálni. Szerintem én zenész lennék, én biztos én is ezt csinálnám, hogy újítani kell, mert azért ma már nagyon kevés az, aki szerintem legalábbis, aztán lehet hülyeséget mondok, aki, hogyha nem feat-el soha senkivel, és nem. De talán egyedül az Aria az, aki...
1: De ugye, hogy nem.
2: De vele indult.
1: És a Juniorral, hát számtalan az Aria feat-et tudok most neked így egy kezemen felsorolni.
2: Jó, azért gondoltam, mert valami mindig ő az, aki úgy tényleg azt, csak a Dash-sel, mert együtt kezdték, de igen.
1: Már szerintem attól izgalmasabb valami, nincs már igazán olyan, hogy valaki ne szerepelne, vagy ne vendégszerepelne valakivel közösen.
2: Erre gondoltam, igen.
1: Látom, most Mérit is folyamatosan felkérik feat-elgetni, most Horváth Tomival csinál duettet.
2: Előtte a Sramek Péterrel például, tehát őt se gondolnád így egybe, vagy nem tudom, tehát hogy ott se jutna rögtön így eszedbe.
1: Látod, és mégiscsak egy izgalmas végeredményt tudnak összehozni. Szóval, hogy igen, szerintem most már izgalmasabb, hogyha egy előadó nem egyedül szerepel, hanem van mellette mindenféle más izgalom is, akár egy rapper, akár bármilyen más előadó énekes.
2: Én is azt gondolom, mondom, zenész lennék, én biztos én is ebbe az irányba mennék ma már el, mert tényleg olyan világ van, hogy tényleg már muszáj valamibe izgalmasnak lenni.
1: Valamit beleszőni, igen, amitől különleges,
2: amitől új
1: lesz
2: egy picit.
1: Na, kíváncsi vagyok édesapádéknak a zenére, úgyhogy légy szíves, csúszik a nalazd.

0: elnézést, a büfében voltam.
1: Átlagkereset nemzetgazdasági ágankénti listája a medián bér szerint. A medián az ugye azt jelenti, hogy középérték. És kiderült, hogy kikeresnek a legjobban. Hát nem mi. Oda, nincs odaírva, hogy a rádiós műsorvezetők, úgyhogy azok nem mi vagyunk. Kérem szépen, a pénzügyi szolgáltatások területén dolgozók keresik a legjobbat, ugyanis nekik a bére már egy márciusi felmérés szerint bruttó 1,5 millió forint, az nettóban mondjuk olyan 1,2 millió körül.
2: Ez mindig így volt. Mindig így volt. Igen. Mindig azok az emberek kerestek sokkal jobban, akik a pénzzel foglalkoztak.
1: Igen. Hát ez milyen érdekes, nem? Tehát ez milyen ilyen szép átfedése az egésznek, hogy pénzzel foglalkozol, és cserébe a te szakmád, vagy a több terület, ugye, tehát ez a pénzügyi szolgáltatás terület, ez rengeteg dolgot így lefed tulajdonképpen. És ezt azért teszem hozzá, hogy ezek ugye középértéket mérnek, tehát ennél kereshetnek nyilván vezérigazgatók sokkal, de sokkal jobban, és természetesen ha már pénzügyi szolgáltatás, mondjuk egy banki ügyintéző egy plázában lévő bankfiókban, meg nyilván nem keres ennyit. Tehát, persze, hogy ott meg egy bruttó, mit tudom én, 600 000-700 000 forintos fizetése van. Látod? Egy belépő ügyintézőnek.
2: Pályát tévesztettünk.
1: Szóval ez egy ilyen mediánbér, tehát ezt azért fontos elmondani, a medián meg, mint ahogy elmondtam, már középértéket jelent. A következő szakma az információ és kommunikáció területén dolgozók, ők 1,3 millió a bruttó.
2: Végül is mi is kommunikáció területén vagyunk, tehát mi nem lehetünk ugyanezen a szakterületen? Hát nem, mi is kikommunikálunk valamit minden reggel.
1: Az igaz, de nem, nincs odaírva, nem, sajnos nem.
2: Kik a következők?
1: Következő az energiaipar területén dolgozók, őnekik szintén, hát ilyen egy bruttó 1,250 000 forint a mediánbér. A következő a tudományos műszaki tevékenység. Figyeljetek, a 5. helyen bányászat, őnekik bruttó közel 1 millió forint.
2: Mondjuk bányászokkal nem cserélnék.
1: Fú, nem. Az nagyon kemény meló, gyerekek.
2: És ráadásul szegények nagyon korán halnak, és na nem azért, mert beszakad a bánya, hanem azért, mert nagyon egészségtelen az a por, az minden, minden is, amit hát föld alatt, ott lent vagy belélegeznek.
1: Igen, még a meleg van nagyon, ugye, tényleg nagyon kemény, úgyhogy minden tisztelet.
2: Sőt, azt hallottam, most kicsit elkanyarodva, hogy a séf szakma is hasonlóképpen egészségtelen, mert hogy egész nap egy olyan konyhában állsz, ahol nagyon nagy a forróság, és az sem tesz jót a hosszú nem életnek. Tizert.
1: Mindjárt megnézem, hogy ők hol vannak. Ah, mindjárt ott vagyunk mi is. Ez volt ugye az 5. a bányászat, utána közigazgatás jön, feldolgozóipar, oktatás. Az oktatásnál, azt mondja, csak meg kell néznem így a csíkot pontosan, azt mondja, bruttó 800 000 forintot keresnek az oktatók. Most az már. Akkor nettóba olyan 550 és 600 között, attól függ, hogy ekósan van bejelentve, vagy nem. Szóval ilyen, mondjuk legyen 600 000 nettóba az oktatás. Aztán egészségügy, szociális ellátás, ez már csak bruttó 730 000 havi szinten, és mi pedig itt vagyunk, hogy művészet, szabadidő. Vigyázz, ez így van ki, művészet és szabadidő.
2: Akkor csak fel vagyunk sorolva valami kategóriába benne vagyunk.
1: Len, igen.
2: Nem az vagyunk az alján.
1: Bruttó 700 átlag. Aztán mit mondtál a szakácsokat, ugye? Uh-huh. Hol vannak? Szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás, ugye? Aha. Hát igen, az ott nagyon az alján van. Azt írja, hogy bruttó 600 000 forintos átlag mediánbérrel kell számolni. Uh-huh. Hát az bruttó 600 000 forint az ilyen 400-450 000 nettó.
2: Mondjuk én más után. Jó, mondjuk egy séf esetében.
1: De várjál, megint elmondom akkor még egyszer, hogy ez egy mediánbér. A mediánbér azt jelenti, hogy középértéket vesz. Tehát ennél keresnek sokkal jobban, és keresnek sokkal rosszabban. Ezért mondtam el a legelején is. Tehát, hogy ez nem azt mondtam, hogy mindenki ennyit keres, meg a cikk se ezt mondja.
2: Átlagár.
1: Ez egy közép, uh-huh, ezt úgy mondják. A mediánbér az középértéket mér, ami azt jelenti, hogy ennél jobban is keresnek, nyilván egy séf, amit te mondasz, aki a jó helyen dolgozik, 1000 éves séf, mit tudom én, az nyilván nem bruttó 600 000 keres, hanem mondjuk bruttó 2 milliót, most mondtam valamit.
2: Mondjuk egy jó helyen dolgozó pincér is annál sokkal többet keres, persze, azt viszont fixen tudom.
1: Persze, egyértelmű, azért mondom, hogy ez egy átlagolva van a bér, mert hogyha átlagolod azt, hogy mondjuk, mit tudom én, mi fizetésünket is átlagolnák mondjuk egy Waberer-ével, aki meg mit tudom én mennyit visz az alvonta, akkor abból is egy nagyon rossz mediánbérű jön neki, mert a miénk alacsony, az övé nagyon magas, és annak az átlagát kell venni. Tehát ez nyilván a vendéglátásnál is így van, mert most a vendéglátásban ne csak abba gondolkozzunk ilyenkor, ugye, hogy vannak a Liszt Ferenc téri gyönyörű szép éttermek, ahol napi 14 órán át dolgoznak komoly szakemberek, hanem vendéglátásnak számít mondjuk a Mekibe. Az is vendéglátó, érted? Meg az ilyen kis kifőzdékbe, az is vendéglátózásnak számít. Ők nyilván nem keresnek olyan jól, mint mondjuk a Liszten a barátod, vagy barátaid, hiszen az egy menő étterem. Tehát, hogy azért mondom, és itt kell venni a medián bérét ennek a dolgoknak, szóval és ezekből jön ki ez a mérlés. Na mindegy, szóval a pénzügyi területen dolgozók a királyok, meg az IT-sek. Hát igen, az is most ugye nagyon fölkapott szakma lett az elmúlt időszakban.
2: Hát mindig, a programozó szakma az már régóta menő szakterület.
1: Igen.
2: Mondjuk nem egy női szakterület, tehát. Ja,
1: miért? Az IT?
2: Hát,
1: miért? Dehogy is.
2: Nem tudom. Ez inkább férfiakat látok, akik ugye programozásban jól jelen vannak.
1: Mert előtted még az izé van szerintem, ezek a régi filmes, ezek a kocka, a szemüveges, pufi csávók. Nem, ez nem igaz. Rengeteg IT is tudok, aki nő.
2: Tényleg?
1: Persze. Sőt, volt olyan, hogy hirdetik ilyen álláshirdetésbe, és nő ennek a cégnek a vezérigazgatója, aki IT céggel foglalkozik. Tehát ez egyáltalán nem igaz. Ez berendezés kérdés, hogy ki mennyire. Nem csak azt képzeljük el már abból, hogy programozás van, hanem egy IT dolog sokkal szélesebb körbe van már most már ebben a modern világban, amiről mi nyilván nem tudunk, hogy pontosan mivel is kell ott foglalkozni, vagy mit kell ahhoz tudni, hogy te ott dolgozhassál, mert mi nem értünk hozzá. Én annyira értek hozzá, hogy bekapcsolom a számítógépet, meg ki. Tulajdonképpen ezzel nem tudnék ott csak max portás lenni, vagy nem tudom. Úgyhogy az nyilván nem. De nem, ezben nem értek egyet. Én megvédem azt, hogy ez egy abszolút egyenjogú szakma szerintem. Tehát nyilván nagyon sok nőt is. Sőt, hát gondoljunk abba bele,
2: hogy... Én keveset ismerek. Lehet, hogy ez én ismerem. Körömben nincs, de én nem nagyon látok női programozókat a környezetembe. Vagy nem is tudom.
1: Programozó lehet, hogy férfi van, de maga az IT területe, mondom, az nem csak abból áll, hogy te programozó vagy, hanem mit tudom én, teljesen más számítógép alapú, meg ez az AI alapú dolgok, de az a nők is foglalkoznak. Tehát, hogy ez nem... Lehet, hogy igen, így kimondva én is azt gondolom, hogy olyan pasi is, de közben meg nem. Nem, szerintem nagyon sok nő dolgozik ebbe a szakmába, és sok nőt érdekel is ez. Ugyanúgy, ahogy akár most vegyünk egy olyat, hogy vannak ezek a konzoljátékok. Elsősorban férfiaknak készült, de azért én nem egy nőt láttam már, hogy játszik ilyennel.
2: Persze, én is látok minden nap, ott van a lányom. Aki egyébként nagyon kenivágja ezeket. Olyan érdekes, hogy ebben a cikkben, amit felolvastál, a szépségipari szolgáltatók nem szerepelnek. Hogyan?
1: Hogy szerepelte, csak átugrottam, mert olyan középen voltak igazából.
2: Pedig én azt gondolom, hogy ma már egy szépségipari szolgáltató az jól tud keresni. Tehát ott nem egy rossz fizú van, amikor bemész a belvárosba, és te tudod a legjobban, hogyha a feleséged elmegy, és leszőkíteti a haját, az egy simán fölugrik egy 50-esre.
1: Bizony.
2: Nem egy mesterfodrász kezei között ült akkor, hanem csak egy belvárosi fodrászszalomba betévedt.
1: Igen. Hát, sajnos ez így van. Nem, valóban nem láttam, vagy csak ellapoztam, nem tudom,
2: de... Nem sorolta oda.
1: Lehetséges amúgy. Figyelj, azért, mert most az, hogy igen, tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy igen, mesterfodrászok esetében például mondjuk először nem egy mesterfodrásznál volt, utána mesterfodrásznál volt, és azért van különbség, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy ez is megint egy olyan dolog, hogy a barbereknél is, hogy van, aki már fölemelte például egy férfi haj, most abban mit tudsz olyan nagyot vágni, főleg, hogyha nem váligérő hajról beszélünk. Van olyan barber, aki nem 10 000-ért vág már, meg szakállat igazít, meg mit tudom, nem 20, meg 25-ért. Mi van abban? Mi aranyollóval csinálja? Vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek irreálisak.
2: A szakmai gyakorlat, vagy a szaktudás, vagy a sok papír lehet, hogy azért kérnek el annyit, mert hogy tele van, tudod, a dicsekedő fal diplomával, meg megszerzett továbbképzésekkel.
1: Hát de miért itt van a közös ismerősünk, aki ez ugye én már számtalanszor jártam, ugye Alakatos Ferike, aki egy mesterfodrász.
2: Abszolút.
1: És ő sem dolgozik elszállt árakkal.
2: Nem ezt mondtad.
1: Ja, persze. Alig akarom kifizetni néha, hogy jó. Van, már Ferike, majd odaadom, tudod én.
2: Igen, hát nyilván.
1: Nem, nem dolgozik el szálltárakkal a Feri.
2: Vannak,
1: tehát,
2: hogy jó, de ez nem. Egy pici ból, tehát hogy ott is azt hiszem, tehát, hogy figyelembe kell venni, hogy mekkora szalont üzemeltet
1: meg a
2: valaki.
1: Van.
2: Igen.
1: De, tehát, ugye, igen. Hely, sokat elvesz az értékből, igen.
2: Helyfüggő, valójában. Tényleg
1: amúgy helyfüggő. Mert a Ferikének, mondja, bocsánat, a Ferikének az ötödik kerületbe kéne lenni a szalonjának amúgy. De ezt én már mondtam neki amúgy, de nem hallgat
2: rám. De ő jól el van ott, ahol
1: ő
2: van.
1: Jól
2: de
1: el van ott, persze, ő szereti ezt a hangulatot, ami ott a nyolcat körülveszi. Hát ízlések és
2: hát
1: pofonok,
2: nyilván,
1: ugye.
2: Hát nyilván, egy ötödik kerületben lenne az, ugyanez a szalon, akkor az már tehát egy kicsit kiemeltebb helyen fekszik, és ott már lehet, hogy el lehetne kérni sokkal többet is egy barber munkáért, uh-huh. egy vágásért. Szóval,
1: vágás, tudod,
2: szóval
1: meg szakál,
2: ezeken
1: mosás,
2: is volnak
1: tudod,
2: dolgok, ide. Hogy a szolgáltató házhoz jár, vagy van-e kis szalonja.
1: Van,
2: vagy...
1: aki még házhoz jár.
2: Anyukám.
1: Mert mint ja, de ő nem fodrászként jár házhoz. Most a fodrász,
2: de fodrász is jár házhoz. Nekem
1: tényleg.
2: Van fodrászom, aki házhoz jár, igen.
1: Ne idegesíts.
2: De. Főleg
1: vannak olyan
2: hajhosszabbítók, akik simán járnak házhoz.
1: De nagy.
2: Ne. Sőt, az én hajhosszabbítom, ő házhoz jár.
1: Házhoz jár.
2: Uh-huh. Vannak, van
1: hát
2: házhoz.
1: Nagyon 90-es évek. Nagyon 90-es évek.
2: Gyógypedikűrös, nézd meg, anyukám is házhoz jár, tehát ő pedig gyógypedikűrös,
1: ja.
2: jár házhoz, és azért jár ki házhoz. Nem azért, mert mondjuk nem tudna üzemeltetni egy kis helységet, hanem azért, mert az idős embereknek, akiknek mondjuk beteg a lábuk vagy a körmük, nekik azért egyszerűbb az, hogy anyu oda megy, és ott a helyben megcsinálja a dolgokat, és akkor viszi a kis cuccait. Tehát ez egy ilyen pakolással jár, cuccolással,
1: de ezt azért bele lehet kalibrálni az árba is, gondolom.
2: Nyilván,
1: tehát,
2: igen,
1: hogy ez
2: igen,
1: nyilván,
2: meg az
1: nincs stúdió ugyan, ahol vagy, de igen.
2: Igen, úgyhogy így a könnyebbség érdekében azért, főleg az idős embereknél ez nagyobb könnyebbséget jelent, hogy ki megy házhoz.
1: Na, ez így van, de ez a fodrász, hogy
2: fodrász
1: ki megy házhoz,
2: jár.
1: Síró.
2: Mamámhoz jár házhoz fodrász. Igen.
1: De
2: látod, szóval muszáj, mert van rá igény.
1: Hát ha van rá, igen, én nem gondoltam volna. Hát annyi fodrász szalon van már, hát én csak én, amíg hazaérek, elmegyek, vagy 10 mellett.
2: Igen, csak te nem vagy idős ember, tehát te még
1: ja,
2: el
1: hát
2: tudsz
1: persze,
2: menni.
1: Nem az,
2: tudod,
1: csak hogy mennyi szalon van.
2: Igen, de ha belegondolsz, akkor az idős emberek már nem tudnak úgy mozogni, közlekedni,
1: persze.
2: Tehát nekik, és nekik is van igényük nyilván arra, hogy normális rendezett
1: legyen
2: haj.
1: A haj.
2: Hát
1: persze.
2: Így van, igen, igen.
1: Igen, jogos. Na jó, hát szóval ezek voltak a medián bérek a márciusi kimutatás szerint, úgyhogy nem vagyunk benne. Ha
2: reméljük,
1: ti
2: hogy
1: évvégén
2: majd
1: örüljetek.
2: Egy kicsit magasabbak lesznek.
1: Reméljük a legjobbak.
2: Majd
1: így
2: megnézzük megint, évvégén megint ránézünk.
1: Igen, na majd ránézünk, így van. Viszont most, amire biztos, hogy ránézünk, az óra, ugyanis ez az óra véget ért, de nem baj, mert 11 órakor még jövünk hozzátok vissza a hét és a nap utolsó megszólalásaival.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, míg a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: sütött szemmel. Süsfelnak. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 15 perccel. Péntek van, és június 19-e. Ezt akartam
2: mondani. Dobd be a témát, az új témánkat. Mi a óra témája?
1: Kérlek szépen, sztárok vallomása arról, hogy miért nem született gyerekük. Ez azért is érdekes szerintem abból a szempontból, hogy azt gondolná az ember, legalábbis én, akkor nem is biztos, hogy minden ember, én azt gondolnám, hogy nagyon sok embernek az anyagi helyzete nem feltétlenül teszi azt megengedetté, hogy mondjuk szüljön 2-3 gyereket, de egy világsztár esetében azt gondolja az ember, ugye, hogy hát nekik aztán mindent is lehet, hiszen tele vannak pénzzel, tudnak Dadát fölfogadni, nem?
2: Persze.
1: Tehát, hogy ez igazából...
2: Meg régen is ez, tehát a királyi családoknál nagyon régen ez úgy volt, hogy születtek a kis utódok, a kis trónörökösök, és akkor ott voltak a dadák, és a dadák nevelték ezeket a gyerekeket többé-kevésbé. Igen. Persze voltak olyanok, akik nem engedték át a dadáknak, de azért, amikor sokat utaztak, meg sokat jöttek, mentek, akkor a gyerekek védelme érdekében otthon hagyták, hogy ne kapjanak el semmilyen fertőzés, semmi betegséget, de nem a múlt századról szeretnénk most beszélni, hanem a jelenkori gyermek nőkről, akik világsztárok.
1: Igen, de mielőtt a világsztárok, hogy ugye én is úgy vagyok ezzel, és azért érdekelt engem személy szerint ez a téma, mert megmondom az őszintét, hogy én még mindig nagyon a kettő között vagyok, tehát a két álláspont között vagyok. Olyan ez a gyereknevelés dolog, ez egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog, hogy az embernek van gyereke, és biztos vagyok benne, hogy a világ legboldogabb dolga, amikor a gyerekeddel együtt vagy, én ezt biztosan aláírom. Viszont olyan szomorú és olyan nehéz és rossz világot élünk, és ez sajnos csak egyre rosszabb lesz, tehát jobb ez valószínűleg, hogy nem lesz, hogy annyira félti az ember, és annyira elgondolkodtatóvá teszi azt, akinek még nincs, szerintem, legalábbis engem minden esetre biztosan, hogy én teljesen egyet tudok azokkal is érteni, akik mondjuk nem vállaltak. Tehát, hogy én mind mondom, én nagyon a két tűz között
2: vagyok. Megmondom miért. Azért, mert férfi vagy, és férfiként a férfiakban nincs bekódolva ez feltétlenül, hogy ők minden áron gyereket, meg szülőt szülők akarnak lenni. A férfiak tökre másképp. Én már láttam, de látom ezt. Tehát ez nagyon-nagyon sok férfival beszéltem, akik pontosan ugyanígy gondolkodnak. Nincs bennük meg az a bekódolás, mint a nőkben, ami úgy alapvetően genetikailag azért rengeteg nő hordozza azt a vágyat, ez be vagyunk kódolva, hogy igen, mi anyák szeretnénk egy idő után lenni, igen, vágyunk arra, hogy legyen kisbabánk, legyen gyerekünk, akivel törődni, foglalkozni tudunk, babázunk is, amikor kislányok vagyunk, nekem is a kislányom babázott, persze, meg a mai persze. Napig babázik, meg hát egész picinek, hát emlékszem, hogy még videókat is találtam most nem olyan rég arról, hogy tolja a kis babakocsit, és akkor gondoskodik, betakarja benne a babáját, akkor gyengéden megpuszíja, elringatja. Tehát ez a nőkben alapvetően benne van.
1: Ezt aláírom. Én inkább arra gondolok most, hogy a világ helyzete miatt gondolkozok így egy picit, hogy belegondolok abba, hogyha most ilyen helyzetek vagy ilyen nehéz és néha azért elég szomorú világot élünk, hogy
2: Anyagilag is, nehéz? Vagy is, miben nehéz?
1: Miben
2: nehéz a mostani világ, mint mondjuk a szüleidnek volt?
1: Nem összehasonlításként akarom mondani feltétlenül.
2: Na jó, csak hát gyerekvállalás, a szüleid is vállaltak gyereket, és nem volt könnyebb világ.
1: Valamiért sokkal jobban az arcunkba van tolva minden olyan negatív, hogy mit tudom én, ilyen-olyan támadások érték az ezt-azt-amazt, akkor ugye a pedofil történetektől kezdve, tehát hogy nagyon-nagyon
2: ez
1: sok olyan...
2: Is volt.
1: Én azt értem, de valamiért, mivel most már ugye az internet, meg a tévé, meg minden egy olyan mindennapos, sőt, hát nem is tudjuk elképzelni nélkül az életünket, jobban az arcunkba van tolva, és ezáltal több dologról tudunk. Nyilván a szüleink nem tudhattak olyan dolgokról, amiről mi már egy kattintással tudomást szerzünk.
2: Hát, de hát ez nem befolyásolhatja egyébként azt, hogy szaporodjunk és legyenek gyerekeink.
1: Azt nem, tehát
2: ez
1: persze,
2: nem lehet befolyásoló
1: kép,
2: tényező. Az meg egy másik kérdés, hogy visszakanyarodjunk a témaindítónkhoz, hogy nagyon sok világsztár itt most bevallja, hogy miért nem lett gyereke.
1: Hát én is erről beszéltem.
2: Igen, igen, de hogy hát ez, szerintem ezek a világsztárok nem feltétlenül azért nem vállaltak gyereket, aztán elmondjuk, hogy kik ők, mert mondjuk a világnak a zaja az így, vagy nem tudom,
1: na, értem, amit, igen, jól mondod, hát
2: világ
1: én is, igen.
2: Zaja bántotta, vagy féltésből, nem biztos, hogy vannak nagyon sokan, jó pár olyan világsztár is, akik mondjuk meddőséggel küzdenek, vagy küzdöttek.
1: Persze.
2: És ezt nem feltétlenül fogja ki nyilvánosságra hozni egy sztár, hogy igen, nekem nehezen jött össze a gyermekem, akkor szokták már nyilvánosságra hozni ezeket a múltbéli dolgokat, hogy mondjuk nem jött össze a gyerek, amikor már összejön a gyerek. Itt volt például Beyoncé is. Beyoncé-nál nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy miért nem vállal a gyereket, miközben már régóta Jay-Z-vel házasságban éltek.
1: A majommal.
2: És aztán utána már, mikor megfogant az első kislánya, akkor utána elmondta, hogy igen, neki nagyon sok vetélése volt, sok problémával küzdött ezzel kapcsolatban, de nem teregette ki senkinek. Nem tartozik ez a nagy nyilvánosságra, az ő belső magánéletéhez tartozott.
1: Persze.
2: Vagy itt volt például Ördög Nóri, aki ugyanúgy a belül vívta a csatát, és rengeteg szomorú pillanata volt mindaddig, amíg meg nem érkezett a legelső kislánya, tehát, hogy ott is volt egy éveken át tartó küzdelem azért, hogy mondjuk legyen gyerek. Szóval ezeket nagyon sok ember nem fogja, sok világsztár meg sztár nem fogja a rajongók órára kötni, meg az emberek órára
1: világos
2: kötni, ezt mind maguk élik meg.
1: Igen, vannak más egyéb indokok erre, például itt van Ashley Judd, aki most ugye 58, és a könyvében írta azt meg, hogy nincs szükségem arra, hogy saját gyerekeket szüljek, amikor olyan sok árva vagy elhagyott gyermek van, akiknek szeretetre, figyelemre, időre és gondoskodásra van szükségük, ergo ugye ő inkább ezekről a gyerekekről gondoskodik. Most az nem, erről nem szól
2: van
1: a fáma.
2: Van örökbefogadott kisgyereke?
1: Hát honnan tudjam?
2: Aha, nem tudom. Azt hittem, hogy múlt héten ott voltatok, hát nála vacsoráztatok ebédet.
1: Mindig olyan zavarba ejtő kérdést ezzel, azt látom, csak ami oda van írva, drága Zsuzsám.
2: Azt hittem, hogy oda van írva, hogy és örökbefogadott, 4-5 gyereke.
1: Nincs odaírva, ennyit mondott. Én ebből arra következtek, hogy vagy örökbefogadott, vagy szimplán gondoskodik árva gyerekekről anyagilag, vagy nem tudom.
2: Egy kicsit álljunk meg, rágjuk meg ezt a sztorit. Tehát ez a hölgy, aki gyakorlatilag, persze ebből nem derül ki, hogy miért gondolja így, lehet, hogy éppen meddőség miatt, lehet, hogy neki nem jött össze a saját, de te fogadnál örökbe így
1: hát
2: gyereket?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogyha nem lehetne esetleg gyerek, és mindenképpen szeretnénk, és
2: ha szeretnénk te is?
1: Akkor
2: benned van annyira a vágy, hogy apa legyél? Tehát benned
1: alapvetően igen, de mondom, le tudnám úgy élni az életem, hogy nem.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy benne van. Tehát én mondom, én nagyon két tűz között vagyok.
2: Nem
1: tehát
2: baj.
1: Én nagyon kettő között
2: szerintem
1: vagyok.
2: Ez azért is van, mert egyrészt, ahogy elmondtam, férfi vagy, a férfiakban nincsen meg bekódolva.
1: De sokban van. Nekem például a gyerekkori legjobb barátomban tudom, hogy volt 20 fiatalabb.
2: Kevesebbet hallottam férfit, akiben benne van.
1: Nyilván, csak mondom, hogy azért sok férfiba is van, akik direkt ők is mondjuk fiatalabban akarnak már házasodni, hogy legyen gyerek, hogy ne 60 évesen kelljen még a játszótérre menni a gyerekkel.
2: Nekem
1: nagyon
2: is a barátomnak, barátomba
1: azért
2: be volt ez kódolva, és a Wiesweiler Tomiba mindig mondta, hogy ő nagyon szeretett volna már gyereket, mert ő nagyon el volt mindig a gyerekekkel, ő szerette a gyerektársaságot, az unokaöccseit, a rokonságban lévő gyerekeket, és ő tudta például azt, hogy ő fiatal szeretne apa lenni, és tudta azt is, hogy ő szeretne
1: persze
2: apa lenni.
1: Van ilyen is. Persze.
2: De kevesebb
1: mondasz,
2: mint nő.
1: Ez így nőben van. Ez vitán felül így van. Szóval az örökbefogadás, figyelj, Igazából ez nagyon hosszadalmas megbeszélés. Nem tudok erre most igennel vagy nemmel válaszolni. Ez egy nagyon hosszadalmas megbeszélés kéne, hogy legyen köztem és a feleségem között, hogy legyen-e, ne legyen-e, ha lenne miért, ha nem miért nem, stb. Ez egy nagy, ez nem
2: nehéz
1: lehet,
2: procedúra.
1: Erre nem lehet egy igennel, nemmel válaszolni. Az meg a másik fele, hogy egy hosszas procedúra, ha igen mellett döntesz, ugye?
2: Igen.
1: Akkor is azt, mire elindítod, mire odajutsz, mire megkapod, stb. Nagyon-nagyon. Szoktak ugye béranyát is fölbére, annak is van egy hosszadalmas procedúrája.
2: Hát Magyarországon
1: plusz,
2: nincsen.
1: Magyarországon pláne nincs is.
2: Legális igen. Törvény, szóval, vagy hát erre nincs törvény. Tehát itthon nem legális a béranyaság.
1: Na, szóval itthon csak az örökbefogadás van, vagy van ez a petesej dolog, vagy nem tudom, mit szoktak.
2: Petesej donor?
1: Vagy mit szoktak el? Hát
2: van ilyen.
1: Hogy beleinekciózzák a nőbe, vagy nem tudom, pontosan nem akarok hülyeséget mondani, de hogy van ilyen, nem? Hogy egy anya
2: a beültetés?
1: Elmegy, igen, az, köszi. Mm-hmm. Az.
2: Lombik baby program?
1: Az. Na, mm-hmm. Az van ilyen itthon, ugye?
2: Persze.
1: Na, akkor jó,
2: na jó, de hát ez, tehát hogy akkor még azért az ember arra törekszik, hogy sajátja legyen. Az örökbefogadás az tényleg egymás. Egyébként az egy hosszadalmasabb kérdés.
1: Igen, nem is tudok erre mondom egyértelműen igent vagy nemet mondani, mert ez egy hosszadalmas dolog. Na mindegy, vannak itt még különböző indokok a sztárok szájából, úgyhogy mindjárt el is mondjuk nektek, de kettő darab zene, és jövünk.

0: Gyuszi ma sem sülnek fel. 100.3 rádiódik. Süss fel nap romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Folytatjuk a két zenével ezelőtti megszólalásunkat. A következő alany egy férfi, ráadásul Ricky Jarvis, az angol műsorvezető és humorista, mondja azt, hogy egy csecsemő miatt nagyon aggódnék. Van egy macskám, és már azért is aggódom. Tessék egy másik férfi, aki ezt mondja. Háromszor is ellenőrzöm az ajtót, mielőtt elmennék. Minden szobába teszek ételt és vizet, hát ha becsukódik az ajtó, és 20 percig éhes marad. Árult el Ellen DeGeneres showjában.
2: Az Ricky aggódás? Jarvis. Hallottam ilyet is, igen, aki hát túlagódja. Te a túlagódó szülőtípus lennél? Tehát, hogy te hát nem a világ sorsa miatt aggódnál, hanem maga a gyerek
1: hát
2: a világ, miatt?
1: Hát ez egybe van az én szememben, ezt nem tudom külön választani. Hát a gyerek miatt aggódnék, hogy ebben a világban...
2: De milyen ez a világ? Nem értem. Mi ez a világ?
1: Nem tudom, én nagyon félteném őt. Én nagyon...
2: Mi van ebben a világban, amitől annyira kell félteni?
1: Nem tudom ezt így egy szóval megfogalmazni. Olyan, nem tudom, talán gonoszabb lett a világ, mint régen volt. Úgy azt érzem inkább. Azt látom így az, hogy jó, nem vagyunk már annyira empatikusak egymással, nem vagyunk segítőkészek, nem vagyunk tisztelt a kivételnek, ilyenkor ezt mindig hozzá kell tenni, de én nekem az maradt meg, hogy az én gyerekkorom a 90-es évek, 2000-es évek elején még egy olyan közegbe történt, ahol a szomszédokkal ismertük egymást, lehetett

0: bízni az emberekbe, rá tudtad bízni mondjuk a gyerekedet a szomszédra, nem vagy igaz. A lakáskulcsodat.
1: Rá tudtad bízni, de hát én velem konkrétan olyan atrocitás történt a szomszéddal, amit inkább hagyjuk, mert az nem egy idevágó téma. Nézd, most, és nem most is akarom ide behozni.
0: De, nézd, de látod, egy, szóval, hogy ez akkor, egy olyan beszélgetés, akkor is, aminek nem lesz sose vége, mert igen, nyilván de, mindig volt ilyen is, meg hát, olyan is.
1: Na, de most Gyuszi, is, akkor is megvolt a világban a sok szörnyeteg.
0: Persze, tehát, ezt ugye, nem mondtam, hogy nem, akkor nem.
1: De, mert hogy ez a világ már rosszabb. Tehát, hogy itt most már
0: én
1: több
0: azt
1: a...
0: látom, igen, én azt látom.
1: Vagy felnőttél, és felnőttként látod.
0: Igen, hát persze, igen. Persze.
1: Mert gyerekként azért ezt nem tapasztaltad.
0: Nem, persze, hogy nem.
1: És lehet, hogy neked se tapasztalná a gyereked, tehát, hogy lehet, hogy te felnőttként...
0: Így van.
1: Jó, mondjuk
0: ebbe igazad van.
1: Te lehet, hogy jobban féltenéd, és
0: ettől. Igen, de ebbe igazad van, hogy lehet, hogy amiért én nem láttam annó, azért az én gyerekem se látná most. Ebben igazad van.
1: Nekem nem látja de... Gloria a rossz világot. Tehát nem látja okay. a szörnyeteget. A gyerek mindig azt látja, amit a szülő is mutat és szemléltetni akar a világból. De meg lehet azt oldani, hogy erre is van egyébként egy Black Mirror sorozat. Olyan érdekes ez az egész. Tehát hogy mindegy, hogy a szülő azért van, hogy megóvja, megvédje, gondoskodjon arról, hogy igen, ne érjék olyan atrocitások, ne érjék olyan bántások, ne tudja meg a világ rossz dolgait. Tehát, hogy ezért vagyunk mi felelősek szülők. De mindegy. Na nézzük tovább. Ki mit gondol, miért nem lett gyereke? Kíváncsi vagyok.
0: Na mondhatod a következőt.
1: Hát ki ez?
0: Ne engem.
1: Ki ez egyébként? Ki ez a Jennifer Coolidge? Én őt nem ismerem, sose láttam.
0: Oda van írva, 64 éves színésznő, igen.
1: Aha, ő egy sorozatsztár, és pedig azt vallja, hogy, vagy azt nyilatkozta, hogy nem érzi úgy, hogy elég érett lett volna bármikor is arra, hogy családot alapítson. Ő azt vallja magáról, hogy nagyon éretlen, és ezt tartotta valójában vissza attól, hogy gyermeke legyen. De ez jó, hogy ezt be tudta vallani, nem? Hogy
0: ez is egy olyan dolog, igen, hogy na például
1: nem
0: ez
1: tudott
0: is, ez
1: igazán
0: is,
1: felnőttként részt vállalni egy gyerek életébe.
0: Igen, azért azt tegyük hozzá, és ezt nyilván te is nagyon jól tudod, vagy akinek még nagyobb gyereke van, az még mert hogy szokták mondani, hogy kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, erről nyilván erről is megoszlanak a vélemények, erről is lehet vitázni, de hogy én azt gondolom, hogy ez is egy, az érettség is egy jó indok arra, mert azért a gyerek körül szerintem egy idő
1: szerinted
0: után megszűnik.
1: Szerinted ez nem kifogás?
0: Nem feltétlenül.
1: Miért nem lett gyereke? Már nem vagyok elég érett hozzá.
0: Nem feltétlenül, mert egy gyerek körül rengeteg a teendő, rengeteg az intéznivaló, a foglalkozása, stb. És ha te magad, mint ahogy most nyilatkoztad ez a színésznő, nem vagy eléggé...
1: nem érzed magad
0: éretnek ehhez, meg picit önző is vagy, mert ez egyfajta önzőség is, hogy te annyira magaddal vagy elfoglalva, meg a te magad dolgaival, hogy nem vagy képes.
1: Szereti annyira magát, hogy nem fér bele még egy életnek a
0: koordinálása. Igen, de az ilyeneknek a házasságunk se túl jó, valószínűleg tartom én. Tehát ezt így nem tartanám kifogásindoknak, hogy kérdezted, de nem is tartom annyira jó indoknak, mert az ilyen embernek akkor nem csak gyerek nem való, hanem házasság se, mert egy házasság is pontosan arról szól, hogy nem magaddal foglalkozzál csak, nem én vagyok onnantól kezdve, hanem mi. És ha meg gyereked van, akkor meg már gondolom csak a gyerek van első körben, és utána a mögé teszel be mindent, főleg igen. az elején, ameddig, igen. ameddig igen. Nem... Nincs...
1: Kialakul az elsőbségi sorrend.
0: Hát igen, és főleg gondolom, mit tudom én, 0-tól 10 évig, amikor még ő effektív, most idézőjelbe téve, a világáról nem tud, az a gyerek, és később meg aztán az aggódás miatt elkezd járni bulizni, randizni, stb. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amihez tényleg kell egyfajta érettség, hogy ezt te tud kezelni. De ehhez, hát, hogyha nem
1: és
0: vagy
1: mi
0: elég
1: van azokkal,
0: empatikus,
1: akik
0: meg
1: mondjuk, akik mondjuk gyerekként vállalnak gyereket, mondjuk az én anyukám 17 éves volt, amikor én jöttem neki. Látod? Szóval még szinte
0: más
1: gyerek volt.
0: Más világ volt, Zsuzsi, miért más volt, világ volt. Megint csak ezt tudom mondani. Kérdezd meg anyukádat, hogy miért. Kérdezd meg, nem fogja azt mondani, hogy nem volt más világ.
1: Neki nagyon nehéz volt akkor, tehát nem volt más világ. Neki ugyanúgy meg kellett küzdeni, nem volt semmivel se könnyebb. Sőt, most azért neki könnyebb nyilván ebben a világban, de hát már sok mindent elért.
0: Persze,
1: tehát akkor nem volt neki se könnyebb. De
0: azt ne felejtsd el, hogy abban az időben, amikor a te anyukád is nagyon fiatal volt és úgy lett anya, az enyém is, az én nagymamám is, akkor ez volt a... most mondjuk így divat, de nem nevezzük divatnak, ma már nem divat. Tehát ezért a szempontból, ha másban ja, nincs igazam, ebben biztos, hogy igazam van, hogy teljesen hát más világ volt.
1: Nem direkt vállalták a szülőséget, anyukát, biztos, hogy már vágyból vállalt az anyaságot.
0: 19 évesen.
1: De hát ő már akkor férhez is ment, nem? Tehát az én anyukám hát meg...
0: Előbb volt terhes, mint hogy férhez ment volna, de igen.
1: Az én anyukám is előbb lett... Na ugye. Várandós, és aztán ment férjhez.
0: Ugye, köszönöm. Tehát, hogy hát akkor csak igazam van, más világ volt. Akkor egy picit jobban rá volt a nőkre ezt tolva, hogy 19-20 évesen te már egy családanya legyél. Ma meg egy 20 éves, még azon adja a maximum, hogy ha okos, már pedig reméljük, hogy okos és ügyes, hogy melyik főiskolára, vagy melyik egyetemre menjen tovább tanulni, hogy építsen karriert,
1: jó, hát meg
0: hogy
1: azért
0: utazzon
1: is
0: még,
1: más,
0: stb.
1: Mert
0: stb.
1: Ott, akkor még benn volt a katonaság, és a férfiakat elvitték katonának, és az a lány, aki megvárta, amíg lejárt az a 2 év, akkor azt illett utána eljegyezni, feleségül venni.
0: Na ugye, tehát azért ilyen mondom, szinten... más világ volt azért. Más
1: voltak
0: világ
1: más
0: volt.
1: Dolgok,
0: te is később
1: igen.
0: lettél anya. Te már te magad is egy az a generáció vagy már.
1: Ez nem rajtam múlt egyébként, ez csak azon múlt. Én nem a karrierépítésem miatt lettem később anya, hanem azért, mert nem volt meg a megfelelő partner, aki ugyanúgy szintén gyereket szeretett volna. Ha én tehettem volna, én már 24 évesen már vállalok gyereket, mert én azt lőttem be magamnak.
0: Fiatal anya legyen.
1: Mindenképpen igen. Tehát, hogy úgy korban már azt gondoltam, hogy elég érett leszek az anyaságra, csak hát olyan felelős gondolkodás férfi nem volt akkor éppen mellettem, aki persze. ugyanígy vállalt volna a gyereket.
0: Ez is egy jó indok, ez nem tudom, hogy majd elhangzik-e, de hogy ez is egy jó indok, hogy nem találsz olyan társat az életed során, akibe te, mint nő,
1: igen.
0: meg tudsz annyira bízni, és az életedet rábíznád, hogy létrehoz egy új életet még.
1: Aztán várjál, mert később érted? Ez olyan szinten változott bennem, hogy úgy döntöttem, akkor voltam 33 éves, és azt mondtam, azt tudtam kijelenteni anyukámnak, hogy nem érdekel, hogyha nem lesz meg az a férfi, én akkor is anya szeretnék lenni, valamilyen úton, módon az leszek. És aztán két éven belül végül az is lettem. Tehát,
0: de ez is egy jó indok lenne, hogy nem. Hát van, biztos vagyok benne, hogy számtalan olyan nő, aki hasonló cipőben jár, mint akkor te jártál, hogy hiába akartál már 24-25 évesen anya lenni.
1: Nem volt partner mellé.
0: Nem volt partner.
1: Igen.
0: És mi van, hogyha valaki erre csak 35 évesen döbben rá, hogy eddig nem volt olyan partner, telik az idő, és azért ti már a szervezetetekből, meg
1: a biológiai óra, ez tény és való, hogy
0: már
1: kecseg.
0: 40 évesen necces.
1: De
0: lehet,
1: nekem pont
0: de
1: 40 éves volt a barátnőm, amikor hát nem volt neki sem, meg addig az a partner, aki közösen vállalt volna a gyereket vele, és akkor teherbe esett, és úgy gondolta, hogy ha az a férfi nem vállalja ezt a felelősséget vele, akkor ő egyedül végigviszi, és végül is így is lett egyedül.
0: De azért 40 éves nőként már nem akarom bántani, mert nem ismerem, de necces. Azért 60 éves leszel, mire a gyerek csak 20. Az még mindig nagyon-nagyon fiatal gyerek. Tehát épp, hogy leérettségizett. És te már 60 vagy. Az meg már azért, akárhogy nézed, nem vagy fiatal.
1: És
0: sőt.
1: Akkor neked ez már egy olyan tényező, mert te is lassan 40 vagy.
0: Így van, 40 lesz. De férfinál egy picit olyan szempontból másnak tartom, hogy ott egy picit másabb. Tehát ott sűrűbben hallasz olyat, hogy egy férfi 40-45 évesen lesz apa. Azt se tartom feltétlenül egy
1: de hát az a férfi
0: pontnak.
1: Is 60 éves lesz, mire az a gyerek 20.
0: Ez így van. Csak valahogy mégis azért az ember azt látja, vagy azt érzi inkább, hogy anyaként egy picit másabb ez.
1: Miért?
0: Mint apaként.
1: Miért?
0: Az anya aktívabban ott van egy gyerek életében. Minden szinten szerintem.
1: Na jó, de hát igen, mondjuk így
0: tehát
1: van.
0: Minden szinten aktív. Az anyához van kötve ez az egész. Nem véletlen, hogy anyaságról rengeteg téma van, és rengeteg helyzet, meg minden. Míg az apasság az is, de hogy azért az miért nem véletlenül mondják, van ez a hülye vicc is, hogy az anya mindig biztos, az apa meg nem. Mert az anya az ott van a szülésnél. Ő biztos, hogy ő az anya. Érted? Tehát, hogy ez egy ilyen, nem tudom, nekem ez lehet, hogy egy régi öreg cigány berögződés, de valamiért
1: de nem,
0: az anya...
1: tényleg az anya az valahogy
0: jobban kötődik ehhez jobban. Az egész történethez. És azért mondom, hogy egy anya már 60 éves, mire a gyerek csak 18-20, hát az már
1: az
0: olyan...
1: Az a félelem, hogy nem tud részt vállalni az unokába, vagy ilyesmi?
0: Ja, abban már biztos nem. De...
1: Miről beszélsz?
0: Hát abba már az, hogy az hát szerinted megéli, hogy az egy olyan anya, aki mondjuk 60 éves, mire 20 éves a gyereke, megéli azt, hogy az unokája
1: hogy
0: is felnő.
1: Ja, úgy
0: hát
1: értem.
0: Hát ne viccelj már, hát hány éves korig fog én 110?
1: Hát még felnő biztos nem, de mondjuk Mondjuk én szerintem az én lányom annyira be van kötve így az anyaságra, ő annyira szeretne anya lenni. Tehát ő elmondta nekem, hogy ő biztos, hogy nagyon korán már szülő lesz.
0: De nálad meg nálad megint más az, hogy hát utána 44 vagy, a gyereket 9, bőven benne van az, hogy mondjuk 20 év múlva szült, te 20 év múlva 64 lesz-e. 64 évesen van egy unokád. Tök jó. Hát az abszolút egy... De én azt mondom, hogy az, aki 60 éves, mire a gyereke csak 20, azért 20 évesen ritkán szülnek még az emberek. Vagy házasod, ha férfiról van szó, házasodik és vállal
1: hát, de
0: gyereket,
1: mondjuk, hogyha 4 év múlva, mondjuk 24 évesen, akkor már az egy 64-65 éves, azért anyukám még 65 évesen, vagy nincs még 65 éves, 63
0: és
1: éves.
0: És van egy 10 éves unokája.
1: De várjál, nem azt mondom, hanem hogy ő most még jelen pillanatban még mindig tanul valamit.
0: Jó, de valami megint más, de megint más. Tehát, azért, mert ő ilyen belkötöttségű.
1: De részt tud venni. Na, igen. Ki van még?
0: Na, hát még itt van Oprah, a nagyon híres talkshow műsorvezető, úgy Oprah Winfrey. Ő mondta azt, hogy ha lennének gyerekeim, utálnának engem. Valószínűleg az Oprah showhoz hasonló műsorban kötnének ki, ahol rólam beszélnének, mert valami az életemben biztosan háttérbe szorult volna, és az valószínűleg ők lettek volna.
1: Hát,
0: figyelj, az Oprahnál...
1: De legalább ezt belátta.
0: Igen, az Oprahnál ez azért egy pozitív dolog, mert ő ugye egy nagyon-nagyon komoly üzletember, aki vagy üzletasszony, bocsánat, akinek az egész életét tényleg ezt töltötte ki, és hogyha ő neki lettek volna gyerekei, akkor tényleg az lett volna, amiről azért rengeteg fáma szól, miután felnőnek azok a gyerekek, és sztárok csemetéi, és akkor mondják, hogy hát igen, konkrétan a Consuela nevű Dada nevelt föl.
1: Nem lett szimpatikus ettől az Oprah nekem. Fú.
0: Figyelj, nekem az Oprah amúgy sose volt. Oké, hogy az egyik legnagyobb talkshow-nak volt a műsor, nekem a Jimmy Fallon a nagy példakép amúgy is, tehát, hogy nem tudom, nekem az ő műsora az
1: mennyire
0: a mérvadó talkshow.
1: Mi jön le ebből neked ebből a...
0: Na ebből az, hogy mérhetetlenül önző.
1: Egy egoista, egy önző, egy ilyen törtető.
0: Hogy ő már tudja azt, hogy ő igen, hogy ő neki tudja, hogy a gyerek szorult volna a háttérbe, mert ő annyira ment az üzlete, a talkshow-ja.
1: Eddig se. Nem volt vele semmi bajom, de most már van.
0: Majd gyűlölöm. Mindjárt, jaj, már ír neki üzenetet, most látom. Jaj, lehordja te, mindennek.
1: Te, na jó, te már... önző.
0: Na ide figyelj, te anyukám, tudod? Ide figyelj, anyukám. Na de komolyra fordítva most már a szó, drága Zsuzsán, most én köszönök el tőled. Nagyon jó nyaralást kívánunk neked. Szerintem az egész Dik Rádió és a drága hallgatók nevében is érezzétek magatokat. Nagyon jól barnuljál, és érezd magad nagyon jól. Egyél, igyál, hozzá magaddal haza egy török manust. Nekem, úgy értettem, hogy nekem,
1: Nagyon szépen köszönöm, vigyázni fogunk magunkra, ti pedig élvezitek a jövő hetet, mert azért a jövő hét sem lesz egy egyszerű hét, nem lesz a gyuszi azért végig egyedül, lesznek olyan napok, amikor nyilván lesz egyedül is, de azért itt lesz vele egy nagyon kedves, nagyon jó barátunk, kollégánk, Baranyi Tomi, aki végig majd tartja a frontot helyettem is.
0: Így van, ez a jövő heti menetrend, hogy ezt így elmondjam nektek, a jövő heti menü a következő hétfőn, azaz 22-én ismétlést fogtok hallani, mind a Vekkerben, mind pedig a Süsfelnapban. Aztán kedden szólóban fogtok velem találkozni, mind a Vekkerben, mind a Süsfelnapban, és szerda csütörtök pénteken pedig itt lesz velem a már említett Cigány Coelho, azaz Baranyi Tomi, úgyhogy ő vele fogunk majd beszélgetni különböző nyalánkságokról, várjuk az a nagy szeretettel majd Zsuzsi, de nem nagyon, mert hagyj pihenjen, hagyj érezze.
1: Együtt jól magatokat, és a hallgatókat is arra buzdítjuk, hogyha tehetitek, berobbant most már a vakáció, élvezzétek, menjetek nyaralni, nagyon jó idők lesznek, úgyhogy fürdőzzetek, strandoljatok, itt van a vakáció!
0: Pucérkodjunk! Ja, nem, azt nem, de...
1: Vannak még szerintem ilyen helyek, majd, hogyha visszajöttem, akkor felkutatjuk ezeket a helyeket is, ahol naturista paradicsomban lehet részünk, akár Magyarországon, akár külföldön. Ígéretemhez hűen, ezt tényleg megcsináljuk majd, és közöljük veletek azt, hogy hol találhattok még ilyen helyeket.
0: Jó, legyen így, én meg most elköszönök tőled, vagyis hát együtt elköszönünk tőletek, csodaszép hétvégét kívánunk, Zsuzsinak pedig még egyszer nagyon jó nyaralást, nagyon jó pihenést, és hétfőn, ahogy mondott hallottam, ismétlés lesz, kedden pedig jövök hozzátok élő egyenesbe, szólóba, itt szórakoztatlak majd benneteket, kicsit a VB-ről fogunk beszélgetni, úgyhogy férfiak figyelmét hívom fel először a figyelemre, mert hogy a VB kapcsán nem nagyon beszéltem itt eddig Zsuzsival, gondolom nem nézed a világbajnokság mérkőzését.
1: Nem, majd a Tomival jól kibeszéled.
0: Hát gondolom ő sem nagyon nézi, de...
1: Nem, még az is lehet, hogy igen, úgyhogy jó kis fiús témákat majd dobjatok be a hallgatóinknak. Na millió puszi nektek, drágáim!
0: Puszi Zsuzsám, vigyázz magadra, nektek is jó hétvégét, drága kellemes, hallgatók!
1: Kellemes hétvégét, és köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Sziasztok!
0: Sziasztok!

A zeném által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, ha az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabad idejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: Megfelelő adásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: Fatima Junior és Mik idei teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ez a héten sem volt egy halálos.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép délután kívánok mindenkinek ebben a fokozódó melegben, Baranyi Tamás vagyok. Június 19-e gyárfás névnap van, a hét utolsó munkanapja. Remélem, hogy sok mindenkinél igaz ez az állítás, és a mai délután folyamán többen le is tehetjük a lantot, és kezdődhet a hétvégi pihenés. Forró napok állnak előttünk, mielőtt erre ránéznénk, következik a Budapesti Útinform. Lezárják a félútpályát a 12. kerületben, az Ugligeti úton, a Szilasi út közelében, egészen délután 3 óráig, veszélytelenítés miatt. Mától vasárnapig egyirányosítják a K-hidat az Óbuda-sziget felé rendezvény miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát ma este 6 órától lezárják a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarúbontása miatt szombat éjfélig. Ma éjféltől szombat hajnalig a Fehérvári úton, a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sínekre terelik darúzás miatt. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthattok, ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell majd áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket. Ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárják az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt, vasárnap déltől egészen este 8 óráig. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. És akkor most nézzük az időjárást a mai nap hátra levő részétől a hétvégén keresztül egészen a jövő hét első munkanapjáig. A több órás napsütés mellett időnként néha erősen megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék ezekből ma nem valószínű. Délután 33-35 fok körül alakul a hőmérséklet, ami majd csak a kora esti órákban kezd enyhülni. És most nézzük akkor a további napokat. Szombaton a hajnali 19-21 fokos minimumok után igazi forróság várható a fővárosban, túlnyomóan napos, aszfaltot olvasztó hőségre számíthatunk, de a délutáni órákban megnövekvő gomoly felhőkből a középső ország részben, így Budapesten is kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A szél sajnos nem hoz enyhülést, többnyire gyenge marad. Délutára 35-36 fokig emelkedhet majd a hőmérséklet. Vasárnap a trópusi jellegű éjszaka után, amikor mindössze 21-22 fokig hűl csak vissza a levegő, már jóval füllettebb, kiszámíthatatlanabb lesz majd az időjárás Budapesten. Sokkal nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, akár heves zivatarok. Egy-egy intenzívebb gócot, viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Délután 35-36 fokos csúcsértékeket mérhetünk, de a zivatarok után hirtelen akár 6-8 fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Hétfőn, a hét első munkanapján is marad a füllettség a fővárosban. Ismét intenzív lesz a felhőképződés, és helyenként újra kialakulhatnak frissítő záporok és zivatarok. A légmozgás hétfőn is többnyire mérsékelt marad, így a füllett meleget nem enyhíti jelentősen. A csúcshőmérséklet ezen a napon is majd eléri a 34-35 fokot. Összességében tehát fokozódó hőség vár ránk, füllett zivataros hétvégével, 34 és 36 fokos maximumok között mozgó Celsiusokkal. Lopni.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Legyen mindenkinek klassz délutánja, főleg a strandolóknak. Baranyi Tamás vagyok. De azok is, akik itt nem a vízpart vagy egy medence mellett töltik az időt, sokat tehetnek azért, hogy kellemesebb legyen ez a mai napjuk. Az első dolog talán az, hogy figyelünk a vízháztartásunkra, a második pedig, hogy hallgatjuk a Dick Rádiót. Talán most a legizgalmasabb dolog, hogy hogyan is alakul majd a hétvégén az időjárás. Mielőtt erre rátekintenénk, előtte jön a budapesti utak helyzete. Lezárják a félútpályát a 12. kerületben az Zugligeti úton, a Szilasi út közelében, egészen délután 3 óráig, veszélytelenítés miatt. Mától vasárnapig egyirányosítják a K-hidat az Óbuda-sziget felé rendezvény miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát ma este 6 órától lezárják a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombat éjfélig. Ma éjféltől szombat hajnalig a Fehérvári úton, a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sínekre terelik darúzás miatt. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától, veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthattok, ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszükületen kell majd áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket. Ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárják az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt vasárnap déltől egészen este 8 óráig. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. És akkor most nézzük az időjárást a mai nap hátra levő részétől a hétvégén keresztül egészen a jövő hét első munkanapjáig. A több órás napsütés mellett időnként néha erősen megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék ezekből ma nem valószínű. Délután 33-35 fok körül alakul a hőmérséklet, ami majd csak a kora esti órákban kezd enyhülni. És most nézzük akkor a további napokat. Szombaton a hajnali 19-21 fokos minimumok után igazi forróság várható a fővárosban, túlnyomóan napos, aszfaltot olvasztó hőségre számíthatunk, de a délutáni órákban megnövekvő gomoly felhőkből a középső ország részben, így Budapesten is kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A szél sajnos nem hoz enyhülést, többnyire gyenge marad. Délutánra 35-36 fokig emelkedhet majd a hőmérséklet. Vasárnap a trópusi jellegű éjszaka után, amikor mindössze 21-22 fokig hűl csak vissza a levegő, már jóval füllettebb, kiszámíthatatlanabb lesz majd az időjárás Budapesten. Sokkal nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, akár heves zivatarok. Egy-egy intenzívebb gócot, viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Délután 35-36 fokos csúcsértékeket mérhetünk, de a zivatarok után hirtelen akár 6-8 fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Hétfőn, a hét első munkanapján is marad a füllettség a fővárosban. Ismét intenzív lesz a felhőképződés, és helyenként újra kialakulhatnak frissítő záporok és zivatarok. A légmozgás hétfőn is többnyire mérsékelt marad, így a füllett meleget nem enyhíti jelentősen. A csúcshőmérséklet ezen a napon is majd eléri a 34-35 fokot. Összességében tehát fokozódó hőség vár ránk, füllett zivataros hétvégével, 34 és 36 fokos maximumok között mozgó Celsiusokkal.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósság spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése, erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az követő felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előre mozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasza.
0: Rólunk, neked.
2: Szép délután kívánok mindenkinek ezzel az erős meleggel induló pénteki napon, ami előkészíti nekünk az előttünk álló forróságot a hétvégére. Baranyi Tamás vagyok. Figyeljünk oda a folyadékpótlásra és természetesen arra is, hogy az előttünk álló hétvégén csupa olyan dologgal és személlyel vegyük körül magunkat, akik egyaránt felüdülést hozhatnak nekünk. Hamarosan mondom a kicsit részletesebb, egészen a hétfői kitekintő időjárás jelentést, előtt azonban következik a Budapesti Útinform. Lezárják a félútpályát a 12. kerületben az Ugligeti úton, a Szilasi út közelében, egészen délután 3 óráig veszélytelenítés miatt. Mától vasárnapig egyirányosítják a K-hidat az Óbuda-sziget felé rendezvény miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát ma este 6 órától lezárják a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombat éjfélig. Ma éjféltől szombat hajnalig a Fehérvári úton, a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamosszínekre terelik darúzás miatt. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthattok, ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszükületen kell majd áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket. Ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárják az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt vasárnap déltől egészen este 8 óráig. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszükületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszükületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közmű felújítás miatt. És akkor most nézzük az időjárást a mai nap hátra levő részétől a hétvégén keresztül egészen a jövő hét első munkanapjáig. A több órás napsütés mellett időnként néha erősen megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék ezekből ma nem valószínű. Délután 33-35 fok körül alakul a hőmérséklet, ami majd csak a kora esti órákban kezd enyhülni. És most nézzük akkor a további napokat. Szombaton a hajnali 19-21 fokos minimumok után igazi forróság várható a fővárosban, túlnyomóan napos, aszfaltot olvasztó hőségre számíthatunk, de a délutáni órákban megnövekvő gomoly felhőkből a középső ország részben, így Budapesten is kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A szél sajnos nem hoz enyhülést, többnyire gyenge marad. Délutára 35-36 fokig emelkedhet majd a hőmérséklet. Vasárnap a trópusi jellegű éjszaka után, amikor mindössze 21-22 fokig hűl csak vissza a levegő, már jóval füllettebb, kiszámíthatatlanabb lesz majd az időjárás Budapesten. Sokkal nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, akár heves zivatarok. Egy-egy intenzívebb gócot, viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Délután 35-36 fokos csúcsértékeket mérhetünk, de a zivatarok után hirtelen akár 6-8 fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Hétfőn, a hét első munkanapján is marad a füllettség a fővárosban. Ismét intenzív lesz a felhőképződés, és helyenként újra kialakulhatnak frissítő záporok és zivatarok. A légmozgás hétfőn is többnyire mérsékelt marad, így a füllett meleget nem enyhíti jelentősen. A csúcshőmérséklet ezen a napon is majd eléri a 34-35 fokot. Összességében tehát fokozódó hőség vár ránk, füllett, zivataros hétvégével, 34 és 36 fokos maximumok között mozgó Celsiusokkal.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép délután kívánok mindenkinek ebben a fokozódó melegben, Baranyi Tamás vagyok. Június 19-e gyárpás névnap van, a hét utolsó munkanapja. Remélem, hogy sok mindenkinél igaz ez az állítás, és a mai délután folyamán többen le is tehetjük a lantot, és kezdődhet a hétvégi pihenés. Forró napok állnak előttünk, mielőtt erre ránéznénk, következik a budapesti útinform. Lezárják a félútpályát a 12. kerületben az Ugligeti úton, a Szilasi út közelében, egészen délután 3 óráig, veszélytelenítés miatt. Mától vasárnapig egyirányosítják a K-hidat az Óbuda-sziget felé rendezvény miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát ma este 6 órától lezárják a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarúbontása miatt szombat éjfélig. Ma éjféltől szombat hajnalig a Fehérvári úton, a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sínekre terelik darúzás miatt. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától, veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthattok, ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell majd áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket. Ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárják az első kerületben az Ébül Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt, vasárnap déltől egészen este 8 óráig. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a Szerviz útra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. És akkor most nézzük az időjárást a mai nap hátra levő részétől a hétvégén keresztül egészen a jövő hét első munkanapjáig. A több órás napsütés mellett időnként néha erősen megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék ezekből ma nem valószínű. Délután 33-35 fok körül alakul a hőmérséklet, ami majd csak a kora esti órákban kezd enyhülni. És most nézzük akkor a további napokat. Szombaton a hajnali 19-21 fokos minimumok után igazi forróság várható a fővárosban, túlnyomóan napos, aszfaltot olvasztó hőségre számíthatunk, de a délutáni órákban megnövekvő gomoly felhőkből a középső ország részben, így Budapesten is kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A szél sajnos nem hoz enyhülést, többnyire gyenge marad. Délutára 35-36 fokig emelkedhet majd a hőmérséklet. Vasárnap a trópusi jellegű éjszaka után, amikor mindössze 21-22 fokig hűl csak vissza a levegő, már jóval füllettebb, kiszámíthatatlanabb lesz majd az időjárás Budapesten. Sokkal nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, akár heves zivatarok. Egy-egy intenzívebb gócot, viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Délután 35-36 fokos csúcsértékeket mérhetünk, de a zivatarok után hirtelen akár 6-8 fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Hétfőn, a hét első munkanapján is marad a füllettség a fővárosban. Ismét intenzív lesz a felhőképződés, és helyenként újra kialakulhatnak frissítő záporok és zivatarok. A légmozgás hétfőn is többnyire mérsékelt marad, így a füllett meleget nem enyhíti jelentősen. A csúcshőmérséklet ezen a napon is majd eléri a 34-35 fokot. Összességében tehát fokozódó hőség vár ránk, füllett, zivataros hétvégével, 34 és 36 fokos maximumok között mozgó Celsiusokkal.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy ábetűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
2: Igen, igen, igen. Szítyú vászlosasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: Barna hajnalok, a Dóm látogató központban különleges roma vándorkiállítás érkezett Szegedre. 36 alkotással mutatják be Szent Andrási István világát. Egy igazán különleges vándorkiállítás nyílt meg a szegedi Dóm látogató központban. A Barna hajnalok Szent Andrási István festőművész vándorkiállítás című tárlat a kortárs magyar-roma képzőművészet egyik legmeghatározóbb alkotójának munkáit hozta el a városba. A kiállítás június 17-e és augusztus 30-a között díjmentesen látogatható. 36 alkotás egy különleges magángyűjteményből. A tárlat különlegességét nem csak az adja, hogy Szent Andrási István Kossuth díjas festőművész munkáiból válogat, hanem az is, hogy a kiállított művek egy magángyűjtemény részét képezik. A gyűjtemény tulajdonosa Farkas Zsolt, a Kamaró Együttes meghatározó tagja, akinek személyes kapcsolata is volt a művésszel. Balogh Tibor képzőművész szerint már maga a helyszín is különleges kontrasztot teremt a kiállítás anyagával. Elsőre talán kontrasztnak tűnik a helyszín és a kiállítási anyag találkozása, de pont ettől erősíthetik egymást, fogalmazott. Hozzátette, a befogadás szempontjából a kontextus és a hangulat is kulcsfontosságú, a roma kultúra pedig ebben a térben is méltó módon tud megjelenni. Grafika, olajfestmény, spiritualitás. A 36 darabos gyűjtemény jelentős részét grafikák alkotják, ami azért is figyelemre méltó, mert Szent Andrási István sokan elsősorban olajfestményeiről ismerik. A kiállításon azonban a grafikai munkák is hangsúlyos szerepet kapnak. A festményeken és illusztrációkon visszatérő motívumként jelenik meg a folklór világa, a tánc, a női alak, az anyakép, a Madonna ábrázolás. Több alkotáson a lószín és a kéz mint gesztus is hangsúlyos elemként tűnik fel. Szent Andrási István művészete egyszerre szól a roma kultúráról, az emberi sorsokról, valamint a hit és spiritualitás mélyebb rétegeiről. Finom, érzékeny alkotói világa most Szegeden is testközelből ismerhető meg. Szent Andrási István állami gondozottként nőtt fel. Szorongásait először versekben, drámákban, rajzokban adta elő. Péli Tamástól tanult festeni. Péli Tamás Csapon egy gyermektábor ismerte meg, és itt találkozott először a cigány kultúrával és saját cigány identitásával is. Műveire jellemző az erőteljes tárgyasság, gyakran a plasztikus formaalkotás, a felfokozott expresszivitás és a jelképalkotás. Zaklatott drámai hangvételű kompozícióin a cigányság ősi balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg. Olajképeinek színvilágát a sötét, barnás tónusok és a meleg ragyogás uralják. A reneszánsz művészet és a 20. század elejének avantgárd irányzatai nyomán alakította ki sajátos egyéni stílusát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
9: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
8: Nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
10: Oda.

0: 103 Rádiódik.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Legyen mindenkinek klassz délutánja, főleg a strandolóknak. Baranyi Tamás vagyok. De azok is, akik itt nem a vízpart vagy egy medence mellett töltik az időt, sokat tehetnek azért, hogy kellemesebb legyen ez a mai napjuk. Az első dolog talán az, hogy figyelünk a vízháztartásunkra, a második pedig, hogy hallgatjuk a Dik Rádiót. Talán most a legizgalmasabb dolog, hogy hogyan is alakul majd a hétvégén az időjárás. Mielőtt erre rátekintenénk, előtte jön a budapesti utak helyzete. Lezárják a félútpályát a 12. kerületben, az Zugligeti úton, a Szilasi út közelében, egészen délután 3 óráig, veszélytelenítés miatt. Mától vasárnapig egyirányosítják a K-hidat az Óbuda-sziget felé rendezvény miatt. A 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcát ma este 6 órától lezárják a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarúbontása miatt szombat éjfélig. Ma éjféltől szombat hajnalig a Fehérvári úton, a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sínekre terelik darúzás miatt. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthattok, ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell majd áthajtani a 13. kerületben, a Dagály utcában, az Esztergomi útnál, mert javítják a vízvezetéket. Ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárják az első kerületben az Ébül Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt vasárnap déltől egészen este 8 óráig. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt. Ezért a Csengeri utca még mindig Zsák utca a Dob utca felől. A 14. kerületben az Abonyi utcát is lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. A 15. kerületben a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. Tart a vasúti híd felújítása a 11. kerületben a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. A Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a balra a szervizútra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. És akkor most nézzük az időjárást a mai nap hátra levő részétől a hétvégén keresztül egészen a jövő hét első munkanapjáig. A több órás napsütés mellett időnként néha erősen megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék ezekből ma nem valószínű. Délután 33-35 fok körül alakul a hőmérséklet, ami majd csak a kora esti órákban kezd enyhülni. S most nézzük akkor a további napokat. Szombaton a hajnali 19-21 fokos minimumok után igazi forróság várható a fővárosban, túlnyomóan napos, aszfaltot olvasztó hőségre számíthatunk, de a délutáni órákban megnövekvő gomoly felhőkből a középső ország részben, így Budapesten is kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A szél sajnos nem hoz enyhülést, többnyire gyenge marad. Délutánra 35-36 fokig emelkedhet majd a hőmérséklet. Vasárnap a trópusi jellegű éjszaka után, amikor mindössze 21-22 fokig hűl csak vissza a levegő, már jóval füllettebb, kiszámíthatatlanabb lesz majd az időjárás Budapesten. Sokkal nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, akár heves zivatarok. Egy-egy intenzívebb gócot, viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Délután 35-36 fokos csúcsértékeket mérhetünk, de a zivatarok után hirtelen akár 6-8 fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Hétfőn, a hét első munkanapján is marad a füllettség a fővárosban. Ismét intenzív lesz a felhőképződés, és helyenként újra kialakulhatnak frissítő záporok és zivatarok. A légmozgás hétfőn is többnyire mérsékelt marad, így a füllett meleget nem enyhíti jelentősen. A csúcshőmérséklet ezen a napon is majd eléri a 34-35 fokot. Összességében tehát fokozódó hőség vár ránk, füllett, zivataros hétvégével, 34 és 36 fokos maximumok között mozgó Celsiusokkal.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mámoros éj diabló van, még az

0: Rádió Dík.
1: Szép délután kívánok mindenkinek ezzel az erős meleggel induló pénteki napon, ami előkészíti nekünk az előttünk álló forróságot a hétvégére. Baranyi Tamás vagyok. Figyeljünk oda a folyadékpótlásra és természetesen arra is, hogy az előttünk álló hétvégén csupa olyan dologgal és személlyel vegyük körül magunkat, akik egyaránt felüdülést hozhatnak nekünk. Hamarosan mondom a kicsit részletesebb, egészen a hétfői kitekintő időjárás jelentést, előtt azonban következik a Budapesti Útinform. Lezárják a félútpályát a 12. kerületben az Ugligeti úton, a Szilasi út közelében, egészen délután 3 óráig veszélytelenítés miatt. Mától vasárnapig egyirányosítják a K-hidat az Óbuda-sziget felé rendezvény miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát ma este 6 órától lezárják a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarúbontása miatt szombat éjfélig. Ma éjféltől szombat hajnalig a Fehérvári úton, a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sínekre terelik darúzás miatt. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát, a Napkörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthattok. Ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárták a jobbra kanyolodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt.

Ma déltől az érintett szakaszon tilos megállni. Lezárják az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt, vasárnap déltől egészen este 8 óráig. Továbbra is le van zárva a 7. kerületben a Csengeri utca, a Veselényi utcánál toronydarú építése miatt, ezért

utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. És akkor most nézzük az időjárást a mai nap hátra levő részétől a hétvégén keresztül egészen a jövő hét első munkanapjáig. A több órás napsütés mellett időnként néha erősen megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, de említésre méltó csapadék ezekből ma nem valószínű. Délután 33-35 fok körül alakul a hőmérséklet, ami majd csak a kora esti órákban kezd enyhülni. És most nézzük akkor a további napokat. Szombaton a hajnali 19-21 fokos minimumok után igazi forróság várható a fővárosban, túlnyomóan napos, aszfaltot olvasztó hőségre számíthatunk, de a délutáni órákban megnövekvő gomoly felhőkből a középső ország részben, így Budapesten is kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar. A szél sajnos nem hoz enyhülést, többnyire gyenge marad. Délutára 35-36 fokig emelkedhet majd a hőmérséklet. Vasárnap a trópusi jellegű éjszaka után, amikor mindössze 21-22 fokig hűl csak vissza a levegő, már jóval füllettebb, kiszámíthatatlanabb lesz majd az időjárás Budapesten. Sokkal nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, akár heves zivatarok. Egy-egy intenzívebb gócot, viharos széllökések, felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Délután 35-36 fokos csúcsértékeket mérhetünk, de a zivatarok után hirtelen akár 6-8 fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Hétfőn, a hét első munkanapján is marad a füllettség a fővárosban. Ismét intenzív lesz a felhőképződés, és helyenként újra kialakulhatnak frissítő záporok és zivatarok. A légmozgás hétfőn is többnyire mérsékelt marad, így a füllett meleget nem enyhíti jelentősen. A csúcshőmérséklet ezen a napon is majd eléri a 34-35 fokot. Összességében tehát fokozódó hőség vár ránk, füllett, zivataros hétvégével, 34 és 36 fokos maximumok között mozgó Celsiusokkal. Én a magam részéről most elköszönök, további szép délutánt és jó rádiózást kívánok mindenkinek azzal a gondolattal, hogy a már megkezdődött és előttünk álló nagy melegben jó kedvel, örömteli módon tudjunk ráhangolódni a magunk és a szeretteink igényeire. Üdvözlettel, Tomi!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunkát tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karateedzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint, fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A mostani hétvégén az M2-es metró helyett az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik film forgatása miatt. Le van zárva a fél útpálya a Zugligeti úton a Szilasi út közelében, a Rejter Ferenc utcát is lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között, illetve a Fehérvári úton a hétvégén a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a sinekre terelték. Le van zárva az Ybl Miklós tér a Döbrentei utca közelében, illetve a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat. Útszűkületen kell áthajtani a Dagály utcában az Esztergomi útnál, és le van zárva a jobbra kanyarodó sáv a Bajcs-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt. Az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál, a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra kanyarodó sáv, a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat, a Sörgyár utca is le van zárva a Bodza utca, és igen, kitaláltátok, a Kada utca között, illetve a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzása sávhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy darab sáv. Közlekedjen mindenki normálisan. Gyorsan elmondom, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön több órás a napsütés mellett azért időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont említésre méltó csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge és mérsékelt marad, és 35 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte délután, illetve itt Budapesten és környékén a hajnali leghidegebb órákban is 20 fok lesz a hőmérséklet. A szombati napra forró napos idő várható, egy-egy záporral, zivatarral megbolondítva, és az északi, illetve középső tájakon fordulhat elő leginkább az esőzés. A szombati hőségben csak nyugaton és északnyugaton frissíthet egy kicsit a feltámadó délies szél, és a szombati napra 31 és 36 fok között várható majd a csúcs hőmérséklet, vasárnap pedig napközben a megnövekvő gomoly felhőkből több helyen lesz majd zápor, zivatar, viharos széllökésekkel és felhő szakadásokkal, viszont vasárnap mindezek ellenére akár 37 fokig is felmelegedhet a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen azért több fokkal visszaeshet a hőmérséklet, lényegében úgy is fel lehet fogni, hogy kapunk egy kis felfrissítést.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Szerintem tárcsázátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen be tud férni napi 3 órányi műsoridőbe. Úgyhogy nem is húzom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá Krisztiántól. Így szól. Szia, Krisztián vagyok, öcsémnek, Józsinak szeretnék egy jó mulatós zenét. Legyél szerencsés, köszönöm. Legyél te is, drága Krisztián, akkor a drága Józsi öcsédnek fog szólni egy jó és mulatós zene, tehát nem elég, hogy jónak kell legyen, még mulatósnak is, vagy akár fordítva, ez egy eléggé szűk látókörbe helyezi át a mi szemszögünket, ugyanis kevés nagyon jó mulató zene van, és szerintem Gingitől a Minaj Sass az pont egy ilyen dal.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódi.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom, és hogy teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és megmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni azt a dalt. Én pedig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi értelemszerűen bele tud férni a bruttó 3 órányi műsoridőbe, minden hétköznap délután 3-tól 6-ig. Most viszont nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan inkább a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, méghozzá Johnny-tól. Így szól: Hello, hello, Johnny vagyok. Szeretnék egy dalt kérni, küldeném a munkatársaimnak, akikkel a dugóban ülünk a Hungária körúton, és tartunk haza Tiszalökre és Tiszadadára. Hát akkor kellemes utat hazafelé. Nagyon jó érzés nekem, amikor olyan emberekkel találkozok, akár így az étteren keresztül, akik éppen dolgoznak, hiszen a munka nem esít. Mások hibáztatása helyett, hogy most éppen azért nem megy így, mert mondjuk így, meg úgy, inkább pénzt keresnek. Ez én nekem nagyon szimpatikus, és mivel szerintem a Johnny vette a bátorságot, hogy írjon a Rádió Dicknek egy SMS-t, így ő és munkatársai nagy valószínűséggel eléggé jól teljesítettek ma, úgyhogy szerintem megérdemlik a zenét. El is indítom nekik sok szeretettel a Látom a csillagos eget című slágert a Budai Family-től.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: illetve a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat. Útszűkületen kell áthajtani a Dagály utcában, az Esztergomi útnál, és le van zárva a jobbra kanyarodó sáv a Bajcs-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt. Az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál, a Kinizsi utcában, a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra kanyarodó sáv, a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat, a Sörgyár utca is le van zárva, a Bodza utca és igen, kitaláltátok, a Kada utca között, illetve a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy darab sáv. Közlekedjen mindenki normálisan. Gyorsan elmondom, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön több órás a napsütés mellett azért időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont említésre méltó csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge és mérsékelt marad, és 35 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte délután, illetve itt Budapesten és környékén a hajnali leghidegebb órákban is 20 fok lesz a hőmérséklet. A szombati napra forró, napos idő várható, egy-egy záporral, zivatarral megbolondítva, és az északi, illetve középső tájakon fordulhat elő leginkább az esőzés. A szombati hőségben csak nyugaton és északnyugaton frissíthet egy kicsit a feltámadó délies szél, és a szombati napra 31 és 36 fok között várható majd a csúcs hőmérséklet, vasárnap pedig napközben a megnövekvő gomoly felhőkből több helyen lesz majd zápor, zivatar, viharos széllökésekkel és felhőszakadásokkal, viszont vasárnap mindezek ellenére akár 37 fokig is felmelegedhet a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen azért több fokkal visszaeshet a hőmérséklet, lényegében úgy is fel lehet fogni, hogy kapunk egy kis felfrissítést.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
0: Rengeteg ember jár abban a tévhitben, hogy elég kikapcsolni a háztartási eszközöket, mielőtt ágyba bújnak. A szakértők szerint azonban vannak olyan készülékek, amelyek kikapcsolt állapotban is fogyaszthatnak áramot, sőt, bizonyos esetekben akár biztonsági kockázatot is jelenthetnek. Nem kell minden este végigjárni a lakást és kihúzni minden dugót a konnektorból, néhány eszköznél azért mégis érdemes megtenni ezt az apró lépést. Nem csak a villanyszámla lehet alacsonyabb akár esetleg pár ezer forinttal, hanem egy esetleges meghibásodás, sőt akár egy elektromos tűz kiütésének kockázata is csökkenhet, ha és amennyiben elvégezzük ezt az egyszerű mozdulatot. A szakértők elsősorban azokat a kisebb konyhai eszközöket szokták említeni, amelyek valamilyen fűtő elemmel működnek. Ide tartozik a kenyérpirító, a kávéfőző, a mini sütő és a forró levegős sütő is, vagy mondjuk az air fryer, hát az nagyon nagy különbség, igen. Ha ezekben a műszaki hiba kialakul, a morzsák vagy egyéb szennyeződések felhalmozódnak bennük, és nagyobb lehet akár a túlmelegedés veszélye is, és sokan nem tudják, hogy a kikapcsolás és a kihúzás nem ugyanaz. Egy kikapcsolt készülék továbbra is csatlakozik az elektromos hálózathoz, ezért bizonyos funkciói a háttérben is működhetnek. Viszont például egy digitális órával ellátott kávéfőző akkor is fogyaszthat energiát, amikor éppen nem használjuk. Ez az áramfaló jelenség, bár rövid távon nem jelent nagy változást a következő havi közüzemi számlán, ugyanakkor hosszú távon jelentős, akár több ezer forintos többletfogyasztást is okozhat a háztartásban, akár egy egész évre levetítve. Ráadásul az idő előre haladtával ezek a fűtőelemmel működő kisméretű konyhai eszközök egyre rosszabb energiagazdálkodási működést produkálnak, vagyis ez az áramfaló jelenség az idősebb gépek esetében erősebben is megjelenhet, illetve frekventáltabban is. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a régi vagy sérült készülék

Különösen veszélyesek lehetnek tűzbiztonsági szempontból. Egy megtört vezeték, egy repett csatlakozó, a készülék váratlan melegedése, vagy valamilyen zúgó hang, vagy égett szag mind arra utalhatnak, hogy elektromos probléma áll a háttérben. Amennyiben rendellenes működést, vagy valamilyen problémát tapasztalunk, érdemes az eszközt azonnal áramtalanítani, és egyeztetni kezelőorvosával, gyógyszerészével. Viccet félretéve, tényleg figyeljünk oda a háztartási eszközökre, igazából a nagyja maximum 50 ezer forint alatt megkapható bárhol, bármilyen minőségbe. Nyugodtan cseréljük le a 28 éves kávéfőzőt akár egy újra, nem olyan nagy befektetés, viszont cserébe tényleg kevesebbet fogyaszt, minőségibb is a gép, és hát kisebb az esély arra, hogy valami meghibásodása lesz, és akár ne adj Isten, lakástűz is mondjuk kialakulhat, és nem létfontosságú elektronikai eszközök szintén feleslegesen fogyaszthatnak energiát, ha bedugva hagyjuk őket. A játékkonzolok, a számítógépek és a töltők sok esetben akkor is vesznek fel áramot, amikor látszólag ki vannak kapcsolva. Lefekvés előtt ezért célszerű ezeket is kihúzni a konnektorból, és én egyszer beszélgettem az AI-jal, és megkérdeztem tőle, hogy a PlayStation 5 mennyi áramot vesz fel. Mondott rá egy számot, és leírtam neki a tévém típusát, méretét, ez mennyi áramot vesz fel. Hát ennyi meg ennyi kilovattot. Jó, hogyha minden nap mondjuk napi 4 órát mondjuk működik, és tényleg használva van, akkor az egy hónapban mennyi lehet? És kijött összesen valami, nem is tudom már mennyi szám, talán 900 forint, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem már rá pontosan, de nagyjából ilyen nagyon, kerekítsük fel azért, hogy nagyobbnak tűnjön a szám, mondjuk 1000 forint többletköltséget fogyasztott az, hogyha a PlayStation ugye bedugva van, és őt használva is van akár napi 4 órát.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0630 30 30 100. Ez az a telefonszám, amit társászni kell abban az esetben, hogyha valamelyik hétköznap délután 3-tól 6-ig idősávban szeretne valaki egy zenét kérni, illetve szeretné, hogy játsszak le neki egy dalt, és esetleg akár adjak is át egy üzenetet, ugye annak, akinek ugye küldi a dalt, hiszen nem biztos, hogy csak valaki úgy kér egy zenét, hogy sok szeretettel küldöm, hanem nagyon sok alkalom van, amikor még egy pár mondatot még azért fel is kell olvassak a címzetnek, és akkor így kell átadjak egy üzenetet. Ezt most csak azért mondtam el nektek, hogy egy jó SMS például úgy néz ki, hogy köszöntök, bemutatkoztok, elmondjátok, hogy kinek, milyen zenét kértek, és hogy mit üzentek neki, vagy hogy legalább annyit mondjatok meg, hogy milyen alkalomból szóljon akkor a dal. Viszont azért ez hívásban egy kicsit egyszerűbb, hiszen akkor én azért bele tudok kérdezgetni, hogy na, és megérdemli a dalt? Vagy miért? Mi az az alkalom, hogy te most küldöd neki a dalt? Hát igen, nagyon megérdemlik a fiúk, mert nagyon jól dolgoztunk ma. Na és akkor már tudjuk, hogy mit üzenünk. Tehát már is van oda szúrva nekik egy mondat, és csak szívhez szólóbb, de most őszintén. Úgyhogy nyugodtan várom az ilyen jellegű kívánságokat, ezzel csak motiválok titeket arra, hogy akár meg lehet lepni a közeli rokonokat, haverokat, családtagokat, munkatársakat, a szívünkhöz közel álló embereket, mint ahogy a drága, kedves Robi is tette, akitől kaptam egy SMS-t nemrég. Szia Csabika, páromnak küldenék Rebekának Ceglédre egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem Farkas Pistitől egy szerelmes zenét. Robi voltam, köszi. Na, ilyen egy jó SMS, tehát tudjuk, hogy Robi küldi Ceglédre Rebekának nagyon sok szeretettel Farkas Pistit, és azt üzeni neki, hogy nagyon szereti. Ilyen egy jó SMS, úgyhogy áldja meg a jóisten kedves Robit és Rebekát, fogadják sok szeretettel Farkas Pisti és Bódi Csabi duettjét. Szeralá!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az ínyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
2: Zsinzsa, milyen szép szó.
1: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
2: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
1: Igen, igen, igen. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A mostani hétvégén az M2-es metró helyett az Eötvözértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik, filme forgatása miatt. Le van zárva a fél útpálya a Zugligeti úton, a Szilasi út közelében, a Rejter Ferenc utcát is lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között, illetve a Fehérvári úton a hétvégén a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a sinekre terelték. Le van zárva az Ybl Miklós tér a Döbrentei utca közelében, illetve a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat. Útszűkületen kell áthajtani a Dagály utcában, az Esztergomi útnál, és le van zárva a jobbra kanyarodó sáv a Bajcs-Zsirinszki úton befelé a József Attila utca előtt. Az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál, a Kinézsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra kanyarodó sáv, a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat, a Sörgyár utca is le van zárva a Bodza utca, és igen, kitaláltátok, a Kada utca között, illetve a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy darab sáv. Közlekedjen mindenki normálisan. Gyorsan elmondom, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai péntekünkön több órás a napsütés mellett azért időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont említésre méltó csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge és mérsékelt marad, és 35 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte délután, illetve itt Budapesten és környékén a hajnali leghidegebb órákban is 20 fok lesz a hőmérséklet. A szombati napra forró napos idő várható, egy-egy záporral, zivatarral megbolondítva, és az északi, illetve középső tájakon fordulhat elő leginkább az esőzés. A szombati hőségben csak nyugaton és északnyugaton frissíthet egy kicsit a feltámadó délies szél, és a szombati napra 31 és 36 fok között várható majd a csúcs hőmérséklet, vasárnap pedig napközben a megnövekvő gomoly felhőkből több helyen lesz majd zápor, zivatar, viharos széllökésekkel és felhőszakadásokkal, viszont vasárnap mindezek ellenére akár 37 fokig is felmelegedhet a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen azért több fokkal visszaeshet a hőmérséklet, lényegében úgy is fel lehet fogni, hogy kapunk egy kis felfrissítést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
7: Gyertek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
6: Rádiódik. Ez itt még mindig a Bódik Kínálság Show a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért most Gyöngyi a soron következő, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan nagyon régen. Sziasztok, Gyöngyi vagyok a Kerepesről. Szeretnék küldeni egy számot a drága kis férjemnek, Fekete Szabolcsnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Na hát akkor szóljon egy kiváló dal Gyöngyi kérésére Kerepesről, ami egyenesen Fekete Szabolcsnak nagyon sok szeretettel a drága kis férjének fog szólni, és hát ez a kis dal szerintem most legyen a Barvalész Trainav Zsülitől, és akkor most hagy szóljon a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni. Elvégre azért ez csak a Bódik kívánságshow, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, pontosan ezért olvasom is a következő SMS-t, melyet Pistitől kaptam, nem is olyan nagyon régen, így szól. Hello, Pisti vagyok, szeretnék kérni Notár Méritől egy zenét, a Babám egy című dalt. Szerelmemnek, Enikőnek küldöm Turára. Hát akkor Pisti élete szerelmének, egy szóval Enikőnek Turára fog szólni Notár Méritől.

0: Bye-bye. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádió Digbe.

Bundi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A mostani hétvégén az M2-es metró helyett az Eötvözértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik film forgatása miatt. Le van zárva a fél útpálya a Zugligeti úton a Szilasi út közelében, a Rejter Ferenc utcát is lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között, illetve a Fehérvári úton a hétvégén a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a sinekre terelték. Le van zárva az Ybl Miklós tér a Döbrentei utca közelében, illetve a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat. Útszűkületen kell áthajtani a Dagály utcában, az Esztergomi útnál, és le van zárva a jobbra kanyarodó sáv a Bajcs-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt. Az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál, a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra kanyarodó sáv, a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat, a Sörgyár utca is le van zárva, a Bodza utca és igen, kitaláltátok, a Kada utca között, illetve a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy darab sáv. Közlekedjen mindenki normálisan. Gyorsan elmondom, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön több órás a napsütés mellett azért időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont említésre méltó csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge és mérsékelt marad, és 35 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte délután, illetve itt Budapesten és környékén a hajnali leghidegebb órákban is 20 fok lesz a hőmérséklet. A szombati napra forró, napos idő várható, egy-egy záporral, zivatarral megbolondítva, és az északi, illetve középső tájakon fordulhat elő leginkább az esőzés. A szombati hőségben csak nyugaton és északnyugaton frissíthet egy kicsit a feltámadó délies szél, és a szombati napra 31 és 36 fok között várható

0: Végével megérkezik a bizonyítvány is, vele együtt pedig az ismerős szülői dilemma, jár-e ajándék a jó jegyekért, és ha igen, milyen? És egyáltalán mitől jó egy bizonyítvány? Attól, hogy kitűnő? Attól, hogy fejlődés mutat? Vagy attól, hogy a gyerek a saját képességeihez képest rengeteg munkát tett bele az évbe, még akkor is, hogyha ez a jegyeken nem látszik? Hát én elmondom gyorsan a rövid válaszomat. Szerintem egy évben azt az 5-10 ezer forintos ajándékot ne sajnáljuk, szerintem azt az egyszerű, nagyon brutális kiadást egy bizonyítvány átadásakor, és akkor a gyereknek is jó érzés, jobban motiválja, emlékszem rá, hogy én is mindig kaptam ilyen ajándékokat, és nagyon vártam már, és kifejezetten év végén törekedtem arra, hogy mondjuk hát, hogyha fölkerekítene a tanár. És amióta meg felnőtt vagyok, és rájöttem, hogy igazából nincs tétje a jegyeknek, igazából úgy voltam vele, hogy minél egyszerűbben, minél rövidebben ne legyen tudva, nem baj, ha nem kerekít fel, igazából senki nem fogja megkérdezni, hogy amúgy a BIOS házi feladatod, házi dolgozatod hanyas lett amúgy 2018 május 9-én, ezt senki nem fogja megkérdezni, viszont a kisgyerekeknek azért ez szerintem pozitív hatással lehet, hiszen így tanulnak az életből, vagy hogy is mondjam nektek, tehát hogyha tesznek érte, akkor igazából meg is kapják, és ez nagyon sok gyereknek szerintem kimaradt az életéből, mert hogyha mondjuk sétálnak az utcán, és sajnos ilyenek az emberek, látnak egy sportautót, hogy elmennek, akkor egyből, hát a puci megvette neki, hát biztos adócsaló, és senki nem gondol bele abba a lehetőségbe, hogy ő lehet, hogy igazából csak szimplán tett érte, hogy neki legyen. A másik, aki meg hurrog, ő meg nem tesz, ez az igazság. És mivel én nem olyan nagyon-nagyon régen voltam kisgyerek, azért így nagyjából emlékszem rá, hogy így az utolsó hónapokban, tehát ilyen április, május, június környékén én azért környékeztem a tanárokat, és hát ott lobbiztam nekik, akár szünetben, akár órán is, hogy biztos, hogy fölkerekítsék. Tehát mondjuk a 3,4-re mondjuk ad egy 5-ös mondjuk házi dolgozatjegyet, akkor az már 3,6, és akkor kerekítsen már fel, hát olyan ügyes voltam egész évben, és akkor rá kell tutymálni a tanárra, hogy kerekítsen fel, és én így tanultam meg azt a stílt, ami én ma vagyok, hogy jókor, jó helyen lenni, jól beszélni, jól viselkedni, ezt így tanulja meg szerintem igazából egy kisgyerek, és így aszociálódik, ez az igazság. Viszont természetesen az sem jó, hogyha mondjuk van egy gyerek, és akkor, hát hogy is fogalmazzam meg, mondjuk első osztályban még nem is kapnak jegybeni értékelést, hanem csak leírják a tanárok, hogy hát az ön kisfia nagyon jól viselkedett. Na most azért nem kell meghalni, meg fölmászni a plafonra, tehát az sem jó. Kell egy ilyen kettős mérce szerintem, egy arany középút, igazából úgy fogalmaznám meg, hogy tényleg azért most, azért, hogy most kaptál egy évben egy 5-öst, azért szerintem ne ölje meg magát a család örömébe, viszont ha tényleg az évvégi bizonyítvány jó lett, akkor mindenféleképpen szerintem valami jutalmat kapjon, hiszen a pincérek is kapnak jutalmat borra való formájában, hogyha jól végzik a munkájukat. Akkor, hogyha a diákok jól végzik a munkájukat, akkor ők miért ne kapnának idézőjeles borravalót, egy köszönet nyilvánítást, egy hálát, hogy hú, köszönöm gyerekem, hogy ilyen ügyes voltál ebben az évben, büszke vagyok rád. Itt egy PlayStation mondjuk. Csak mondtam egy példát.
1: Akkor itt az ide, hogy elkezdjük az albumot, nem?
2: Itt az ide, hogy elkezdjük az albumot.
1: Sokan vártátok, már tudom. Gyere velem!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben. Köszönöm.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, imádjuk a Rádió Dikket. Kispalikától szeretnénk kérni az Esik eső című számot, hogy tudjunk egyet bulizni a kocsiban a dugóban ülve. Ilka és Eliza, 8 éves ikrek, szívecske. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni ez a Kispalika sláger. Már is megkeresem, miközben beszélek. Itt van Esik eső, hadd szóljon Ilka és Eliza kérésére.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülése már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungaszt csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgótarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgótarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medveészlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
4: A mostani hétvégén az M2-es metró helyett az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filme forgatása miatt. Le van zárva a fél útpálya a Zugligeti úton a Szilasi út közelében, a Rejter Ferenc utcát is lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között, illetve a Fehérvári úton a hétvégén a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a sinekre terelték. Le van zárva az Ybl Miklós tér a Döbrentei utca közelében, illetve a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat. Útszűkületen kell áthajtani a Dagály utcában az Esztergomi útnál, és le van zárva a jobbra kanyarodó sáv a Bajcs-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt. Az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál, a Kinézsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra kanyarodó sáv, a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat, a Sörgyár utca is le van zárva, a Bodza utca és igen kitaláltátok a Kada utca között, illetve a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy darab sáv. Közlekedjen mindenki normálisan. Gyorsan elmondom, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai péntekünkön több órás a napsütés mellett azért időnként erősen megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont említésre méltó csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge és mérsékelt marad, és 35 fok körül várható a csúcs hőmérséklet országszerte délután, illetve itt Budapesten és környékén a hajnali leghidegebb órákban is 20 fok lesz a hőmérséklet. A szombati napra forró napos idő várható, egy-egy záporral, zivatarral megbolondítva, és az északi, illetve középső tájakon fordulhat elő leginkább az esőzés. A szombati hőségben csak nyugaton és északnyugaton frissíthet egy kicsit a feltámadó délies szél, és a szombati napra 31 és 36 fok között várható majd a csúcs hőmérséklet, vasárnap pedig napközben a megnövekvő gomoly felhőkből több helyen lesz majd zápor, zivatar, viharos széllökésekkel és felhőszakadásokkal, viszont vasárnap mindezek ellenére akár 37 fokig is felmelegedhet a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen azért több fokkal visszaeshet a hőmérséklet, lényegében úgy is fel lehet fogni, hogy kapunk egy kis felfrissítést.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Nem harapok, nem bántok, csak szimplán kívánságokat teljesítek, méghozzá a lehetőség szerinti legtöbbet minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a Bódi Kívánság Show, hogy is mondjam nektek, keretein belül. Nem hozom tovább az időt fölösleges dumával, jöjjön egy következő SMS, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Alex vagyok, Lucának szeretném kérni a Zsebembe nem férnek az eurók című zenét. Hát akkor úgy gondolom, hogy Nisztor Roland nagyon sok szeretettel fogja most akkor ezt a dalt úgymond idézőjelesen elénekelni nekünk Alex kérésére, Lucának.

0: Andi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért olvasom is gyorsan Szajkó Dávid SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól: szia, szeretnék kérni a feleségemnek, Haga Szandrának egy dalt, Bízzál bennem, mert nagyon szeretem és imádom. Puszilom, Szajkó Dávid. Na, ilyen egy jó SMS. Bemutatkozott, megtudtuk, hogy személyesen kinek szól a zene, milyen zene és mit üzen mellé. Tehát Szajkó Dávid élete szerelmének, Haga Szandrának fog szólni a Bízzál bennem című sláger, mert a Dávid nagyon szereti és imádja élete szerelmét, választottját, hát a feleségét.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: közlekedési hírek.
1: A mostani hétvégén az M2-es metró helyett az Eötvözértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filme forgatása miatt. Le van zárva a fél útpálya a Zugligeti úton a Szilasi út közelében, a Rejter Ferenc utcát is lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között, illetve a Fehérvári úton a hétvégén a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a sinekre terelték. Le van zárva az Ybl Miklós tér a Döbrentei utca közelében, illetve a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat. Útszűkületen kell áthajtani a Dagály utcában, az Esztergomi útnál, és le van zárva a jobbra kanyarodó sáv a Bajcs-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt. Az Abonyi utca is le van zárva a Dózsa-György útnál, a Kinézsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, a Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt le van zárva a balra kanyarodó sáv, a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat, a Sörgyár utca is le van zárva a Bodza utca, és igen, kitaláltátok, a Kada utca között, illetve a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sáv elhúzással járható irányonként maximálisan egy-egy darab sáv. Közlekedjen mindenki normálisan. Gyorsan elmondom, hogy milyen idő várható mára, illetve a hétvégére, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.

0: indulhat elő leginkább az esőzés. A szombati hőségben csak nyugaton és északnyugaton frissíthet egy kicsit a feltámadó délies szél, és a szombati napra 31 és 36 fok között várható majd a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig napközben a megnövekvő gomoly felhőkből több helyen lesz majd zápor, zivatar, viharos széllökésekkel és felhőszakadásokkal, viszont vasárnap mindezek ellenére akár 37 fokig is felmelegedhet a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen azért több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Lényegében úgy is fel lehet fogni, hogy kapunk egy kis felfrissítést.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
0: Nagyon is könnyen belefuthatunk külföldön is akár egy-egy nagyobb összegű közlekedési bírságba, ha és amennyiben nem figyelünk az aktuális szabályokra. A Total Car beszámolta arról, hogy Ausztriában már egy szimpla gyorshajtás is 70 ezer forintos büntetést vonhat maga után. A közlekedési bírságok ráadásul hamarosan egységesen emelkednek a nyugati szomszédunkban. Na de mi a helyzet a többi, a magyarok által kedvelt nyári célpontnak számító környező országokban? Az osztrák, a horvát, a román és a szlovák közlekedési bírságokat, illetve az autópályákkal kapcsolatos tudnivalókat is elmondom nektek. Jelenleg még tartományonként eltérő bírságtételekkel számolhatunk az osztrák utakon, hamarosan ez egységessé válik, amitől az állam mintegy 80 millió eurós plusz bevételt remél. Ebből is látszik, hogy nem csak egyforma büntetések jönnek, de azok is még magasabbak lesznek. Az extrém gyorshajtók akár 5000 eurónyi büntetést is kénytelenek lesznek kifizetni, de már az is mélyen a zsebébe nyúlhat, aki csak 30 km per órával lépi túl az aktuális sebességhatárt. A minimális büntetés ebben az esetben legalább 200 euró lesz, tehát nagyjából ilyen 60-70 ezer lesz minimum a bírság. Idén nyáron a sajtóhírek szerint a szokásos tételek az irányadóak, és 2027-től több szabálysértés büntetési tétele is nő. A záróvonal átlépése 95 euró, a behajtani tilos figyelmen kívül hagyása 110 euró, a kerékpársáv jogosulatlan használata 80 euró, hogyha nem adjuk meg a gyalogosnak az elsőbséget, az 85, illetve a szabálytalan parkolás 60 euró. Szlovákiában és a határos országok legtöbbjében a tompított fényszóró használata éjjel-nappal kötelező, amennyiben valaki ezt nem csinálja meg, hogy bekapcsolja igazából a lámpát, az 200 eurós bírsággal is számolhat akár. A román közlekedési szabályok alapvetően megegyeznek a magyar kresszel, azonban a lakott területen kívüli maximális sebesség 20 km per órával alacsonyabb, mint nálunk. Ezért a szabályszegésért 2 és 10 büntetőpont jár, tehát 2 és 10 között lehet kapni, és ennek alapján is kell fizetni. Egy pont a román minimálbér 10%-ának megfelelő összeg, tehát hogyha valaki kap 10 pontot, akkor az a román minimálbérnek a 10x10, tehát 100%-a. Horvátországban pedig még részben a régi rendszer él, a hagyományos fizetőkapuk határozzák meg a haladási tempót. A korábbi rendszert folyamatosan vezetik ki az idei évben, így néhány helyen már az új ENC készülékeknek köszönhetően az autókat rendszám felismerő kamerák és mikrohullámú adóvevők azonosítják majd haladás közben, ezért végre majd ott nem kell megállni. Őszinte leszek, hogy még sosem voltam Horvátországba, és hát nem is nagyon terveztem menni, viszont az internet minden nyáron azzal van tele, hogy hú, itt ekkora a dugó, hú, itt csak ennyi volt a dugó, hú, itt ekkora a sor, ott ekkora, és ezt kell mindig nézegetni, és sose értettem azt, hogy miért nincs úgy Horvátországban, mint Magyarországon, hogy csak simán kifizeti az ember előre, mondjuk vegyünk napi átlagban mondjuk egy behajtást, kifizet előre 300 ilyen kaput, és akkor ott van az ára, és akkor úgyis mindenki kifizeti, senki nem akar megállni, mindig utána elindulni. Most gondoljátok el, hogy Magyarországon sem lehet úgy haladni az emberek miatt sajnos, és képzeljétek el, hogyha még lennének fizetőkapuk Magyarországon, akkor tényleg mire leérnénk Nyíregyházára, az minimum 6,5 óra.

Adi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Elsősorban szeretném nagyon-nagyon szépen megköszönni számotokra ezt a mai napot, illetve az egész hetes közös kis munkánkat, hiszen szerintem egy eléggé erős hetet zárhattunk le, ahhoz képest, hogy nyár van, és igazából mindenki éli a kis életét, kevés ember hallgat rádiót, ahhoz képest ez a hét szinte majdnem, hogy csúcs rekordtartó hét lett kívánsági kérések szempontjából. Nekem most el kell búcsúzzak, viszont hétfőn délután 3-kor visszatérek, és nagyon sok szeretettel, újult erővel teljesítem majd a további zenei kívánságokat, pontosan ugyanúgy, mint ahogy minden más hétköznap délután 3-tól 6-ig. Kellemes hétvégét kívánok nektek, kellemes időtöltést, ebbe benne van az is, hogy jó munkát, jó pihenést, jó étvágyat, jó estét, mindenből kellemeset kívánok nektek. Búcsúzásul pedig itt hagyom Enrikót, Zsülit és Gingit. Mindenkitől meghallgatunk egy-egy szóló dalt, ezzel kívánok kellemes hétvégét. Sziasztok!

0: mondd meg mire.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
4: Zsinzsa, milyen szép szó.
3: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
4: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
3: Igen, igen, igen. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. 6-8-ig tart ma is a kedvenc kívánság műsorotok, és nézzük meg, hogy kivel megyünk tovább. Sok-sok szeretettel fogom küldeni adásrakanalas Mónikának ezt a zenét, sok puszit küldünk neki, és jobbulást.

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: A Laura Rita azt írja, hogy szia, Marikának küldöm sok szeretettel a következő dalt, és a családjának ő nagyon-nagyon fontos, úgyhogy valami szép zenével szeretnék őket megilletni. Erőt, egészséget és boldogságot.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Julio azt írja, szia, küldenék a testvéremnek Kiskunhalasra egy jó zenét, legyen erős és sok-sok puszi neki. Beáta velem tart. Szia, Pécsi kacsának szeretnék üzenni a sok-sok szeretettel, hogy nagyon-nagyon szeretik őket, a családtagok, várja őket haza, és hogyha lehet, akkor Rolandtól legyen egy szép zene. Hát akkor a kérésed parancs, hadd szóljon, hát le is játszuk.

0: Rádió Odi.
1: Mikra Mezei azt írja, hogy szia páromnak, Mónikának szeretnék küldeni egy szép zenét. Remélem, hogy hallja Móni, hogy ilyen kedves vagy, úgyhogy bízom benne, hogy a következő dal hallatára jó kedve lesz, és hát veled együtt fog ünnepelni. Köszönöm, hogy írtál nekem.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósság spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Éva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatásai érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása pontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: 98.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Megyünk tovább akkor még az üzenetek olvasásával. Szia Szabina, légy szíves, küldd el ezt a dalt Vácra Jancsikának, mert nagyon-nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy Dulka küldi ezt a fontos üzenetet. Átadom, és lejátszunk egy jó zenét.

0: Rádiódik.
1: Ne felejtjétek, hogy minden hétköznap 6-tól este 8 óráig vagyok a rádióban, és díjtalanul írhattok üzenetet, amit én felolvasok. Szerdán pedig és csütörtökön 6 órától este 8-ig, nem azonosan, de Csumidaftume kívánság műsor megy élőben, ahová videóhíváson keresztül a Messenger applikáción át tudtok bekerülni. Szóval mindenféleképp tartsatok velem ebbe a csumiba is, és abba a csumiba.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Balogh Szilvia üzenetére került most a sor. Szia Szabina, a fiamnak szeretnék küldeni a ballagására egy jó kis dalt. Hát akkor sok sikert kívánok neki az életben, és nagyon büszke lehetsz rá, hogy ilyen szép eredményt elért, és kívánom minden álma teljesüljön.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Kedves hallgatók, lejárt sajnos a műsoridő, de ne felejtjétek, legközelebb is itt leszek veletek, és addig pedig puszilok mindenkit, tehát csumi daftumát!

0: az egész.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az innyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
4: Zsinzsa, milyen szép szó.
3: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
4: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az ínyek.
3: Igen, igen. Igen. Szityuvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
5: 2026. június 19-e péntek, 20 óra van, jó estét kívánok, ez a Rádiódik Roma híradója, Patai Anna vagyok. Kisgrófó fellépései elmaradnak. Barna hajnalok a Dóm látogatóközpontban. Magyar-máltai szeretett szolgálat munkája a kisebbségek javára.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
5: Kisgrófó a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben tudatta, hogy a nyára tervezett fellépései elmaradnak. Kisgrófó drámai bejelentéssel fordult rajongóihoz, az énekes ugyanis egy hosszabb Facebook posztban beszélt arról, hogy egészségügyi problémák miatt minden nyári koncertjét lemondja. Mint írta, az orvosi tanácsa cselekedett így, és bár nehéz volt meghoznia ezt a döntést, úgy érzi, hogy az egészsége mindennél fontosabb. Tisztelt közönség, kedves rajongók, tisztelt szervezők! Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra nagyon nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet. Kezdte bejegyzését Kisgrófó, aki kiemelte, sokáig bizonytalan volt, és nem tudta, hogy mi lenne a legjobb döntés, hiszen egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie. Azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávettem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, fogalmazott a zenész. Ugyanakkor hozzátette, hamarosan újult erővel fog színpadra állni. Annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal. Elnézést kérek azoktól, akik számítottak rám a nyáron, viszont az egészség, ti is tudjátok, mindentől előrébb van. Szeptembertől újra találkozhatunk. Zárta gondolatait az énekes, aki arra kérte az embereket, ne írjanak negatív, vagy akár gúnyos dolgokat, mert az egészséggel viccelni nem szabad. Kisgrófó édesapja is zenész volt, idősebb Kozák László grófó művész nevén muzsikált, 2020-ban hunyt el. A Kisgrófó művésznév az édesapjára is utal. 2006-ban kezdett el énekelni, és 2006 decemberében jelent meg az első albuma DVD-n, amit az édesapjával készített közösen. 2009-ben jelent meg a Gigolo albuma, 2011-ben a Rázd meg a testet című dalával jelentkezett. Jolly-val 2012-ben a Noroxa Eye-jal, 2013-ban a Lei Mamo Lei-jel arattak hatalmas sikert. Kisgrófó Noroxa Eye 2012-ből, illetve a Bulibáró című dalai több milliós nézettséget értek el a tartalom megosztó csatornákon. 2019. április 27-én bejelentette, hogy hivatalosan is felvette a grófó nevet, teljes neve tehát Grófó Kozák László lett. 2021. február 23-án jelent meg a hír, hogy nevét Nagy Grófóra változtatta. Barna hajnalok a Dóm látogató központban különleges roma vándorkiállítás érkezett Szegedre, 36 alkotással mutatják be Szent Andrási István világát. Egy igazán különleges vándorkiállítás nyílt meg a szegedi Dóm látogató központban. A Barna hajnalok Szent Andrási István festőművész vándorkiállítás című tárlat a kortárs magyar-roma képzőművészet egyik legmeghatározóbb alkotójának munkáit hozta el a városba. A kiállítás június 17-e és augusztus 30-a között díjmentesen látogatható. 36 alkotás egy különleges magángyűjteményből. A tárlat különlegességét nem csak az adja, hogy Szent Andrási István Kossuth díjas festőművész munkáiból válogat, hanem az is, hogy a kiállított művek egy magángyűjtemény részét képezik. A gyűjtemény tulajdonosa, Farkas Zsolt, a Kamaró Együttes meghatározó tagja, akinek személyes kapcsolata is volt a művésszel. Balogh Tibor képzőművész szerint már maga a helyszín is különleges kontrasztot teremt a kiállítás anyagával. Elsőre talán kontrasztnak tűnik a helyszín és a kiállítási anyag találkozása, de pont ettől erősíthetik egymást, fogalmazott. Hozzátette, a befogadás szempontjából a kontextus és a hangulat is kulcsfontosságú, a roma kultúra pedig ebben a térben is méltó módon tud megjelenni. Grafika, olajfestmény, spiritualitás. A 36 darabos gyűjtemény jelentős részét grafikák alkotják, ami azért is figyelemre méltó, mert Szent Andrássy István sokan elsősorban olajfestményeiről ismerik. A kiállításon azonban a grafikai munkák is hangsúlyos szerepet kapnak. A festményeken és illusztrációkon visszatérő motívumként jelenik meg a folklór világa, a tánc, a női alak, az anyakép, a Madonna ábrázolás. Több alkotáson a ló szimbolikája és a kéz mint gesztus is hangsúlyos elemként tűnik fel. Szent Andrássy István művészete egyszerre szól a roma kultúráról, az emberi sorsokról, valamint a hit és spiritualitás mélyebb rétegeiről. Finom, érzékeny alkotói világa most Szegeden is testközelből ismerhető meg. Szent Andrássy István állami gondozottként nőtt fel. Szorongásait először versekben, drámákban, rajzokban adta elő. Péli Tamástól tanult festeni. Péli Tamás Csapon egy gyermektáborban ismerte meg, és itt találkozott először a cigány kultúrával és saját cigány identitásával is. Műveire jellemző az erőteljes tárgyasság, gyakran a plasztikus formaalkotás, a felfokozott expresszivitás és a jelképalkotás. Zaklatott drámai hangvételű kompozícióin a cigányság ősi balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg. Olajképeinek színvilágát a sötét, barnás tónusok és a meleg ragyogás uralják. A reneszánsz művészet és a 20. század elejének avantgárd irányzatai nyomán alakította ki sajátos egyéni stílusát. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Dick Buli a Rádió Dicken, az FM 100.3-on. A mikrofonnál Völgyi Zsuzsi, aki ma este pörgeti nektek a legeslegjobb zenéket. Ha eddig álmosan pislogtál a világra, akkor most kapaszkodj meg, mert jönnek a legújabb dalok, amik úgy felráznak, mint egy dupla espresszó. Hangerőt fel, és mozgasd meg az összes porcikádat, és hagyd, hogy a ritmus magával ragadjon. Mert Lilittől szól majd a Gypsy, MK-tól és Maggie P-től a Szerető, Csonka Mikitől a Szívem úgy szeret, Olá Gergőtől úgy, ahogyan először. Most pedig a bulit beindítja Mustafa, Gitano és Sven, szóljon tőlük egy igazán jó dal.

Boss és Csík Laci duettje szólt. Ez volt a Hajnalcsillag. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik a Digbulihoz, hamarosan 8:30. Lehet, hogy kint borús az ég, de itt nálunk bizony mindig süt a nap, legalábbis a zenén keresztül. Most érkeznek olyan dalok, amik úgy töltenek fel energiával, mintha egy tengerparti nyaraláson lennél. Csukjátok be a szemeteket is. Képzeljétek el a hullámokat, a napsütést, egy jó koktélt a kezetekben, és élvezzük a következő nótát, amit Herceg és Essen készített. Szóljon a corazón. Rihá!

hogy valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nem szeretnénk kisajátítani, birtokolni sajátunká tenni sem 1956, sem 1989 történetét, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt. A kormányfő felszólalásában hangsúlyozta, nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók, de nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, hiszen éppen ez a csodálatos ezekben a napokban, hogy az egész nemzet napjai voltak. Magyar Péter kifejtette, 1956. október 23-án és 89. június 16-án a magyar fiatalok azt üzenték a szüleik generációjának, hogy nemet mondanak azokra az évekre, évtizedekre, amelyek az ő életük kereteit adták. A kommunikációs csatornák elhanyagolása, nem pedig az azokban való üzenet volt a probléma, közölte a Fidesz elnöke kedden Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, sosem értett egyet azokkal, akik szerint a leegyszerűsített kommunikáció miatt vesztették el az értelmiséget. Példának Barack Obama és Donald Trump volt, illetve jelenlegi amerikai elnök kampány szlogeneit hozta rámutatva, hogy azok nagyon egyszerűek voltak, mégis jól megragadták a lényeget. Tehát akik azt mondják, hogy az üzeneteknek bonyolultnak kell lenni, azok nem ismerik ezt a szakmát. De aztán nem is ezt akarják mondani. Ők azt akarják mondani, hogy nem lehet mindenkihez ugyanazon a hangon beszélni, és abban igazuk van, fogalmazott Orbán Viktor. Súlyosításért fellebbezett az elsőfokú ítélettel szemben a szolnoki járási ügyészség annak a karate edzőnek a büntető ügyében, aki 2024 nyarán egy 7 éves gyermeket bántalmazott a szolnoki kalandparkban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség. A férfi felrúgta a kisfiút, aki a rúgástól megpördült a levegőben, majd kezét és a fejét a futópálya szélén lévő szegélytől mintegy 20 cm-re a futópályába ütötte. A bíróság elsőfokon egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre, és 400 000 forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint 5 évre eltiltotta minden nemű karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, különösen a karate oktatásától, edzésétől, bemutatóktól és versenyzéstől, írták. Az ítélettel szemben az ügyészség fellebezést nyújtott be súlyosításért. A hit, a remény és a szeretet segíthet megoldani a klímaváltozás okozta válságot, amely nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Fejtette ki 14. Leó pápa kedden a 10. klímakonferenciának küldött videóüzenetében. Ahhoz, hogy hatásosan léphessünk fel a klímaválság ellen, foglalkoznunk kell a társadalmunkat megalapozó olyan társadalmi és erkölcsi kérdésekkel, mint minden ember egyenlő méltósága és az emberi jogok értéke, mondta az évenként megrendezett bécsi klímatalálkozásnak szóló üzenetében a pápa.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

ugye még nem fáradtál el. Ez volt a Bító Duo itt a Rádió Dikken az FM 100.3 frekvenciáján. Ez pedig a Dikbuli, ahol a legjobb zenék szólnak. Továbbra is csak a legmenőbb dalokat hozom neked, hogy minden perc egy igazi élmény legyen itt velem, úgyhogy maradjatok, mert a buli még csak most kezd igazán beindulni. A folytatásban Pápa Jóci és LL Junior körhintája, Kökény Danitól a Hazatér, Csonka Miki és Csiklacitól a Remény, Kevin és Máriótól is lesz egy szép álom, most pedig olasztól szól a Nem kell lesz.

10 ez itt a Rádió Dikken, addig buli, ez volt Olai Bolyától a Nem adom el. Nem állunk meg egy pillanatra sem, mert jönnek azok a dalok, amiket tényleg imádsz. A legnagyobb slágerekkel folytatom, hogy még jobban feltöltődj. A következő percekben is csak a legjobbak szólnak, mert Ginoka és GVM-től majd a Mamacita érkezik. Itt lesz még Karameltől a Véletlen, és Kriszti Nukától is szól egy fantasztikus

Nem megyünk sehová, de ismét elérkeztünk óránk végéhez. Amikor is jönnek a hírek, a legjobb zenék nem mennek sehová, de előtte megnézzük, mi történik a nagyvilágban. A hírek után folytatjuk a legjobb zenékkel. Itt lesz majd Farkas Pisti, Varga Émi, Csempe Zsüli, ó, és még nagyon sokan mások. Tartsatok velem a következő órában is, 10 órától. Hoppá!

0: 100.3 Rádiódi. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Nos, megtanultuk a fogakat, de miből jön ki a fog? Hát az ínyünkből, és az úgy van, hogy zsinzsa.
3: Zsinzsa, milyen szép szó.
2: Igen, és ez is a többes száma, ugye, hogy A betűt kap a végén, hogy innyek, mert hogy zsinzsi egyes számba, tehát igen.
3: Tehát zsinzsi és zsinzsa. Íny a zsinzsi, és a zsinzsa az innyek.
2: Igen, igen, igen. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kisgrófó a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben tudatta, hogy a nyára tervezett fellépései elmaradnak. Kisgrófó drámai bejelentéssel fordult rajongóihoz, az énekes ugyanis egy hosszabb Facebook posztban beszélt arról, hogy egészségügyi problémák miatt minden nyári koncertjét lemondja. Mint írta, az orvosi tanácsa cselekedett így, és bár nehéz volt meghoznia ezt a döntést, úgy érzi, hogy az egészsége mindennél fontosabb. Tisztelt közönség, kedves rajongók, tisztelt szervezők! Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra nagyon nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet. Kezdte bejegyzését Kisgrófó, aki kiemelte, sokáig bizonytalan volt, és nem tudta, hogy mi lenne a legjobb döntés, hiszen egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie. Azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávettem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, fogalmazott a zenész. Ugyanakkor hozzátette, hamarosan újult erővel fog színpadra állni. Annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal. Elnézést kérek azoktól, akik számítottak rám a nyáron, viszont az egészség, ti is tudjátok, mindentől előrébb van. Szeptembertől újra találkozhatunk. Zárta gondolatait az énekes, aki arra kérte az embereket, ne írjanak negatív, vagy akár gúnyos dolgokat, mert az egészséggel viccelni nem szabad. Kisgrófó édesapja is zenész volt, idősebb Kozák László grófó művésznevén muzsikált, 2020-ban hunyt el. A Kisgrófó művésznév az édesapjára is utal. 2006-ban kezdett el énekelni, és 2006. decemberében jelent meg az első albuma DVD-n, amit az édesapjával készített közösen. 2009-ben jelent meg a Gigoló albuma, 2011-ben a Rázd meg a testet című dalával jelentkezett. Jolly-val 2012-ben a Noroxa Eye-jal 2013-ban a Lei Mamo Lei-jel arattak hatalmas sikert. Kisgrófó Noroxa Eye 2012-ből, illetve a Bulibáró című dalai több milliós nézettséget értek el a tartalom megosztó csatornákon. 2019. április 27-én bejelentette, hogy hivatalosan is felvette a grófó nevet, teljes neve tehát Grófó Kozák László lett. 2021. február 23-án jelent meg a hír, hogy nevét Nagy Grófóra változtatta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
6: Nincs

óra múlt 6 perccel, szép estét kívánok mindenkinek itt a Rádió Dikken, ez itt a Digbuli, Farkas Pistitől szólt a Boldogság sziget. Mint tudjátok, nálunk a zene soha nem áll meg, és most is csak a legjobb dallamokat hozom el neked. Jöhet egy kis pörgés, egy kis nosztalgia, egy kis új kedvenc, bármilyen is a hangulatod, nálunk biztosan megtalálod a hozzád legjobban passzoló zenét. Az utolsó órát a mulató zene királyainak, császárainak szentelem, úgyhogy itt lesz Varga Imi, Csempe, Zsüli, Bódi Csabi, Notár Méri, és még rengetegen, úgyhogy maradjatok velem, és le a papuccsal, és irány táncolni!

vezetők, hogy óvatosan ezekkel a gyorszenékkel, mert az Országos Kardiológiai Intézetből rengetegen telefonáltak, hogy mindenki a DIK rádiót hallgatja, és sok embernek úgy felment a pulzusa és a pulzusszáma, hogy bizony, ha nem lassítok a zenei tempóval, akkor itt nagy baj lesz. De nálunk itt nincs bizony lassítás, mert itt lesz Runcó Gabi, Berceli Kincsó és Kis Palika. Akinek nem bírja a szíve, az se kapcsoljon el. Maradjon itt a DIK.

Ezzel a nagyszerű dallal elérkeztünk lassan a műsorunk végéhez. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Remélem, sikerült egy kis jókedvet és energiát csempésznem a napotokba. Ne felejtjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben újra digbulizhatunk. Addig is maradjatok vidámak, és hallgassátok a Dik Rádiót. Szép éjszakát kívánok mindenkinek! Völgyi Zsuzsi voltam.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A magyar gazdaság növekedését meghatározó tényezők közül két fő növekedési motor, a munkaerő bővülése és a tőkeáramlás elapadt, így a jövőben a fenntartható gazdasági bővülés kulcsfontosságú tényezője a termelékenység javulása lesz, mert ezen a területen még vannak tartalékok, közölte a GKI gazdaságkutató ZRT kedden megjelent elemzésében. A növekedést eddig húzó tényezők közül a foglalkoztatottság bővülés már nem, még a tőkeállomány bővülése várhatóan csak kisebb mértékben fog hozzájárulni a GDP növekedéséhez a következő években. Ezért az új kormánynak a termelékenység ösztönzését célszerű célul kitűznie a stabil gazdasági növekedés érdekében, olvasható a GKI elemzésében. 30 napra letartóztatásban marad a fővárosi korrupciós ügy 4 gyanúsítottja. Két volt momentumos politikus, valamint G. Tamás, az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast csoportnak a tulajdonosa, illetve még egy személy értesült a Magyar Nemzet. A gyanúsítottakat még június 4-én tartóztatták le, de valamennyien fellebbeztek, így másodfokra kerül az ügy. A lap úgy tudja, hogy még ezen a héten döntés várható a fővárosi önkormányzatokat érintő, pártokon átívelő korrupciós ügy további érintettjeinek fellebezéséről. A Magyar Nemzet szerint Szkalicki Tünde és Matisz Károly az a két korábbi momentumos politikus, aki további 30 napra letartóztatásban marad. A letartóztatottak között van még Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, továbbá fideszes elődje Láng Zsolt, Molnár Zsolt, korábbi MSZP és országgyűlési képviselő, és Puskás Péter, óbudai Fidesz elnök is. Nem várt műszaki probléma miatt leállították a Salgó-Tarjáni vasútállomás felújítását. A bontási munkák közben a kivitelezők az épület tartó szerkezetének meggyengülését figyelték meg, ezért biztonsági okból leállították a rekonstrukciót. Szakemberek véleménye szerint a szerkezet megerősítését szükséges elrendelni, amihez a kiviteli szerződést módosítani kell. Az adminisztrációs procedúra előreláthatólag hónapokat vesz igénybe, ezért az állomás épületének felújítása várhatóan csak nyár végén folytatódhat. A MÁV saját forrásból és a Magyar Falu programból több mint 30 állomás és megállóhely megújítását támogatja, köztük a Salgó-Tarjánit. A beruházások összértéke 15 milliárd forint. Karancskeszi és Karancsberény környékén medvét láttak. A hétfői jelzés szerint egy nagy testű állat járhat a Karancs közelében, ami feltehetőleg azonos lehet azzal a medvével, amit már korábban is megfigyeltek a környéken, közölte a Magyarországos Medvefigyelő. Június elején több helyről is érkezett jelentés a medve észlelésről. Karancsalja, Etes és a Komra völgy is érintett volt. Nemrég pedig Pásztó környékén is megfigyelték a jelenlétét. A szakemberek akkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal példányok nagy távol is bejárhatnak, ezért időről időre Nógrád vármegye erdeiben is megjelenhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 30-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem a Liszt-díjas Kálai Ernő hegedűművész, aki az Operaház első koncertmestere többek között. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk magáról, gyökereiről és tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Ernő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
4: Először is hadd gratuláljak a Liszt-díjhoz, amelyet március 15-e alkalmával tulajdonképpen a napokban vehettél át. Ez a legmagasabb szakmai díj, amit kaphat egy művész. Természetesen azért a Kossuth díj azért e fölött van, de az egy állami kitüntetés. Ezt viszont egy szakmai zsűri ítéli meg. De hogy élted meg ennek az átvételét? Milyen érzés volt?
5: Köszönöm a gratulációt, hát természetesen nagyon örültem neki, és hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvettem ezt a díjat. És hát az időzítés is nagyon jól sikerült, hiszen két héttel a 40. születésnapom után történt a díjátadás, úgyhogy még emlékezetesebbé tette ezt a kerek évfordulót. Minden díjnak örülök, nagyon szép díjakat kaptam már eddig is, de természetesen ez egy nagyon különleges díj számomra is, és tulajdonképpen egy nem csak a múlt munkájának elismerése, de egyben egy felelősség is a jövő felé, hogy ezt a legmagasabb színvonalban tudjam szolgálni a magyar zenei kultúrát, és hogy egyfajta zenei örökséget tovább vigyem.
4: Milyen ennek a procedúrája, milyen ennek a folyamata? Téged értesítettek például előre erről, hogy ezt meg fogod kapni?
5: Igen, de csak egy héttel előtte tudtam meg én is, tehát nagyon rövid az idő, mielőtt megkapom a díjat, és zajlik az értesítés. Kaptam egy hivatalos e-mailt, és tulajdonképpen ennyi volt. Tehát nagyon nagy meglepetés volt számomra is, hiszen igazából nem számítottam rá, meg nem is nagyon gondoltam rá az utóbbi egy-két évben. Meglepetés volt, és nagyon, így még jobban tudtam neki örülni, azt hiszem.
4: És hogy látod, azóta azért megváltozott az életed? Tudom, rövid idő telt el, de azért érzel már valamit ebből?
5: Hát az, hogy megváltozott, azt talán nem tudom elmondani, de mindenféleképpen azért sok helyen azért ez segítségemre lesz ez a díj is, hiszen esetleg olyan ajtókat, amik eddig nehezebben nyíltak, talán most ezzel így könnyebben tudom, akár fesztiválok, vagy tanítás, stb. Úgyhogy mindenféleképpen ez azért a szakmai térben is egy nagy segítség és előrejutás.
4: Alapvetően azért most elsősorban az opera zenekarnak vagy az első koncertmestere. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen te vagy a zenekarnak az egyik vezér alakja, hiszen a karmester után a koncertmester a legfontosabb poszt, illetve beosztás a zenekarban. És ezek közül is, mert hiszen több koncertmester is van egy zenekarban, ezek közül is te a kiemelt, vagyis az első helyen szerepelsz, ha azt jól értelmezem.
5: Igen, az operaházban most már 10 éve vagyok koncertmester, és az első koncertmester pontosan ezt jelenti, amit te is mondtál nálunk. Tulajdonképpen 6 koncertmester van az operaházban, hiszen egy hatalmas zenekarról beszélünk. Több mint 200 ember csak a zenekar tagja, tehát azt hiszem, hogy 3 zenekarnyi ember van nálunk, hiszen mi úgy dolgozunk, hogy egyszerre több produkciót csinálunk, tehát amíg mondjuk az egyik fele próbál, a másik tud játszani előadást, sőt, vannak, akik esetleg még turnén is tudnak lenni, hiszen olyan nagy az előadás mennyiség és a próba mennyiség, hogy szükség is van ennyi ember foglalkoztatására.
4: Tehát az operaházban majdnem minden este valamilyen előadás van. És akkor ezek szerint nem minden este ti játszotok, illetve a te zenekarod, ha lehet ezt így mondani, hanem akkor ezt rotációban váltakozva vállaljátok.
5: Igen, rotáció van, de nincsenek külön zenekarok, tehát hogy egy zenekar, második, harmadik zenekar, hanem mindenki forog, és mindenki játszik mindenkivel. Ez csak beosztás függvénye, hogy épp melyik darabban, melyik produkcióban szerepelek.
4: Tehát akkor mondjuk nincs az, hogy mondjuk egy második hegedűs csak Wagnereket játszik,
5: hanem
4: egyszerűen a teljes repertoárban valahol azért mindig feltűnik.
5: Igen, ez biztos.
4: Ez mondjuk az előnye is, hiszen akkor így nem válik unalmassá egy pozíció, egy beosztás, viszont ez adja a nehézségét is, hiszen akkor hihetetlen mennyiségű repertoárt kell kézben tartani. Mert ezek a darabok azért persze le vannak írva kottába, tehát nyilván azért egy ilyen zenekari zenésznek van blattolási tapasztalata, tehát elsőre le tudja olvasni a kottát, de azért mégis vannak olyan állások, amiket ki kell gyakorolni. Tehát azért ezekre készülni kell, még otthon is.
5: Hát hogy ne. És hát főleg mondjuk nekem, mivel én vagyok a koncertmester, a zenekarnak még inkább fel kell készülni a próbákra. Úgyhogy hát talán a legtöbb idő a felkészülés, és a legfontosabb része egyébként a munkámnak a felkészülés. Úgyhogy rengeteg új darab van. Az utóbbi 10 évben azért már nagyon sok operán túl vagyok, úgyhogy a nagy klasszikusokat már nagyjából játszottam, de azért mindig van még olyan, ami előjön, amit még nem játszottam természetesen, úgyhogy azokat mindig meg kell tanulni. És hát nem elég csak a saját szólamomat megtanulni, de azért kell ugye egyrészt megnézni a partitúrát, hogy a többiek mit csinálnak, ahhoz képest az én szerepem micsoda, az, hogy a különböző ritmikai belépések hogy vannak, tehát ezeket azért nagyon kell tudni. Attól függetlenül, hogy ott van előtted a karmester, és természetesen ő mindent mutat, meg int, és nagyszerű karmesterekkel dolgozunk, de az operában mindig vannak meglepetések. Tehát ez egy olyan műfaj, ahol ugye színpad van, énekesek vannak, és ott esténként változhat akár a tempó, akár az időzítések, úgyhogy mindig nagyon résen kell lenni. Tulajdonképpen nincsen két egyforma előadás, így abszolút nem unalmas a mi munkánk. Tehát még hogyha egymás után 10-szer is játsszuk azt az operát, valószínűleg nem ugyanúgy fogjuk eljátszani 10-szer.
4: Hogy néz ki egy napod? Azért ezt meséld el, hiszen a rengeteg próba az nálatok alap. Mikor van időd még gyakorolni is?
5: Az én beosztásom nagyon változó. Tehát nincs két ugyanolyan hét, amikor ugyanazokon a napokon, vagy ugyanazokon az időkben kellene mondjuk próbálnom, vagy előadást játszani. Tulajdonképpen a próba az lehet reggel, délután, de este is, sőt akár néha a hétvégén is. Előadás az vagy délelőtt, vagy este szokott lenni az operában. De hát nem minden nap vagyok beosztva, úgyhogy, és nem minden nap van próba. Vannak olyan időszakok, amikor sokkal jobban összesűrűsödik, és aztán vannak olyan hetek, ami pedig sokkal szellősebb, és ezeket tudom akkor kihasználni a gyakorlásra, vagy mondjuk a elkövetkezendő szólókoncertekre való felkészülést, hiszen azért fontosnak tartom az opera mellett, a zenekari muzsika mellett, hogy a szólójátékot sem, azt se hanyagoljam el. Egyrészt nagyon szeretem csinálni, és nem tudnék talán meglenni anélkül sem. Másrészt pedig hát technikailag is karban tart, és így abszolút nem laposodok el. Úgyhogy nagyon fontos ezt a kettőt összeegyeztetnem, a zenekari játékot is, a szólójátékot, vagy a kamarazenét.
4: Milyen különbségeket érzel e között? Más felkészülést igényel, más koncentrációt, más befektetett mennyiségű energiát esetleg?
5: Ez attól is függ, hogy mit játszom. Tehát ez nagyon függ szerintem a darabtól, hogy mennyire ismerem az adott művet, hányszor játszottam, nekem mennyire könnyen jön. De természetesen más. Amikor szólista vagy, akkor sokkal inkább a te akaratod tud érvényesülni zeneileg. Zenekarban pedig a karmestert kell kiszolgálni, meg akit kísérsz, például az énekeseket, vagy a hangszeres szólistákat. Tehát így ez egy sokkal rugalmasabb játékmódot kíván, de én nagyon sokat tanultam mind a kettőből, és mind a kettő hozzáad a másikhoz. Tehát amióta zenekarban játszom, azóta sokkal jobban rálátok arra is, hogy egy hegedű versenyben milyen fontosak a kísérő szólamok, vagy mennyire meghatározzák például a karaktert, ami az én szólamom alatt szólal meg. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy egy kicsit így még mélyebben tudok belelátni a zenébe, így, hogy ezt a többfajta stílust megismerem.
4: Uh-huh. És akkor emellett még van tulajdonképpen a kamarazene, hiszen a Kálai Vonós 4-es, ha jól emlékszem, az már 2012 óta működik.
5: Igen, a kamarazene valahol a kettő között van, és tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy mindennek az alapja, hiszen kicsiben ugyanaz, mint egy nagy zenekari játékmód, hiszen ott is megvan például a négy hangszer, egy két hegedű, brácsa, cselló, ugye a zenekarban csak ott mindenkiből több van. De ugyanazok a dolgok fontosak. Ugyanazok az egymásnak való intések, azok a apró rezgések levétele, ami fontos. És tulajdonképpen ez a szóló hangszerhez is egy a szóló játékhoz is egy híd a kamarazene, hiszen ott egyedül játszod el a saját szólamodat, úgyhogy ez valóban a kettő között helyezkedik el. Így ezt is már nagyon, nagyon régóta szeretem, és már tulajdonképpen a tanuló éveim alatt is nagyon sok kamarazenét játszottam, és ebből is rengeteget tudtam fejlődni.
4: Gondolom nem is tudnál választani a három közül, hiszen ezt teszi teljessé egy művésznek az életét.
5: Pontosan, azért is szerettem volna tudatosan így alakítani a karrieremet, hogy ne kelljen választani, hiszen mindegyiket nagyon élvezem, és szeretném kivenni a részem a zenének ebből a több rétegűségéből. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így meg tudom oldani.
4: Azért valljuk be, hogy szólistaként megélni a legnehezebb, hiszen Magyarországon azért korlátozott lehetőségben áll rendelkezésre a szólistáknak olyan koncert, ahol igazán meg tudják mutatni magukat, és akár bevétel szempontjából is jelentőséget tudhat be a művész ezeknek. Hogyan tudod mégiscsak úgy egyensúlyban tartani ezt a dolgot?
5: Tulajdonképpen a szóló játékot csinálom már a legrégebb óta. Tehát ugye ez, amit elkezdesz tanulni zeneakadémiai éveid alatt már, ugye az a repertoár, amivel foglalkozol egész végig, és azért már a tanuló évek során is vannak koncert lehetőségek, kisebb, nagyobb, és aztán ezt próbálod továbbvinni, amikor már nyilván lediplomáztál, és tulajdonképpen én is azóta játszok szóló koncerteket is, úgyhogy megtalálnak a felkérések, még hogyha nyilván nem is minden héten van egy koncert, de azért vannak szép száma koncertek, de azért mégis fontosnak tartom, hogy legyen egy biztos alap, az pedig az operaház és a zenekari játék, és akkor ez a kettő egy elég jó egyensúlyba tud kerülni szerintem.
4: Kicsit mélyebb szakmai kérdés, mert hiszen azért az ember mondjuk 6 éves korától beiratkozik a zeneiskolába, azt elvégzi szépen mondjuk 8 év alatt, tehát 2 év előkészítő, aztán 6 év zeneiskola. Optimális esetben valaki tovább megy mondjuk konziba, veled ellentétben, de ezzel erről majd még beszélgetünk. Tovább megy konziba, az 4-5 év, ezek után megint csak 5-6 év mondjuk a zeneakadémia, és miután ezeket elvégezte, hát mondjuk legkorábban 24-25 éves korában, utána kikerül az iskolapadból, és utána tulajdonképpen egy ilyen önképzőkör indul be. Te ezt hogy érzed? Hogyan tud már egy végzett művész fejlődni, amikor már nem iskolai keretek között dolgozik? Hogyan tud szakmailag magasabb szintre emelkedni a szólista karrierben elsősorban?
5: Több része van szerintem ennek a kérdésnek. Zeneileg szerintem ami meghatározó az, hogy milyen tanárod volt. Tehát az, hogy megtanít téged gondolkodni. Tehát nem csak a darabokat tanítja meg neked, meg nem csak hegedülni, de az, hogy te magad is később rá tud jönni dolgokra, és hogy tud, hogy mit fogsz csinálni. Úgyhogy nekem ebből nagyon nagy szerencsém volt, hiszen mindig nagyszerű tanáraim voltak, és hát amikor kikerültem Amerikába, ott pedig hát a legnagyobbtól volt szerencsém tanulni, Itzhak Perlmantól, aki nekem mindig is egy hatalmas példaképben volt, már gyerekkorom óta tulajdonképpen az ő felvételein nőttem fel.
4: Mondjuk el, hogy most a 20. század és hát a 21. század egyik legkiválóbb hegedűséről beszélünk. Ez ő egy világsztár.
5: Igen, tehát igen. Azt mondhatjuk, hogy a világ első számú hegedűse.
4: Így van.
5: Most már olyan 80 év körül van a mester, de még mindig aktív és még mindig játszik. Tehát ez az első dolog. A másik az, hogy akár miután már végeztél, hogy milyen zenészekkel veszed körül magad. Tehát ezért is fontos például a kamarazenélés. Nagyon fontos például az, hogy olyan emberekkel találkozni, akik inspirálnak, és így tudsz még utána is tovább fejlődni. Szerintem nagyon fontos, sőt, nem hogy megáll, hanem talán inkább akkor kezdődik el igazából a zenei fejlődésed, szerintem a szakmai fejlődésed, miután már lediplomáztál, amikor megtanultál, úgymond megtanultad a repertoárt, tudod kezelni a hangszert, és utána tényleg a zenével tudsz foglalkozni. Tehát, de ahhoz kellenek a külső behatások. Kellenek azok a fontos emberek, akik inspirálnak, vagy akár csak kollégák, akikkel nagyon jól érzed magad együtt, és nagyon jól tudtok játszani egymással. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Az pedig, hogy a karriert hogy lehet építeni, az már inkább a menedzselés kérdése. Tehát az egy külön szakma, az a zenének az üzleti része.
4: Erre a témára még visszatérünk. Most térjük vissza azonban egy picit a gyökerekhez, a kezdetekhez. Édesapád Prébás, és hát természetesen nagypapádot sem kell bemutatni, aki Kossuth Díjas klarnétművész. Milyen volt ebben a zenei közegben felnőni?
5: Tulajdonképpen nekem mondhatni, hogy teljesen természetes dolog volt, hogy a hegedűt választom. Én nem is nagyon kellett választanom, hanem valahol csak úgy ott volt. Hiszen láttam édesapámat otthon gyakorol, este megy muzsikálni, és én is kisgyerek koromban ezt azonnal elkezdtem utánozni. Tehát voltam egy ilyen, azt hiszem, hogy 2 éves koromban már volt egy pici hegedűn, és azt mindenhova vittem magammal. Még akkor is, hogy ez nem szólt, akkor is játszottam rajta. Imitáltam a mozgásokat. Tehát tulajdonképpen ez nagyon természetesen jött nekem a hegedű választása. Aztán természetesen később zeneiskola, gyakorlás. Nyilván akkor már nem mindig olyan öröm, főleg egy kisgyereknek, amikor órákat ott kell állni, vagy ülni egy hangszer mellett, mert akkor még nem nagyon jövünk rá, hogy ez miért jó, miért kell ezt csinálni, de a hangszernek a szeretete az mindig ott volt bennem.
4: Mikor vált a gyerekjátékhegedű valódi hangszeres elköteleződésé?
5: Igen, hát szerintem ez olyan, amikor ilyen iskolás koromban lehetett, körülbelül 7 éves koromban, amikor nyilván, amikor komolyabban kezdesz el gyakorolni, meg tanulni, és nem csak mint játék. Úgyhogy azt mondanám, hogy ebben az időszakban, és utána viszont már elég gyorsan történtek a dolgok, és azt hiszem, hogy elég gyorsan is tudtam fejlődni, hiszen 12 éves koromban már felvételiztem a Zeneakadémiára, ott a különleges gyermekek képzőjében, ami egy ilyen egyfajta előkészítő osztály, ami tulajdonképpen a konzi helyett van, és hát ami nagyszerű benne, hogy ugyanazoktól a tanároktól tudunk tanulni, akik az egyetemen tanítanak. Tehát ilyen kiskorban is már komolyabb tanároktól tudunk órákat venni, és természetesen a többi órát, szolfés, zeneelmélet, zenetörténet, azokat is mind a Zeneakadémián végeztük.
4: Ennek azért több az előnye, mint a hátránya, habár nem mindenkinek való, én legalábbis ezt tapasztaltam.
5: Biztosan egyén függő, de nekem nagyon jó volt, és én nagyon élveztem. És ott úgy éreztem, hogy még jobban tudok fejlődni, és még jobban inspirált tulajdonképpen a gyakorlásra. És azt hiszem, hogy akkor kezdtem úgy igazán komolyan elkezdeni magát a zenélést is, és a hegedülést. Hát azért kell ahhoz egy érettség, hogy egy más szinten tud csinálni akár csak a gyakorlást.
4: Most térjünk vissza megint egy picit a kezdetekhez. Gondolom, mielőtt zeneiskolába kerültél, előtte édesapád azért foglalkozott veled.
5: Igen, természetesen.
4: Tehát akkor te már úgy mentél zeneiskolába, hogy mondjuk tudták ott át olvasni?
5: Szerintem igen. Bár olyan nagyon élénk emlékeim nincsenek erről, de természetesen édesapám már tanított engem nagyon kis korom óta hegedülni.
4: Talán nem is tanulás volt, hanem játék
5: először volt. Először mindenféleképpen játék volt, aztán utána az folyamatosan alakul át a tanulásra.
4: Igen, nagyon érdekel ez a téma, hiszen Andriskám most 21 hónapos, de ott tartunk, hogy nyitogatja a kis tokját, van neki ugyebár egy 8-os hegedűje, nyitogatja a tokját, csukogatja, kiveszi a hegedűvonót, és nézi természetesen a hegedűsöket a tévében, és megpróbálja leutánozni.
5: Nagyszerűen, szerintem ennél jobb módja nincs is annak, hogy elkezd.
4: És képzeld, találtam az interneten egy oktató videót egyébként, ahol egy hölgy, egy szőke hölgy, angolul természetesen mutatja, hogy miből van a hegedű, megkocogtatja, hogyan kell rajta játszani, és teljesen lenyűgözi, és csodálattal nézi, hogy játszik a hegedűs néni. Úgyhogy ez engem nagyon érdekel, hogy hogyan indulnak el a nagy hegedűseink.
5: Mindenféleképpen így, tehát szerintem ez az első lépés. És aztán utána kialakul.
4: Persze.
5: Magától kialakul.
4: Kinél kezdtél a zeneiskolában?
5: Először a...
4: Hiszen a meghatározó személyek azok nagyon fontosak az életünkben, és minden kezdet így tulajdonképpen meghatározó édesapád után.
5: Hogyne, nekem mindig nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam etéren. Először nagyné Szirom Aranka volt az első tanárom a Szent István gimnáziumban, utána a Tóth Taladár zeneiskolába folytattam a tanulmányaimat Ácsné Szili Évánál, és ezután a Zeneakadémián pedig Csonta András, majd később Perényi Eszter növendéke lettem, és ez vezetett az amerikai évekre, ahol, ahogy már említettem, Itzhak Perlman volt a mesterem.
4: Tehát elvégezted akkor a Zeneakadémia különleges tehetségeinek a képzőjét, ahol 18 éves korodig voltál,
5: igen.
4: Majd ha jól sejtem, akkor még egy évet tanultál a Zeneakadémián.
5: Igen, itt még felvételiztem, és még első évre itthon jártam, és utána adódott ez a lehetőség, hogy ki tudtam menni Amerikába tanulni.
4: Fontosnak tartottad, hogy külföldön is elkezdj valamiféle tanulmányokat? Vagy csak úgy jött a lehetőség?
5: Először tulajdonképpen, tehát ez úgy kezdődött, hogy egy kurzusra mentem ki, akkor voltam 17 éves, és van a Perlmannak van egy nyári kurzusa, ez egy 6-7-es kurzus, ez is Amerikában van, egy nagyon szép szigeten, az neve, hogy Shelter Island, ez ott Long Island környékén van, egy gyönyörű hely, és erre jelentkeztem, elküldtem a videófelvételt, és beválasztottak. És majd a következő évben szintén visszamentem. Ennek volt aztán egy ilyen téli verzió is, az csak egy 2 hetes kurzus volt, az Floridában. És akkor ez a nyár 6 hét, télen 2 hét, tehát tulajdonképpen én 2 hónapot már tőle tanultam 2 évig, mielőtt kimentem volna végleg hozzá tanulni, és aztán ő mondta, hogy nem lenne kedvem folytatni a közös munkát, és így felvételiztem a Juilliard iskolába. Hogy nyilván fontosnak tartottam azt, hogy külföldön tanulni, de leginkább az ő személyisége volt, és az ő személye volt, ami engem vonzott. Tehát az a lehetőség, hogy egy ilyen nagy hegedűstől tudok tanulni, ez volt a döntő.
4: Ha úgy veszük, akkor ez minden hegedűsnek az álma, hogy legalább a közelébe kerülhessen, nem hogy még tőle tanuljon.
5: Igen, tehát akár még, hogy csak egyszer halljuk az életbe koncerten, már az is nagy dolog.
4: Így van.
5: Főleg annak, akinek tényleg gyerekkor volt a példaképe, volt, mint nekem. És tényleg mai napig is az a hegedűs, aki leginkább közel áll hozzám.
4: Lisztdíjas Kálai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki többek között az Operaház első koncertmestere. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk többek között magáról, a gyökereiről és tanulmányairól. A műsor második felében pedig szeretnék önöknek bemutatni néhány fővárosi zenekar vezetőt még a 19. századból. Méghozzá Markó Miklós cigányzenészek albuma segítségével fogom ezt megtenni. Elsőként ismerjük meg egy picit Radics Bélát. Radics Béla, Vilmos fia, a nagyhírű Boka Károly unokája, a tánc és klasszikus zene mestere. 1867-ben született Miskolcon, hol már 6 éves korában ügyesen forgatta a vonót. Majd 4 elemi osztály elvégzése után 1878-ban Kassára került. Ott Béla, mint 11 éves gyermek, tiszteletbeli prímás lett. Játékát be akarván mutatni Schuster, akkori kassai püspök előtt, Béla gyerek audienciára jelentkezett. A takarékos egyházfő el is fogadta. Béla gyerek egy nagy köpönyekben oly ügyesen helyezte el a hegedűjét, hogy azt az agg püspök a belépésnél nem vette észre. A kis Béla nagy szerényen előadta, hogy egy pár jó nótát szeretne játszani, mire Schuster püspök mosolyogva jegyezte meg, hogy mi egyház nagyok nem muzsikáltatjuk magunkat. De ha itt vagy, fiam, gyere velem, megáldalak. És erre bevezette a házi kápolnába, hol megáldotta Radics Bélát, kit ezen felül még néhány arannyal is megajándékozott. 1880-ban Debrecenben, és később Pesten látogatta a zenedét, és 1882-ben, 15 éves korában atya mellett Berlinben a német császár előtt játszott. 1885-ben átvette atyától a banda vezetését, és megnősült. Feleségül vette Erdély Náci, a híres szegedi cigányprímás unokahúgát, Rózát. Radics Béla fokozatosan szép sikert ért el bandájával, s a fővárosi ifjúság számos báján muzsikált évek óta. Az ezredéves kiállítás idejére a Dreher féle sörgyár pavilonjában van szerződtetve. Következő fővárosi zenekar vezetőnk Kuti Vince. Kocsandli Kuti Vince fővárosi zenekarvezető 1864-ben született Dunaföldváron, nemesi családból. Már 10 éves korában Pestre jött fel a kis Vince, hogy itt zenei kiképzést nyerjen. Néhány évi tanulás után, 16 éves korában Péter Gyurka zenekarához került Paksra, hol a hangjegyekkel megismerkedett. Majd Pestre jött fel, hogy mint segédprímás működött. Kuti néhány év múlva Pécsre kapott meghívást, hogy zenekarvezető lett, s mint ilyen bejárta Zágrábot, Szarajevót, Mostárt, míg végre Siklóson telepedett le. Majd egy 4-es társulatot alakított testvéreivel, kik szintén jeles zenészek voltak. Velük beutazta az egész Dél-Magyarországot. Mindenütt köztetszésben részesült játékuk. 1885-ben az országos kiállításra jöttek fel, és itt a kiállítás egyik kisebb vendéglő helyiségében hangversenyeztek. 1888-ban a Lugosi első zenekar vezetője lett, és mint ilyen a Buziási fürdőben játszott. Majd 1889-ben Budapestre jött fel, és itt Balázs Kálmán segédprímása lett. Balázzsal nem sokára kiment Angliába, hol akkoriban a Velszi herceg udvarában volt szerződtetve. 1892-ben bandát alakított a fővárosban, és itt nagyobb éttermekben játszott. 2 évvel később ismét Londonba ment ki, hol díszes magyar csikós ruhában többször játszott Viktória királynő előtt. Majd néhány előkelő lord házánál hangversenyezett, és egy fél évi ott tartózkodás után újra visszatért a magyar fővárosba. Zenekarát kiegészítve Odesszába ment, hol egy első rangú szállodába szerződtették. Itt nagyon jól ment a dolga Kuti bandájának, mindaddig, míg harmadik Sándor orosz cár meghalt. Ekkor az országos gyász miatt hónapokig vesztegeltek, míg végre szerencsére megjött az engedély, hogy ismét játhatnak. Kuti oly szépen keresett, hogy dacára a 4 hónapi pihenésnek adóság nélkül került haza. Azóta folyton Budapesten tartózkodik, s a Nemzeti és a Metropol szálloda állandó zenésze. jelenleg az ezredéves kiállítás tartama alatt pedig a Frischau féle étteremben játszik állandóan. Befejezésül pedig ismerkedjünk meg Bogdán Bertalannal. Bogdán Bertalan fővárosi zenekarvezető 1850-ben született Füleken, ahol már 12 éves korában oly tökéllyel kezelte a hegedűt, hogy zenekarvezetővé, s így családjuk fenntartójává lett. Csak hamar a legjobb hírnévre tett szert, olyannyira, hogy az akkor megyeszerte hírneves és csak nemrégiben itt a fővárosban elhalt Radics Vilmos zenekarvezető szerződtette az 1885-ös országos kiállításra a fővárosba készülő zenekarát. Később, mint önálló zenekarvezető hódította meg úgy a fővárosi és vidéki, mint a külföldi közönséget és zeneművészeket mesterkélten, sima és elegáns előadásával. Mindenütt ovációk tárgya volt, ahol csak megfordult, úgy itthon, mint a külföldön. 1891-ben a Velszi herceg egyenes meghívására Londonba ment hangversenyezni, ahol a királyi hercegeket és fejedelmi vendégeket bűvölt el játékával, s hol folyton ünnepelték. 1895-ben az angliai kiállításon a zenezsűri által neki ítélték a dicső oklevelet. 5 év óta a London

0: mestere. Beszélgetésünk első részében pedig mesélt nekünk magáról, gyökereiről és tanulmányairól. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Di. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: A parlament támogatta hétfőn a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen a testület élére elnököt. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a bizottságot Torockai László politikus vezesse. Az indoklás alapján a testület célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti, pénzügyi és intézményi hiányosságai miként vezettek tömeges adósság spirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszer szintű visszaélések gyanújához. Zajmonitorokat helyez ki Gödön a helyi Samsung gyár vezetése. Erről állapodott meg a menedzsment a cég képviselőivel. A Gödért Egyesület tagjait a gyárban fogadta Hong Chung, a Samsung SDI elnöke, Gerenderi Iva alelnök és Paplanos Péter közönségkapcsolati munkatárs. Az egyeztetésen a civilek elmondták az elmúlt 8 év zajos gyötrelmeit és a problémák eltagadásából fakadó bizalomvesztést hosszú idő lesz kompenzálni, de az egyik legfőbb bizonyíték az lehet, ha a zajcsökkentés eredmény érzékelhető lesz, és a gödiek visszakapják a nyugodt éjszakáikat. A kihelyezendő 3 zajmonitorral azt fogják vizsgálni, hogy mekkora a zajterhelés mértéke különböző napszakokban. Az eredmények értékelését egy lakossági fórumon szeptember 11-én vitatják meg. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik. Mint a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből kiderült, a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek a 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Hajtóvadászat indult az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak, közölték. A MOL csoport termelés-megosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról, amely szeizmikus adatgyűjtést és egy kutatófúrást is magában foglal, közölte a vállalat kedden. Az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez, és egyben fontos stratégiai mérföldkő Közép- és Kelet-Európa energiabiztonsága szempontjából. A termelés-megosztási megállapodás aláírása fontos pont a líbiai kutatási tevékenységek előremozdítása szempontjából. A MOL csoport az év elején lépett be az országba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Di.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 31-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész a mai vendégem ismét, aki az Operaház első koncertmestere. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítás alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Milyen volt Itzhak Perlman osztályába járni? Hogy tapasztaltad? Mit adott ő, amit máshol nem lehetett megtanulni?
6: Nagyon sok mindent tanultam tőle nyilvánvalóan, de a legfontosabb dolgot mindig a zenére tette. Tehát a technika az talán így az első egy-két évben volt róla szó, de utána már csak a zenéről, csak a hangképzésről, és hát az ő tudása annyira kimeríthetetlen, hogy amikor már ugye hatodik évben, az utolsó évenbe vittem neki az utolsó órákon olyan dolgokat, amiket már nagyon sokat játszottam, akkor is mindig úgy megálltam, hogy még mennyi mindent tud nekem mondani ez az ember, és hogy még mennyi mindent tudnék tőle tanulni. Tehát ez tényleg felfoghatatlan. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon-nagyon részletesen tanít, természetesen nagyon inspiráló, már csak maga a személye. És egy nagyon-nagyon jó humorú ember, tehát ő nem egy ilyen szigorú tanár egyébként, de valahogy mégis megvan a komolysága, amivel tudjuk, hogy mekkora a hegedűs, így nyilván mi is máshogy vesszük, és nem is kell neki szigorúnak lennie, hanem nagyon normális keretek között működik minden vele.
5: Tehát nyilván, aki már az ő osztályába jár, az nem csak, hogy kellőképpen felkészült, mint ahogy nem véletlenül nem tanított már az első két év után neked már technikát, hiszen már aki ott van, bekerül az ő osztályába, az szinte már egy kiforrott művész. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az ő osztálya tulajdonképpen nem arról szól, hogy szigorral kell a növendékekhez állni, hanem maguktól próbálják elszívni azt a fajta tudást, amivel ő rendelkezik.
6: Igen, és a másik nagyszerű dolog szerintem az ő tanításában az, hogy minden növendékhez egyénileg állt hozzá. Uh-huh. Tehát nem az volt, mint vannak sok nagy tanár, akik tényleg nagyon elismert tanárok és nagy tudású tanárok, de inkább azt a koncepciót választják, hogy sablonokat húznak a növendékekre, és mondjuk van egyfajta előadásmód, amit mindenkinek ugyanazt megtanítják. De, és akkor így azt eredményezi ez, hogy általában nagyon hasonlóan játszanak ezeknek a tanároknak a növendékei. Na most a Pörman osztályában az volt a jó, hogy nagyon különböző stílusú hegedűsök voltak nála, és mindenkit a saját maga értékeivel tudott formálni, és úgy tudott minket inspirálni, hogy megmaradt mindenkinek az egyénisége. És ez nagyon fontos szerintem, és ez az ő tanításában is egy fontos koncepció, hogy ne csak egy ilyen vak utánzásá alakuljon ki, főleg amikor egy olyan nagy művész van, akinek olyan erős egyénisége van, mint neki, így még inkább fontos szerintem olyankor, hogy nekünk is meglegyen, vagy megpróbáljuk tapasztalni azt, hogy milyen, amikor nekünk is van valami véleményünk a zenében, vannak gondolataink, van egyéniségünk, és hogy erre ráérezzünk, hogy ő ebbe segített minket.
5: Mi volt a legnagyobb kulturális különbség, vagy zenei különbség Budapest és New York között, hiszen egészen más az élet ott?
6: Igen, ez egy jó kérdés, ezen én is gondolkodtam már. Nagyon nehéz összehasonlítani. Talán ami az első nagy különbség volt az, hogy itt, tehát főleg ebbe a Juilliard iskolában, tehát rengeteg ember tanul, hiszen itt nem csak zene van, hanem volt, ugye van egy balett, egy modern tánc tagozat, és van színi tagozat. És ez mind ugyanabban az iskolában működik, ugyanabban a kollégiumban lakunk, tehát tulajdonképpen a művészetek között is van átjárás, látjuk, hogy mit csinálnak a többiek, onnan is vehetünk inspirációt, sokkal többfajta emberrel tudtam találkozni, úgyhogy sokkal színesebb az egyetemi légkör.
5: Miben változott a játékod az amerikai évek alatt?
6: Talán ami a legfontosabb dolog, amit megtanultam, az, hogy kell ránézni a zenére, hogy látok rá egy darabra, hogy mi az, amit meglátok, amit meghallok benne, és az, hogy rájönni, hogy mit szeretnék. Tehát ez a fajta, mondjuk a belső hallásomnak a kifejlesztése, és az, hogy ezt, ami bennem van, azt hogy tudom átültetni a hangszerre. Hiszen ez a legfontosabb, mert sokan úgy vannak vele, hogy igazából nincs kapcsolat a belső és a hangszer között. És úgy nagyon nehéz zenélni, hogyha nincs meg ez a kapcsolat, ez olyan, mint hogyha nincsen wifi-jel, tudod. Úgyhogy szerintem ez. És a másik pedig az, hogy a maga a zeneiségnek a stílus érzékek megtanulása.
5: Ha egy kicsit visszatérünk New Yorkhoz, és ezen belül a Carnegie Hallhoz, ahol te tulajdonképpen debütáltál 2008 környékén. Ez mit jelentett számodra? Miben változtatta meg a karrieredet, hiszen Itzhak Perlman, akinél tanultál, ő egy legenda, tulajdonképpen egy olyan álma minden hegedű művésznek, hogy tőle szeretne tanulni. A Carnegie Hall pedig egy olyan hely, egy olyan szentély, ahova minden művész szeretne eljutni és ott játszani. Neked ez akkor megadatott, és a Juilliard School of Musicnak a zenekarával játszhattál.
6: Igen, ez egy verseny után volt ez a lehetőség. Az iskolán belül van egy verseny, aminek az neve, hogy Concerto Competition, és én ezt megnyertem a Prokofjev Gémol hegedű versenyével, és így ennek az egyik díja az volt, hogy akkor ezt a darabot eljátszhatom az iskola zenekarával, a Carnegie Hall nagy termében. Úgyhogy ez nyilván ez egy álom vált valóra, hiszen tényleg, tehát amióta ott voltam, mindig ez volt az egyik álmom, hogy ott játszak ebbe a terembe, ahol tényleg a legnagyobb hegedűsöktől kezdve a legnagyobb karmesterek, énekesek, mindenki felléphet, tehát egy nagyon fontos kulturális helyszín. Aztán később volt alkalmam visszatérni és többször is játszani. Ugye van annak egy középső terme, egy kis terme, úgyhogy hát nagyon-nagyon nagy érzés volt.
5: A New York-i filharmonikusokkal való fellépésed milyen tapasztalatot szült számodra?
6: Igen, ez is az iskola évek alatt volt ez a felkérés. Kiválasztottak az iskolából erre a koncertre. Ez egy nagyon-nagyon nagy, hát hatalmas élmény volt ez is, egy ilyen top zenekarra játszani.
5: Hát ez a világ első számú zenekara, mondjuk.
6: Igen, mindenféleképpen. És velük a Brahms hegedű versenyt játszottam el az Every Fisher Hallban. Úgyhogy ez is egy fantasztikus élmény volt. Tehát azért azt látni kell, hogy azért lehetőségek azok nagyon nagyok Amerikában. Tehát és az, hogy nagyon pozitívan álltak hozzám, és nagyon-nagyon segítettek, és ilyen lehetőségeket kaptam. De természetesen ehhez tenni is kell, tehát ehhez nagyon sok munkát kell belefektetni, és nagyon komolyan kell venni a karriert ahhoz, hogy ezek a lehetőségek elém jöjjenek.
5: Én, mint zongorista, azért hadd mondjam el, hogy nekem az egyik kedvenc CD-m az Itzhak Perlman előadásában a Brahms Démon hegedű verseny. Tehát ebben benne van minden, ami benned is koncentrálódott, amiről eddig beszéltünk. Milyen különbséget érzel a nagy nemzetközi és a hazai közönség között? Tehát nyilván más egy ilyen nagy teremben, mint a Carnegie Hallban játszani, mint mondjuk itthon a Zeneakadémián, hiszen a Zeneakadémia az viszont az itthoni közönségnek, az itthoni kulturális életnek a szentélye.
6: A közönségben én igazából nem nagyon érzek úgymond különbséget, hiszen embereknek játszunk, és bárhol is jársz a világon, az embereknek hasonló érzelmeik, hasonló gondolataik, hasonló gondjaik vannak, úgyhogy megértjük egymást, akkor is, hogyha a világ legtávolabbik pontján élünk egymástól. Úgyhogy ebből a szempontból minden közönség hálás, és minden közönség nagyon szeretek játszani. Itt tulajdonképpen ami változó, az maga a terem, vagy a teremnek az akusztikája, a teremnek a légköre, ami vagy könnyíti a dolgomat, vagy nehezíti. De általában az emberek mindig könnyítik, hiszen azt meg kell értenünk nekünk is, hogy azért jönnek a koncertre az emberek, hogy élvezzék a koncertet, hogy valami jót halljanak. És nem azért jönnek, hogy minket kritizáljanak, vagy azért, hogy valami elcsípjenek egy rossz hangot. Hát ez szerintem...
5: Általában legalábbis.
6: Általában. Legalábbis a 99%-a szerintem. Úgyhogy ez fontos megértenünk, hiszen ugye amikor ennyi ember előtt játszunk, nyilván mindenkiben van egy kis izgulás. Uh-huh. És ez teljesen természetes, de hogyha belegondolunk ebbe, hogy mi nekünk az a feladatunk, hogy jót adjunk. Hogy olyan érzelmeket, érzéseket tolmácsoljunk a zenénk által, amik megérintik a hallgatót. És ez a legfontosabb.
5: Térjünk rá egy picit a versenyekre, elismerésekre. Mit adott neked például a Car Flash versenynek a megnyerése? Hiszen azt hiszem, hogy ez volt az egyik rangos verseny a listádon, hiszen te azért több versenyen is részt vettél.
6: Igen, a tanuló éveim alatt részt vettem egy pár versenyen, bár nem mentem el olyan nagyon sok versenyre. Tulajdonképpen én főleg most, de mindig is a versenyhez ilyen kettős érzéssel álltam hozzá. Azt hiszem, hogy talán a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy egy szükséges rossz. Hiszen a verseny a zenétől nagyon idegen dolog. Mert ez nem olyan, mint a sport. Tehát ez nem olyan egyértelmű. És nem nehéz összehasonlítani két teljesen különböző művészt. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket könnyebb összehasonlítani, akár például technika, intonáció, ritmika, hangképzés, nyilván lehet osztályozni ezek alapján, és nyilván a versenyeken ilyen dolgokba is kapaszkodnak inkább bele. De tehát ebből a szempontból kicsit életidegen a zenészeknek a verseny, viszont nagyon fontos, mert ez főleg a növendékeknek ez egy olyan hely, ahol meg tudod magad mutatni, ahol egy olyan nemzetközi közönségnek vagy zsűrinek tudsz játszani, akik máskülönben nem hallanának téged játszani. És egy-egy versenygyőzelem hozhat olyan koncertfelkéréseket, amiket szintén nem lehet megkapni anélkül, hogyha nem mész el egy versenyre. Úgyhogy ez a kettősség van a versenyekben. Úgyhogy ezért én mindig inkább kevesebb versenyre mentem, és talán ami nekem is a legemlékezetesebb, az a Car Flash verseny volt, ahol első díjat nyertem.
5: Én rendszeresen viszem egyébként a növendékeimet versenyekre, főleg a piciket, hiszen ez valahol motiválja őket. Hogyha van egy célunk, hogy milyen irányba szeretnénk haladni, mire gyakorolunk például, akkor azért mégiscsak egy rendszeresebb munkát végez, mert ez arra ösztönzi őt, hogy akkor minden nap leüljön a hangszer mellé, és felkészüljön valamire. Ez általában óriási tapasztalatot szokott jelenteni. Aztán persze gyakran előfordul, hogy a versenyek az időnként csalódást jelentenek. Tehát ezt nem nyerheti meg mindenki, hiszen pont ez a versenynek a lényege. De valahogy ezen kell túllendülni utána a növendékekkel, hogy akkor a következő motivációt meg kell találni, akár egy koncert, akár egy másik verseny formájában. Mennyire tartott fontosnak a fiatal hegedűsök életében a versenyeket? Illetve hogyan látod a versenyek szerepét ma? Hiszen azért sokkal több lehetőség van mondjuk manapság, mint régebben volt. Hiszen nem csak a Covid óta, de a Covid idejétől kezdve nagyon erősen megnövekedett például az online versenyeknek a száma, illetve a lehetősége.
6: Igen, főleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy 50 évvel ezelőtt volt mondjuk 2-3 nagy verseny, ma pedig 10-20 nagy verseny van, és van 80 kisebb verseny. Uh-huh. Tehát tényleg sokkal több lehetőség van, és ahogy említetted, online versenyek is vannak már, vagy ahol csak elküldesz egy CD-t, egy felvételt, vagy egy YouTube linket, uh-huh. Tehát rengeteg lehetőség van. Ami szerintem pozitívum egy ilyen versenyen való játékban az, hogy megszokja a növendék azt, hogy milyen egy ilyen extrém stressz helyzet alatt játszan, hiszen azért a verseny, meg a vizsga, meg a próbajáték az mindig feszültebb hangulat általában, mint mondjuk egy koncert. Hiszen ott direktbe tudod, hogy téged zsűriznek, összehasonlítanak a többiekkel. És nyilván ezzel a tudattal nagyon nehéz produkálni és jól teljesíteni. Tehát ez is egy külön eleme az előadásnak, az előadó művészetnek megtanulni ennek a pszichológiáját, hogy ezt hogy tudod kezelni a színpadon, hogy tudod a stresszt kezelni, hogy tudod kiiktatni ezeket a gondolatokat, hogy esetleg most ezen múlik az állásod, vagy ezen múlik a karriered. Mert hogyha erre rágölcsölsz, akkor biztos, hogy nem tudsz olyan nagyon jót teljesíteni. Úgyhogy, de viszont ez egy olyan dolog, amit szerintem csinálni kell, és egy idő után megszokod, megtanulod, ha nem is tudod teljesen kiiktatni, de legalább az érzés ismerős lesz.
4: Vegyünk most egy nem online versenyt, tehát egy jelenléti versenyt, ahol számos versenyző van. Van mondjuk 5-10 percet, hogy megmutasd azt a tudást, amit éveken keresztül magadra szedtél. Tehát mondjuk készülsz egy anyaggal, hónapokat, mert hiszen azért ezeknek hónapos felkészülései vannak, és abban az 5-10 percben kell megmutatnod. És ez őrülten nehéz. És tényleg, hogyha mondjuk egy felvételiről van szó, mondjuk egy zeneakadémiai felvételiről, akkor ezen múlhat a jövőd.
6: Igen, nagyon-nagyon nehéz dolog.
4: De egy őrült szakma egyébként.
6: De nincs más. Nem találtak még ki jobb utat ezekhez, úgyhogy addig viszont marad. De azért nyilván azért van egy olyan szakmai zsűri, aki tisztában van mindezzel, amiről beszélünk, és azt is érzik, hogyha valaki egy kicsit jobban izgul, de viszont több van benne. Úgyhogy, és az is igaz, hogy tulajdonképpen pár perc után, vagy pár hang után is már lehet érezni egy zenésznek a kvalitásait. Uh-huh. Azt, hogy nyúl a hangszerhez. Az, hogy milyen a zenéisége. Hát akkor is, hogy egy kicsit jobb napja van, kicsit rosszabb napja van, de azért ezt már lehet. És azért fontos a felkészülés ilyenkor, hiszen nem elég 100%-ra felkészülni, hanem inkább 110%-ra kell ilyenkor felkészülni, mert úgy is tudjuk, hogy egy olyan 20-30% le fog menni a stressz miatt, de akkor még mindig elég ahhoz, hogy esetleg megnyerd, vagy hogy felvegyenek.
4: Egy hegedűsnek egészen más a kapcsolata még a hangszerével is, hiszen az a sajátja. Egy zongorista azért otthon gyakorol a saját hangszerén, de aztán amikor egy koncerten játszik, akkor az már természetesen nem a sajátján van. Tehát szokták mondani egyébként a hegedűsöknél, hogy már abból is látszik, hogy milyen egy kvalitás egy hegedű művésznek, hogy hogyan nyitja ki a tokot. Igaz ez?
6: Biztos, hogy van benne valami igazság, mondjuk ezen nem szoktam gondolkodni, de nyilván az, hogy tiszteled a hangszeredet, aha, szeretettel nyúlsz hozzá, gondosan rendbe tartod, karban tartod, uh-huh, igényes vagy rá, ez mind nagyon fontos, hiszen ez a te hangod.
4: Neked milyen hangszered van? És te milyen kapcsolatban vagy a saját hangszereddel?
6: Én most abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy két nagyon jó hangszerem is van. Uh-huh. Az egyik az egy alapítványtól, a Schumartium alapítványtól, az egy Testore hegedű, és az Operaháztól pedig egy Nemesányi, egy nagy magyar mesterhegedű. Ugye ezt a két hegedűt használom felváltva tulajdonképpen. Nagyon más a két hangszer. Tulajdonképpen nem is lehetnének különbözőek egymástól. Mind akár a méretezés, vagy a hangszín tekintetében is, de mind a kettőt nagyon szeretem. Nekünk az is nehéz, hogy azért ilyen kvalitású hangszereket nehéz megvásárolni. Főleg ma. Tehát mondjuk még a 70-es, 80-as években tudtak venni a művészek maguknak Stradivárit is, amikor már nagyon sokat koncerteztek. Ma már a legnagyobb művészeknek is mondjuk egy bank adja a hangszert, vagy valamilyen alapítvány, hiszen annyira felmentek ezeknek a hangszereknek az árai, hogy több millió dollárokba számolnak. Tehát egészen asztronomikus árak vannak már főleg ezekben a régi olasz hangszereknél. Úgyhogy Nagyon nehéz kérdés. Viszont amikor meg kapunk hangszert, mint ahogy én is kaptam, akkor az meg általában időkorláthoz van tűzve. Tehát akkor még attól kell félni, hogy lejár, lehet utána nem hosszabbítják meg, akkor utána keresni kell egy másik hangszert. De természetesen ez még mindig egy sokkal személyesebb kapcsolat, mint ahogy említetted az zongora, ahol esetleg minden koncerten egy más hangszeren játszol. Nekünk azért hosszú évekre adott egy hangszer, de nekem is nagyon sok szép hangszerem volt az utóbbi 20 évben. Tehát amióta kimentem Amerikába tanulni, azóta nagyon jó hangszerekkel játszottam. Főleg amikor kint tanultam, az iskolának hatalmas gyűjteménye van. Tehát ott igazából játszottam Guarneri hegedűn, Stradivari hegedűn is, tehát az ottani évek alatt mindig el voltam kényeztetve nagyon jó hangszerekbe, ami utána azért probléma, mert megszokod ezt a fajta minőséget, és utána pedig ezt keresed, és ezt nagyon nehéz megtalálni. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, hogy egyelőre ezeken a hangszereken van lehetőségem játszani, és ennek nagyon örülök.
5: Zongoristáknál mondjuk tudom, hogy én például sokkal jobban szeretek Chopint egy Bösendorfer zongorán játszani, meg mondjuk Bartókot inkább egy Yamaha zongorán játszok. Nálad, vagy a hegedűsöknél általában ez hogyan működik? Tehát, hogy van ilyen fajta különbség, hogy más hangszeren játszod a Bach darabokat, illetve a, mondjuk a Wagner operákat?
6: Nem. Én mondjuk így nem bontanám le zeneszerzőkre, de még így stílusokra sem. Viszont inkább úgy mondanám, hogy van olyan hangszer, ami inkább mondjuk inkább egy kamara hangszer, és van, ami pedig szólisztikusabb hangszer. Tehát, és ez inkább nem is egy kis szobába derül ki, és nem is fül mellett derül ki, hanem az, hogy visz egy nagyobb terembe. Hiszen ott azért már nagyon-nagyon fontos az, hogy az utolsó sorokba is eljusson az a hang. Tehát van olyan hegedű, ami nagyon szépen szól, nagyon-nagyon nagy minősége van, de lehet, hogy nem visz annyira hangja, nincs benne az a vívő erő. És akkor azt inkább mondjuk zenekari használatban vagy kamara koncerteken lehet használni.
5: A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere jelenleg. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A műsor vége felé szintén folytatom budapesti kávéházi prímások bemutatását, melyben Markó Miklós cigányzenészek albuma lesz a segítségemre. A következő prímás Csóka József. Csóka József, budapesti zenekarvezető, az ifjú generáció egyik jeles tagja. 1871-ben született Komárom városában, hol atya akkoriban nagybőgős volt. 1872-ben felköltöztek a fővárosba, és a kis Jóska itt nevelkedett. Atya korán észrevette nála a zene iránti hajlamost, és 13 éves korában bunkóékhoz adta tanulni, kikkel 3 évig játszott a nagyobb fogadókban. 1887-ben Banda Marci szerződtette, mint helyettes prímást. 4 éven keresztül játszotta nála a Budapest kávéházban. Azután Radics Vilmoshoz ment át, mint segédprímás, kinél 1894-ig játszott közmegelégedésre. Ekkor önálló bandát alakított, mellyel Párizsba ment ki, és itt a Music Revue-ben játszott. Itt egy alkalommal meghallotta őt Rothschild báró, és annyira megtetszett neki játéka, hogy szerződtette őt kaszinója számára. Párizsból visszatért a fővárosba, s a Jókai kávéházban játszott bandájával egy évig. 1895-ben megnősült. Fenka Pista váci prémás, Teréz nevű lányát vette el feleségül. Csóka a kiállítás tartama alatt délutánonként a Gruber kioszkban játszik, este pedig a Budapest kávéházban saját zenekara élén. Most következzék Balázs Pista.
4: Balázs Pista Balassagyarmaton született 1852-ben. 8 éves korában kezdett hegedülni tanulni édesatyjától, és egész 14 éves koráig játszott vele. 1876-ban jött fel a fővárosba, és itt Patikárus Ferkó bandájába állt be. Azután pedig felváltva, majd Rácz Palival, majd Kecskemétivel játszott. Később zenekart állított össze, és a külföldre ment ki. Bejárta Poroszországot, Szászországot, Hollandiát, Svédországot és Oroszországot, és többnyire fejedelmeknek és hercegeknek játszott. Játékáért mindenütt szép elismerést aratott. Paderbornban Metternich herceg több más hercegekkel együtt mulatott, és nem engedték Balázsnak a programot tovább játszani, hanem Metternich herceg így szólt magyarul Balázshoz. Húzd el nekem, Pista, azt a nótát, hogy rágyújtottam apipámra. Koncert után elvitte Metternich Balázst a saját lakására, és ott egész reggelig mulatott, húzatva a hercegné kedvenc nótáit. A hercegnek annyira megtetszett Balázs játéka, hogy egy 500 márkás bankjegyet adott neki, míg a többi vendégek arannyal fizettek, nevüket pedig beírták Balázs könyvébe emlékül. Ezután több külföldi fürdőhelyen játszott, mint Karlsbadban, Marienbadban, de felkereste a magyar fürdőket is. Jelenleg a Hunnia kávéházban játszik. Most következzék Dombi Rudi életrajza. Dombi Rudi zenekar vezető 1862-ben született Szolnokon, hol atya népzenész volt. Zenei tehetsége folytonosan emelkedett, és több bandába, mint segédprímás működött, majd 1882-ben Pásztón bandát alakított. Kisvárosi zenekarát oly jól vezette, hogy az arra utazó gróf Károlyi Gyula halván játékát azonnal 10 évi szerződéssel kínálta meg. A Parádi fürdőnek a nyári szezon alatt állandó zenésze lett. 1884-ben történt, hogy a dúsgazdag főúr táviratilag rendelte fel Dombi Rudit, hogy őt, mint udvari zenekarának prímását a főuraknak bemutassa. Megérkezése után gróf Károlyi azonnal Berkeshez küldte, hogy gyakorolja be magát és úgy jelenjen meg a Nemzeti Kaszinóban, de ez a bemutatkozás elmaradt, mert a grófot családi gyász érte. Dombi a szerződés letelte után feljött a fővárosba, és itt a Nemzeti Szálloda és Metropolban játszott zenekarával, jelenleg pedig a Nádor Szálloda állandó zenésze. Következzék Pege Károly. Pege Károly szabadkai zenekar vezető, 1861-ben Jászberényben született, hol atya szinte népzenész volt. Mint fiatal fiú feltűnést keltett, mert rendkívüli érzéssel játszott. 1878-ban már mint segédprímás működött a zentai Bindiget féle zenekarban, melyet egy fél év múlva átvett és önállóvá lett. Csak hamar Óbecsére költözött át, hol 1881-ig működött. Pár hónap múlva a 86. ezredhez sorozták be, a katonaságtól kiszabadulva újra bandát alakított, és Szabadkán telepedett le. Néhány évi ott működés után azonban a fővárosba jött fel, és itt pompás játékával nagy tetszést aratt az Andrássy úti Andrássy kávéházban. Jelenleg az ezredéves kiállítás alatt a Bellevue nyári helyiségében mulattatja a nagy közönséget. Befejezésül pedig hallgassuk meg Babári Jóska életét. Dombovári Babári Jóska a siófoki Balatonfürdő zenekar vezetője. 1869-ben született a Tolna megyei Tamásiban. Már 9 éves korában úgy kezelte a hegedűt, mint egy felnőtt. Ügyes cigány, és egész fiatalon, 17 éves korában egy 12 tagú bandát alakított. Ő a legfiatalabb prímás a fővárosban, és kitűnő tehetség. Ki sokra viheti még, ha ügyel magára és játékára, és vigyáz, hogy fővárosi divat cigány ne legyen. 17 éves korában Midőn bandáját megalakította, kiment Abbásziába a téli szezon alatt, hol hercegek előtt játszott. Itt a mostani német császár abban a kitüntetésben részesítette, hogy eljátszotta vele a Kék Duna című valcert, mely annyira megtetszett neki és az asztalánál ülő hercegeknek és hercegnőknek, hogy zajosan megtapsolták. Babári 7 éven keresztül a téli szezon alatt folytonosan Abbáziába játszott, a nyári idényt pedig Siófokon tölti, 8 év óta, hova a főigazgatóság által állandóan van szerződtetve. 1892-ben megnősült, elvéve feleségül egy vagyonos pécsi kereskedő lányát. Babári 2 év óta Budapesten tölti az őszi és téli évadot, állandó zenésze a Hazám kávéháznak. A fővárosi mulató közönség teljesen megvan elégedve játékával, és ezen a farsangon már ő játszotta végig a kisebb polgári bálokat. Az imént Markó Miklós cigányzenészek albumából idéztem, budapesti kávéházi prímások életéből. A könyv 1896-ban jelent meg Budapesten a szerző saját kiadásában. Akit pedig érdekel egy picit részletesebben, 2006-ban megjelent ennek a kötetnek a hasonmás kiadása. A műsor első felében a Lisztdíjas Kállai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere jelenleg. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszont hallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ez a Rádiódik. Romákról, Rádiódik. Nem csak romáknak. Rólunk, neked. Rádiódik. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész lesz ismét a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk többek között a zenéről, élményeiről és gondolatairól, és majd hegedű játékát is élvezhetjük még a műsor folyamán. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Hogyan emlékszel vissza az első hegedődre, amit még egészen fiatalon használtál? És milyen hangszer volt ez?
5: Hát az első hegedűn valószínűleg egy játékhegedű volt, aztán utána pedig egy ilyen nagyon pici, ilyen negyedes, feles, háromnegyedes hegedű.
4: Amik azért nem szólnak úgy, mint egy Stradivari.
5: Nem szólnak. És hát a másik dolog, ami nagyon nehéz a hegedű tanulásban, az, hogy az első 3-4-5 évben talán nem is tudsz olyan hangot kicsalni a hangszerből, ami tényleg hegedű hangnak nevezhető. Mert azért a zongorával összehasonlítva, ott mondjuk, hogyha eljátszod a hullapelyhest egy ujjal akár, azért az mégis meg tud szólalni.
4: Igen, így van.
5: Nyilván nem tudsz több szólamot játszani, meg, és nyilván az is egy teljesen más nehézségek vannak az zongora játékban, mint a hegedű játékban. Csak hogy a hegedűn ez még nem is szól jól, amikor eljátszod a hullapelyhest gyerekként. Úgyhogy tehát ezt tanuljuk éveken át tulajdonképpen, hogy kell megszólaltatni ezt a hangszert, hogy kellemes hangja legyen, vagy az, hogy az intonáció rendben legyen, ami nagyon nehéz a hegedűn.
4: Visszatérve egy kicsit New Yorkra, 2006-tól 2012-ig tanultál akkor Itzhak Perlman osztályában New Yorkban, és utána hazajöttél. Mi motivált arra, hogy végül is itthon kezd el a művészi életednek a kiteljesítését?
5: Abban az időben még nem tudtam, hogy végleg hazajövök-e, vagy csak egy kis időre jövök haza. Tehát én így magamnak is így nyitva hagytam ezt a gondolatot. Úgy éreztem, hogy akkor kell egy kis változás ismét, és így hazajöttem. Volt egy kis honvágy is benne természetesen. Így hazajöttem. Aztán valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy aztán pedig itt maradtam. És aztán már nem vágytam arra, hogy megint külföldön éljek. De egy zenésznek, tehát az hogy itthon vagy külföld, az azért mindig ott van szerintem az agyának valahol a leghátsó részében. Mert a mi szakmánk azért az egy nemzetközi szakma. Tehát mi utazunk, turnézunk, járunk koncertekre, külföldön is. Úgyhogy nem mondom azt, hogy nem jöhet az életbe még olyan lehetőség, hogy esetleg ne döntenék úgy, hogy most akár visszamegyek Amerikába, vagy máshova, de jelenleg nem tartom ezt fontosnak, és nem dolgozom ezen, hogy máshol éljem az életem.
4: 2015-ben életre hívtad a Kálai Vonós 4-est. Mi motivált arra, hogy elkezdj egy ilyen kamarazenei formációt alakítani?
5: A Vonós 4-es tulajdonképpen nem az én ötletem volt, hanem a kamara partnereim ötlete volt.
4: Mondjuk el a nevüket mindenféleképpen.
5: Szajko Géza, hegedű, Dráfi Kálmán brácsa, és Balázs István cselló. Ugye tulajdonképpen ők kerestek meg engem, a kamaratanárunk, közös kamaratanárunk Devics János, legyen áldott emléke. Ő ajánlott engem nekik, és így aztán csináltunk egy ilyen rögtönzött próbát, és ez annyira jól működött, annyira jól működött a kémia, hogy aztán rögtön kitűztünk egy koncertet, körülbelül 2-3 hónapra erre az időpontra, és akkor az első kvártett, amit megtanultunk, rögtön talán a legnehezebbel kezdtünk, Bartók.
4: Aha.
5: Tehát nem az volt, mint a legtöbben, akkor egy most egy Mozart, vagy valami Haydn, akkor legyen egy Bartók, és akkor ez volt tulajdonképpen az ismerkedés, ez a Bartók első kvartett, és ezt játszottuk az első koncertünkön, de hát ez azért nagyon, nagyon jól összehozott minket, hiszen egy nagyon intenzív munkafolyamatnak kellett, hogy legyen, hogy megtanuljuk ezt a komplex művet. És aztán nagyon sok szép koncertet játszottunk, versenyeredményeink is voltak, Olaszországban is második helyen végeztünk egy zenei versenyen, itthon a Weiner versenyen első díjat kaptunk, úgyhogy nagyon szerettem a Vonós 4-est mint műfajt, mint repertoárt, hiszen gyönyörű zenék vannak benne, egészen a korai klasszikustól a késő romantikus, vagy akár kortás zenékig. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy a Vonós 4-es koncertek az utóbbi években egy picit úgy alul maradtak, főleg az opera és a szóló koncertek mögött. De egyébként nemrég volt ismét egy ilyen újra összejövés koncertünk, ahol a Cifra Fesztiválon játszottunk Balázs Jánossal egy Doknányi zongora ötöst, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó közös élmény volt.
4: Ez egy fantasztikus élmény volt számomra is, hiszen én is jelen lehettem ezen a koncerten. Ez egy hihetetlen élmény volt számomra, hogy játszottátok ezt a Doknyány darabot, és én azt gondolom, hogy ez egy történelmi jelentőségű koncert volt mindenféle szempontból.
5: Én is nagyon örültem a felkérésnek és a koncertnek is. Nagyon jó volt a koncert, hiszen Dráfi Kálmán vezette be a közönséget. Egyrészt a zongora, a zene rejtelmeibe, és hát Doknányiról is rengeteg szó esett, hiszen ő volt a koncertnek a középpontja. És tulajdonképpen ez, ami fontos volt, hogy ez a hagyomány, ami Liszt Ferenctől egészen a mai zongoraiskoláig megvan, ez tényleg a világon egyedülálló, és hát csak belegondolni is hatalmas dolog, hogy egy ilyen kulturális örökségünk van, hogy ez egy olyan lánc, ami folyamatosan a növendék, tanár, növendék egymásnak adott át. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit irigyem is a zongoristákat, hogy egy ilyen fantasztikus múlttal rendelkeznek itt Magyarországon.
4: És azért említsük meg itt Cifra Györgyöt is, hiszen Doknányinak az egyik növendéke volt Cifra György is, akiről a fesztivál is kapta tulajdonképpen a nevét.
3: A Liszt díjas Kálai Ernő hegedűművész a mai vendégem, aki a következő percekben Sarasate Cigány Nervajzen című művének egy részletét fogja nekünk előadni.

0: Alice díjas Kálai Ernő hegedű művész előadásában hallgathattuk meg Sarasate Zigeunerweisen című művének egy részletét. Most pedig hallgassuk tovább a beszélgetésünket.
1: Térjünk vissza egy picit az operaház zenekarához, illetve hogy miben különbözik tulajdonképpen az opera zenekari munka egy szimfonikus zenekarnak a munkájától.
2: Tulajdonképpen a legnagyobb különbség, amit talán már egy picit említettem korábban is, hogy amíg egy szimfonikus zenekar sokkal kiszámíthatóbban dolgozik, tehát maga akár a próba folyamatok is, a koncertek időzítése is sokkal inkább követ egy sablont, és addig az operaházban pedig egy sokkal érdekesebb és változatosabb ütemterv van. És tulajdonképpen a szimfonikus játékmódban, ami az a jó, hogy nekem abba is van részem. Nem csak azért, mert az operával is néha játszunk szimfonikus koncerteket, bár ezek elég kevés számmal vannak, de most már egy olyan 3-4 éve vendégkoncertmester vagyok Gran Canárián, ahol az ottani szimfonikusokkal szoktam játszani. Ez egy évben egy olyan körülbelül 2 hónapot szoktam kint tölteni, de nem egyben, hanem valamikor csak egy hetet, valamikor egy hónapot, 2 hetet, tehát attól függ, hogy tudom összeigazítani az operaházi feladataimmal, és ott pedig szimfonikus repertoárt játszunk. Tehát ez is nagyon, nagyon nagy élmény nekem, hogy ezt a repertoárt is meg tudom tanulni, nem csak az operai zenekari játékot. Talán az még a különbség, hogy amíg a szimfóniát tulajdonképpen egy előre meghatározott módon játsszuk el, addig az operát nem. Nem ér, mert ott, ahogy említettem, ott több tényező van. Tehát ott van színpad, színészi munka, énekes, változó zenészek, akár változó karmester. Tehát olyan is van, hogy egy operát játszunk két különböző karmesterrel. Hát az is nyilván nagyon megváltoztatja az interpretációt. Tehát az operai zenekari játék az természetesen szintén bepróbált, de mindig van egy kis improvizatív tényezője az előadásnak.
0: Mely szerzők állnak hozzád a legközelebb?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Igen.
2: Hiszen rengeteg olyan zeneszerző van, akit szeretek. Talán ez így változik is az évekkel. Meg attól is függ, hogy milyen fajta repertoárról beszélünk. De
0: mondjuk, akárha mondjuk az opera repertoárt nézzük, akkor inkább Wagner, vagy inkább Puccini?
2: Nekem Puccini az operákban szerintem, aki a legközelebb áll hozzám, az nekem a zenének az egyik csúcspontja. Az annyira érzelemdús zene, annyira kifejező, és olyan gyönyörű színeket írt le. Nekem mindenféleképpen az egyik kedvenc zeneszerzőm. A másik talán Richard Strauss-t mondanám, hát a nagy zenekari darabok, az viszont szintén óriási érzelmek, hatalmas romantika, nagyon-nagyon szeretem. De ugyanúgy a klasszikusokat, Mozart, Beethoven, Brahms, Bartók, szintén nagy kedvencem. Hát talán így ezeket, így első körre ezeket mondanám.
0: Ha egy operával most ismerkedő hallgatónak kellene ajánlani egy előadást, akkor inkább a Varázsfuvolára, vagy a Pillangó kisasszonyra küldenéd, illetve valami más operát nézze meg.
2: Szerintem mindegy. Az a lényeg, hogy menjen el, és vágjon bele, vagy ne féljen tőle, vagy ne féljen az operától, vagy ne féljen a komoly zenétől, ne féljen a színpadi műfajtól, hanem hogy menjen, és élje át a darabot. Nyilván egy operára jó, hogyha úgy megy az ember, hogy egy kicsit azért előre felkészül, csak hogy átfutja esetleg a történetet, hogy nagyjából miről van szó, hogy könnyebb legyen mondjuk a cselekvésre, a zenére fókuszálnia, vagy még jobban tudja élvezni akár a darabnak a részleteit, vagy a rendezésnek a részleteit, de szerintem nincs nagy különbség ebből a szempontból, főleg, hogyha ilyen nagyszerű darabokról beszélünk.
0: Valóban az a legfontosabb, hogy az ember menjen el az operába, menjen el a művészetek palotájába, menjen el a zeneakadémiára, de azért bennem mindig ott motoszkál időnként az a kis kérdés, illetve az a kis ördög, hogy jó, elmegyünk, de hogyan? Farmerben? Vagy hát akkor most smokingot kell húznia annak is, aki kíváncsi egy varázsfúvolára?
2: Ez egy megosztó kérdés, főleg most, hogy rengeteg ilyen hírt lehetett olvasni. Vannak intézmények, akik előírják a dresszkódot, például külföldön, vannak, akik ezt lazábban kezelik. Nálunk az operázban nincs tulajdonképpen ilyen dresszkód, tehát van közönségbe teljesen vegyesen. Van, aki estéibe és smokingba jön, valaki hétköznapi utcai ruhába jön. Melyik illik inkább, ez egy nehéz kérdés. Nyilván magának az épületnek is van egy olyan stílusa, egy olyan varázsa, amihez inkább közelebb áll az elegáns viselet. Viszont ha valakit mondjuk pont az attól nem tudna eljönni, mert épp nem olyan ruhában van, de viszont most van lehetősége megnézni egy operát, akkor meg lehet, hogy mégis jobb, hogyha farmerba és pólóba jön be, de ott van. Nem tudom erre, hogy melyik a pontosan a jó válasz. Szerintem ezt mindenki el tudja dönteni magának, hogy ő hogy szeretne megjelenni egy ilyen eseményen.
0: Alisz Díjas Kálai Ernő hegedű művész a vendégem, és most hallgassuk tovább Sarasate Cigányerweisen című művének befejező részét az előadásában.

0: A Lisztdíjas Kálai Ernő hegedű művész előadásában hallhattuk Szálazáte Cigányerweisen című művének egy részletét. Most pedig hallgassuk tovább a beszélgetést. Számos helyen jártál már életed során. Melyek voltak azok a kiemelkedő koncertek, illetve helyszínek, amiket kiemelnél mondjuk a Carnegie Hallon kívül, hiszen azért erről már beszéltünk.
1: Amerikában több ilyen terem is van, akár Floridába, Chicagóba, New Yorkba, esetleg más koncerttermek, de Franciaországban a Louvre koncerttelme, ami nagyon érdekes volt számomra ott játszani. Spanyolországban is több koncertteremben játszottam, például az Auditorio Nacionalban, Madridban, szintén egy nagyon szép hatalmas koncertterem. Talán így ezeket emelném ki, de játszottam a Berlinbe is a filharmonikusoknak a termében, úgyhogy az is egy hatalmas élmény volt.
0: Mi volt a legnagyobb kockázat, amit valaha vállaltál a színpadon?
1: Ez jó kérdés. Nem hiszem, hogy volt olyan kockázat, amit így előre vállaltam volna. Inkább olyan volt, ami kockázat, hogy ami meglepetésszerű volt, mint például, amikor elszakad egy húr előadás közben. Tehát ilyen előfordult velem is. Emlékszem, volt egy ilyen koncert, amikor a Beethoven hegedű versenyt játszottam. Ha jól emlékszem, Pécset a Kodály központban, és az első tétel közepén elszakadt az éhúr. Ugye az éhúr az a legmagasabb és a legvékonyabb húr, általában ez szokott elszakadni, és hát de az a jó, hogy amikor zenekarra játszol, hogy akkor sok hegedűs van mögötted, és így azonnal tudsz cserélni hegedűt, viszont akkor itt egy teljesen idegen hegedűn kellett végigjátszanom az egész művet. De szerencsére jó hegedűje volt a koncertmesternek, úgyhogy annyira nem volt nehéz rajta játszani. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy érdekes élmény volt.
0: És melyik koncerted volt az, ahol úgy minden összeállt és fantasztikusan sikerült, és olyan igazán jó élményt adott számodra?
1: Sokszor akkor történik meg ez, hogy minden összeáll, amikor nem a legjobban alakulnak a körülmények. Tehát amikor mondjuk lehet, hogy nem aludtad ki magad, vagy valami más probléma összejött még, vagy lehet, hogy te nem érzed magad a legjobban, akár volt egy kis betegség, vagy valami, de, és akkor olyankor valahogy annyira koncentrálódik az összpontosításod, hogy arra a fél órára, vagy egy órára egy olyan körülménybe kerülsz, hogy mindent meg tudsz oldani, amire szükséged van, viszont utána meg megint vissza abba az állapotba, ahol előbb voltál. Tehát nagyon érdekes. Hát ez nagyon kiszámíthatatlan, hogy mitől lesz jó egy koncert. A legfontosabb része mindig, amit hangsúlyozok, hogy ez a felkészülés. Hát hogyha magabiztos vagy abban, hogy tudod a darabot, akkor máshogy mész ki a színpadra. Tudod, hogy megtettél mindent, felkészültél, tanultál, gyakoroltál, akkor tulajdonképpen nem lehet probléma. Az, hogy közben hogy érezzük magunkat, sokszor a közönség ezt meg se érzi. Hát ezek olyan nyuansznyi dolgok, amiket csak mi veszünk észre legtöbbször, és nem befolyásolja a koncert hangulatát.
0: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Egyelőre szeretném folytatni, amit eddig csinálok. Nekünk ugye ez azért, ugye a zene az azért jó, mert annak sosincs vége. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy ezt már megtanultam, ezen a hangszeren tudok játszani, tehát ez sosem jön el tulajdonképpen, mert még akkor is, hogyha megtanultad az összes darabot, amit a világon írtak, ami természetesen lehetetlen, akkor is lehet még mélyebb értelmezéseket megtalálni ugyanazokban a darabokban, vagy akár a hangszer használatában. De ami a mi pályánknál, ami fontos, hogy minél jobb zenekarokkal játszunk együtt, minél jobb karmesterekkel dolgozzunk együtt, tehát hogy ebben tudunk így előre menni a ranglétrán, hogy a karrierbe tudjunk fejlődni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. minél jobb és nagyobb koncert meghívásokat kapjunk. Tehát ez egy fontos dolog. Természetesen ez inkább a szóló játékra értendő.
0: Mit tanácsolnál a mai fiatal hegedűs generációnak?
1: Minél több helyről szerezzenek inspirációt, és több járják a világot. Azért ez fontos, hogy többféle látásmódot tanuljanak meg a zenéről, akár a hangszerről, hiszen ugye ez annyira kis közösség a mi zenei közegünk, főleg itthon Magyarországon, ami természetesen nagyon-nagyon jó, de azt tudni kell, hogy a világ azért ettől nagyobb, úgyhogy kell nyitni, és rengeteget lehet tanulni. Tehát minél több embert ismersz meg, annál többet tudsz tanulni, viszont ez a növendékeknek is nyitottnak kell lenniük, és olyanoknak kell lenni, mint egy szivacs, ami beszívja a tudást, és ez természetesen az elsődleges szempont, hogy érdekelje őket a zene, érdekelje őket, hogy fejlődjenek.
0: A legnehezebb kérdést mindig a végére tartogatom. Ha egy lakatlan szigetre kerülnél mondjuk holnap, akkor mi lenne az az 5 bakelit CD album, amit magaddal vinnél? Esetleg benne lenne a tanárod is, Itzhak Perlman?
1: Biztos, hogy benne lenne. Hát igen, ez egy hasonló kérdés, mint ki a kedvenc zeneszerződ. Ugye, olyan sok kedvenc felvételünk, meg művészünk van, hogy tényleg ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Hát hegedűsöket nézve, mondjuk az a 3 hegedűs, ami nekem mondjuk a hegedű hangban leginkább meghatározó, akit mindenféleképpen választanék, az egyik az a Jascha Heifetz, szerintem minden hegedűsnek az egyik nagy példaképe. A másik Michael Rabin, amerikai hegedűművész, ki szintén egy nagyon rövid életű, tragikusan fiatalon elhunyt hegedűs, de az egyik legzseniálisabb hegedűs volt, és hát nem utolsó sorban természetesen a volt mesterem, Itzhak Perlman. Hát talán van is közös a hármukban, ami főleg a hangképzésben ez a nagyon, nagyon kifejező hegedű hang, kifejező játékmód. Mit vinnék még? Biztos, hogy lenne közöttük valami zongorista is, biztos, hogy lenne akár olyan is, ami nem feltétlenül klasszikus zene. Én például szeretek jazzt is hallgatni, például Bill Evansnak a felvételét nagyon szeretem, úgyhogy valószínűleg őt beleraknám még ebbe, és szerintem valamelyik nagy Puccini opera is elférne, vagy a Bohém élet, vagy a Pillangó kisasszony, valamelyik.
0: Ez azért sokat elárult a személyiségedről, úgyhogy ez mindig nagyon izgalmas kérdés számomra, és szerintem ezen keresztül is egy picit jobban bepillanthatunk a személyiségedbe. Hol hallhatunk téged szólóban legközelebb?
1: Most májusban és júniusban lesz 3 koncert, ahol játszok 3 különböző hegedű versenyt, 3 különböző helyszínen. Május 7-én Miskolcon játszom a helyi szimfonikusokkal Korn Gold hegedű versenyét. Aztán pedig május 12-én Debrecenben a debreceni filharmonikusokkal Mozart hegedű versenyét játszom, és aztán pedig június 4-én az Eiffel műhelyházban Csajkovszki hegedű versenyét az opera zenekarával. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes időszak, hiszen nagyon rövid időn belül 3 teljesen különböző hegedű versenyt játszom el. Nyilván erre a felkészülés is nehezebb, hiszen általában egy rövidebb időszakban ugyanazt a hegedű versenyt szokták játszani többször, de ez most valahogy így jött ki, hogy a repertoár változik, de így még inkább érdekes számomra, hogy ezeket a darabokat mind kézbe tartsam.
0: Akkor ezeket a dátumokat érdemes már most felírni, és aki teheti, az menjen el mindenféleképpen. Köszönöm szépen az interjút, a beszélgetést, számomra egy élmény volt. Sokat megtudtunk rólad, és természetesen várunk téged vissza a jövőben is.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. A Lisztdíjas Kálai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. Most pedig befejezésként hallgassuk meg Sarasate Carmen Fantázia című művének egy részletét a művész előadásában. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa fális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dík kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 4-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Egri János jazz basszusgitár és nagybőgő előadó művész a mai vendégem, aki mesél nekünk a mindössze másfél éve alakult Tribute to Füsti Balogh Band zenekarukról és az ősszel megjelent